0: falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. Az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezűleg is fel tudtak használni.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádió Dick műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett.
5: Liszt Ferencet például.
4: A magyar nóta, így van. Liszt Ferenc magyar rapszódiái, azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Hein D-dur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak az egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
5: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
4: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
5: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
4: Igen.
5: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a Dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nótacsárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
4: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
5: Hogy?
4: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigány zenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
5: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
4: Így van.
5: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát. És akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának a egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a operettszínháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. És ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
4: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a Rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a Rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a Rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én szívből gratulálok ehhez, hisz mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prímás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás, magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és továbbvitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzsközönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenésítsd már meg ezt a verset, amit most írtam éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik, egy-két pohár bor mellett elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigány muzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában meg az élő zene.
1: Az élő zene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikált, nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és örömhír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért az kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum itthon. 4 fő, de hát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor már a 7 tagú zenekarról beszélünk. Nem igen. Tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámat, illetve, hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött, nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább többfelé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztában volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatósággal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru madár gyere velem nóta az, ami igazán az ő szívéig és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló levél, Sárga levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
0: 1897.
1: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam. És van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fújja a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun-Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is ugye Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk. A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk Smidélius Éva aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dix műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedűs Zsolt a Pécsi Sürgősségi Klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, 4 ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa rá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a Hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat, ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsorai.

0: Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
3: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a zeneműboltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgyis 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő prímásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklippet is készítenem, és szerepelni videóklippen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezen a lemezen, és ilyen például a lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a prímásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fent történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud írni Dankó Pista. A Csit babám, az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a Deki tudnám panaszolni magamat, itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget. Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őről nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt. Nem tudta az Artisziust sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában. De az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon. Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
2: Hallgatlak.
3: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve Sári Géza, aki táncdalszerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artistius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkba, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
2: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföldvidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra, tüzes

odaérte, tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte, a szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte, adtam

0: tánca, Budapesten Toki Balog Ernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen!
0: Köszönöm, de
1: köszönöm.
0: A lemez felvételen az eredeti szöveggel hallható. Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. Most van a Nap lemenőben. Hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a Pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
0: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal egy nagyon kedvelt, finom nasinak használták magát a kukoricát, és mikor kedveskedni akartak a párjuknak, akkor kukoricával kedveskedtek. Maga a nóta is egy ilyen gyors, ritmikus csárdás, vidám szerelemről szól, ica-rica, kukorica, haj, tehát ez egy olyan érdekesség, a népi motivumokat is magába veti.
1: Tipikusan olyan, mint az ingyom-migyom, tálibe, tutálibe, máibe.
0: Igen.
1: Amik megjelennek gyakran
0: a gyerek dalokban is. Igen. Így van. És a Juhász Gyula a Dévaj 2-ös című alkotására is vajaz, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen incselkedően pajkos, pajzán, csintalan hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balog Ernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Ne gyónj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Darumadár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Míg azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
0: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth Díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát. És ő kisgyerekként figyelte, hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éji parkban, késő ragyogásban, barna cigány muzsikája szól. Banda húzza, és szívek dalolják, átveszi a csillag, a falomb. Szól a múltból, és száll a jövőbe. Éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja, bújdosó zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó, az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla. Hely, hogy messze tőlem az ér most a róna. Nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték. Fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze-messze szálló, valami névtelen, valami borzalmas, valami sóvárgó. Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, szállj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon. Borulj rám, hagyd tudjak gyermekként gyermekmódra sírni. Szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni. Tele van a szívem, holdas enyhe éjjel, mámorossá tesznek erős vadvirágok. Kihultam pihenve, hallgatok egy nótát, gyermek szemeimből a könnyű szivárok. Egyszerre szakadt rám kárhozat és éden, leányok nótáznak csendes falu végen. Reszket mellettem a vadba oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű nóta. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten. Hogy ne szeretnélek? Hogy ne szeretnélek?
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dix műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dixben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Sunenvója 100.3
1: Rádiódik.
0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap!
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Itt él az egyik legnagyobb összefüggő roma közösség, és a roma nyelv is hivatalos. Ha az észak-macedóniai Szkopjéba látogat az ember, megnézi a belváros monumentális szobrait, sétál a bazár szűk utcáin vagy a Vardar folyó partján, azonban most egy egészen más helyet is felkerestek. Olyat, amelyről nem igazán szerepel az úti könyvek, lapjain semmi, talán nem is vágynak oda. Ez pedig nem más, mint Orizari, vagy ahogy a helyiek nevezik, Sutka. A városrészt általában úgy emlegetik, mint a világ roma fővárosát. A megnevezés nem hivatalos, de van alapja. Ez a világ egyetlen olyan önkormányzata, ahol a roma közösség alkotja a lakosság többségét, és ahol a roma nyelv az Észak-Macedón mellett hivatalos nyelvként is használható. Már az odafelé vezető úton érezték, hogy más világba érkeztek. A turisták szinte teljesen eltűnnek, a helyiek viszont ott nyüzsögnek, a központban lévő monumentális, díszes épületek helyét átveszik az egészen sajátos megjelenésű lakóházak. A legélénkebb része kétségtelenül a főút két oldalát és kicsit magát az utat is elfoglaló piac. Már messziről hallani az árusok hangját, az alkudozást, néhol a hangos zenét. A standokon szinte mindenhol megtalálható a háztartási eszközöktől a mennyasszonyi ruhákig, úgy tűnt, szinte mindenki ismer mindenkit. Orizari története egészen az 1960-as évekig meglehetősen hétköznapi volt. A mai Szkopjéhoz tartozó városrész helyén egy apró település állt, amely nevét a környék egykori rizsföldjeiről kapta, a macedónói zár szó ugyanis rizsföldet jelent. A fordulópontot az 1963-as pusztító szkopjai földrengés hozta, amely a város mintegy 80%-át romba döntötte. A katasztrófa előtt a roma közösség többsége az öreg bazár közelében élt. Ezek a városrészek azonban szinte teljesen megsemmisültek. Az újjáépítés nemzetközi összefogás segítette, a várostervezők pedig modern lakónegyedek kialakításába kezdtek. Az újjáépítést tekintették a romák asszimilációjának, valamint a lakosságot érintő munkanélküliség és higiéniai problémák megoldásának egyik módjának. A muszlim roma családok nagy része viszont nem volt hajlandó új épületekben lakni. Végül számukra külön területet jelöltek ki Orizariban, ahol saját elképzeléseik szerint építhettek házakat. Az első lakóépületek között amerikai segítséggel felállított ideiglenes fémbódék is voltak, amelyek közül néhány még évtizedekkel később is állt. Az évek során a városrész fokozatosan csak fejlődött. A család Nyugat-Európában vállalt idénymunkát, az ott megkeresett pénzből pedig egyre nagyobb és korszerűbb házakat építettek. Úgy tűnik, egykor meglehetősen apró telkeket osztottak ki, ahol most felfelé építkeznek a legkülönfélébb, s külső szemlélőként talán statikailag nem a legbiztonságosabb módon. Sok épületen látszik az időnyoma, az infrastruktúra helyenként elmarad a belvárosétor, és a szegénység jelei szembetűnőek. A városrész ma már saját önkormányzattal, polgármesterrel, iskolákkal és intézményekkel működik.
1: Ezek voltak az FM

0: 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és rengeteg bizonságot hallhattatok már itt az évek során, kedves rádiódik hallgatók, ezért most egy olyan keresztény emberrel szeretnék beszélgetni, aki nem sokára be is mutatkozik nektek, és el fogja mondani, hogy egészen pontosan mióta van az Istennel való kapcsolata, és hogy honnan tud ennyi mindent a Bibliából, és azt követően pedig olyan egyszerű kérdéseket fogok feltenni, amik valóban érdeklik az embereket az életükben, akár a nem keresztény embereket is. Úgyhogy köszöntöm itt a vonalban Lugosi Zoltánt. Szia-szia, üdvözöllek!
3: Szervusz, én is üdvözöllek, meg köszöntöm a hallgatókat is.
2: Figyelj, Zoli, mondd el nekünk kérlek, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, milyen szolgálatot töltesz be?
3: Istennel való kapcsolat az én jónak mondanám. Persze az a nagy kérdés, hogy maga az Isten mit mondana velem való kapcsolatról, mert ez mindig két oldala van, és van, hogy egy kapcsolatban, akár egy házasságban is az egyik szépíti a dolgokat, a másik kevésbé. Pont ma tettem fel a Facebookomra egy posztot, ami arról szól, hogy ki az, aki ismerőse Istennek, mert nagyon megdöbbentő részek vannak a Bibliában, hogy valakik, most bocsánat, így mondom, a pofára esnek a mennyek kapujában, mert az Úr azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És én magamat is megvizsgáltam, hogy hú, én úgy érzem, ismerem Istent valamennyire, persze ezt egy életen át kell tanulni, de hogy ő mit gondol rólam. Tehát, hogy nem egyszerű a kérdésedre válaszolni, milyen Isten a kapcsolatom. Én igyekszem, hogy jó legyen. Nyilván a kapcsolatunk alapja az, hogy Jézus meghalt értem, és ebbe bízva, hogy ebben hiszek, kegyelem alatt próbálom élni az életemet, de ezzel nem visszaélve, hanem megtenni, ami tőlem telhető, hogy tetsző életet éljek az Úrnak, és imádkozással, igével való foglalkozással, szolgálattal is igyekszem javítani az Istennel való kapcsolatot. Ide is eszembe jut egy ige, ott a Károli Gáspár úgy mondja, hogy áldozattal kell erősíteni a szövetségünket Istennel, és mindig, mikor mondjuk ember úgy döntő, hogy most nem tudom, foci meccset nézek meg, hanem inkább imádkozok, vagy nem más kettelés végzek, hanem az Úr dolgai, foglalkozok, áldozatot hozok, ezzel mindig erősítem a kapcsolatot, és jobb lesz a kapcsolat. Mint egy házasságban is, ha teszek a feleségemért, az ő tetszésre, akkor jó lesz a kapcsolatom. Tehát így röviden, ami nem is volt annyira rövid, ezt tudom mondani, hogy igyekszek azon, hogy jó legyen az Istennel való kapcsolatom, és ezt kívánom minden hallgatónak, és egyik legjobb ige talán erről, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közelíteni fog hozzátok, tehát hála Istennek, ha mi teszünk lépéseket, hogy jó legyen a Istennel való kapcsolatunk, ő tárkarokkal, és ő mindent megtesz, hogy ez tényleg jó legyen, tehát ezért minden nap kell tenni. Hogy talán a másik kérdés az volt, hogy milyen szolgálatban állok, Szarvason van egy közösség, most már 9 éve, kezdtük igazából majd, hogy nem a nulláról, na hát most se egy meg a gyülekezet, de azért annál már többen vagyunk, mint kezdtük, és akkor ott vannak heti szinten istentiszteletek, szombatonként 14:30 amúgy, és mellette azért próbálkozunk más városokban is gyülekezetplántálásokkal, volt, hogy Angliába is rendszeresen jártam ki, tehát ahol és ahogy hasznos, próbálom magamat mindenhol hasznossá tenni, de ami fix, az a szarvasi gyülekezet, aminek a vezetését végzem.
2: Tehát akkor egy lelki pásztor vagy?
3: Úgy szokták mondani sokan, igen.
2: Na, ennek nagyon örülök, mert összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amik a amiket, hogyha egy lelki pásztorral beszélgetnek az emberek, valószínűleg egyszerű hétköznapi és őszinte kérdéseket tennének fel. És ezeket összegyűjtöttem. Az első ilyen, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk. Ja, mielőtt belekezdünk, kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy Zolival semmit nem egyeztettem, szándékosan nem mondtam el neki, hogy miről fognak szólni a kérdések, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy őszintén, hirtelen mit reagál egy lelkipásztor ezekre a kérdésekre. Tehát a kérdés a következő, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk?
3: Igen, kezdhettél valami könnyebb kérdéssel is, amely nem egyeztettünk. Ez valóban visszatérő, nagyon nagy kérdés, és nem is lehet rá nagyon röviden válaszolni. Sokan feltették nekem is a kérdést, meg szerintem, aki őszinte, az önmagának is felszokta tenni keresztény ezt a kérdést, hogy akkor hogy engedheti meg Isten azt a rengeteg háborút, hogy gyerekek betegek lesznek, meghalnak, karambolba olyanok halnak meg, akik nem vétettek. Én meg a legtöbb pásztor, lelkész általában oda vezeti vissza az egészet a bűnbeeséshez, hogy nyilván a bűnbeesés előtt az édenkertben nem volt se betegség, nem volt, se nem volt gyomos az édenkert, nem volt rohadt almafám meg, tehát minden teljesen jó volt. Nem harapta meg a kutya az évit, és a többi nem veszekedtek, tehát minden idilli volt, de a bűn behozta a rosszat a földre, és talán a legmérvadóbb és legkulcsabb kijelentés a Bibliába, hogy mikor az ördög megkísérti Jézust, azt hiszem a Lukács 4-ben van leírva, akkor azt mondja az ördög Jézusnak, hogy ha engem imádsz, akkor neked adom a föld összes országát és annak dicsőségét, mert nekem adatott. Hát azt mondja az ördög, hogy neki lett átadva a föld országa és annak dicsősége, és Jézus nem kezdett el vele veszekedni, hogy hazudsz ördög, az az én atyámé. Tehát tulajdonképpen elismert, hogy valóban jelen világkorszakban az ördögnek lett adva a föld, és akkor ezt tudom mondani, hogy azért történik annyi borzalom a földön, mert az ördögnek lett átadva a bűneset által, át lett adva a földnek úgymond a tulajdonjoga, vagy bérleti joga, hogy nézzük az ördögnek, és az ördögről meg tudjuk, hogy gyilkos, tolvaj, rabló, egy nagy gaz, hát nem ember, de egy gazfickó, és ő minden rosszat megcsinál, hogy a földön rossz legyen az élet, de azért, mert át lett neki adva, az most még hosszabb lenne arról beszélni, hogy az Isten miért nem ítélte meg őt azonnal, ez most nem kérdés, akkor nem mennék bele, ennek is van egy teológiája, és egy igaz magyarázat, ami érthető, de lényeg az, hogy Isten vissza fogja szerezni a földet, és nagy békességben a földön fognak élni az üdvözült emberek Istennel, meg Jézus Krisztussal, de jelenleg a föld az ördöghöz tartozik, és ezért van ennyi borzalom rajta.
2: Rendben, mondhatom a következőt, és bocsánatot kérek, úgy kezdett, hogy kezdhettem volna könnyebb kérdéssel is, viszont az igazság az, hogy azt gyűjtöttem össze, amik a leggyakoribbiak, és ez a legelső, ugye ezt szokták leghamarabb megkérdezni, hogy miért van annyi rossz a földön, ugye ezt sokkal jobban kiszokták vetíteni, hogy miért van háború, miért történt velem ez, velem az, stb. Folytatni fogjuk a kérdésekkel, most azonban elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk. És a mai nap folyamán Lugosi Zoltán az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Én is köszöntlek téged és a hallgatókat is.
2: Zoltán egy lelkipásztor, és összegyűjtöttem olyan kérdéseket, aki esetleg most csatlakozott, olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek nagyon gyakoriak, amit feltennének a nem hívő emberek, az egyszerű emberek feltennének egy lelkipásztornak. Egyet már megnéztünk belőle, és most haladunk tovább itt a listámon. Úgyhogy Zoltán, kösd fel a gatyádat, ugyanis a következő kérdés az az, hogy mit tegyek, ha elvesztettem a hitem?
3: Jobb lenne egy kicsit pontosabb kérdés, hogy mibe vesztett el a hitét, hogy van-e egyáltalán Isten, hogy van-e üdvössége, vagy pontosan mibe a hitét?
2: Igen, így folytatódik. Mit tegyek, ha elvesztettem a hitem? Hogyan tudok újra hinni Istenbe?
3: Tehát, hogy elvesztette a hitét, hogy van Isten. Hát itt még mindig ketté lenne bont a kérdés, hogy úgy van Isten, hogy tud neki segíteni, vagy maga az, hogy létezik-e Isten. Ha maga az, hogy létezik-e Isten, ez nyilván ez egyre több ilyen ember van, aki felveti a kérdést, akár az előző kérdéshez kapcsolatban, vagy akkor miért történnek ilyen dolgok. Hát maga a Biblia mondja, talán a Róma levélben, hogy a természet alkotásaiból is rá lehet jönni, hogy létezik Isten. Tehát én először megpróbálnék egy ilyen embernek elmondani, hogy hát gondold végig, ez a csodálatos természet nem jöhetett létre magától, hiába próbálkoznak a darwinisták, meg tudósok, hogy az ősrobbanás a gázokból jött, meg minden, de honnan jött az első gáz, tehát egyszerűen teljesen bebizonyíthatatlan, hogy nincsen Isten. Ezzel próbálkoznék, de hát mivel a hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, így azért így aggyal meggyőzni az embereket nem nagyon lehet, hanem beszélnék akár saját bizonyságomról, meg felhívom a figyelmét, hogy te is azért gondold végig az életedet, hogy mikor még hittél Istenben, akkor miért hittél Istenben, milyen olyan úgymond csodák történtek az életedben, és ilyenekkel próbálkoznék, de tehát maga, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, azt szerintem ember nem tudja meggyőzni. Ha egy ember meg tudja győzni, utána egy másik ember meg ki tudja beszélni róla. A hit az a szívbe keletkezik, tehát ott kell neki egy érintést kapnia, hogy én hiszek belül Istenbe. Mondanék egy-két bibliai igét a teremtésről, hogy Isten szereti az embereket, és ez beakad a szívébe, és hit támad, akkor jó, hanem így emberileg én nem tudnék segíteni szerintem rajta.
2: Elfogadható kérdés, válasz, bocsánat.
3: Nehezebb volt, mint az előző.
2: És jól kibontottad. A másik kérdés az, hogy mit mondjak, ha imádkozni szeretnék, de nem tudom, hogyan kell. Illetve van még egy kérdése, hogy Isten tényleg meghallgatja az imánkat?
3: Hát ez két kérdés.
2: Igen.
3: Az elsővel kezdeném, hogy azt nagyon szoktuk támogatni, megmondani az embereknek, hogy úgy szólítsa meg Istent, persze hát ezt azt tudja csak, aki meg van térve, és Jézus befogadta a szívébe, mert annak van megígérve, hogy onnantól fogva Isten fiává válik, és ha valaki Isten fia, és úgy kezd imádkozni, akkor nyilván úgy beszéljen Istennel, mint egy apukával, tehát nem javasoljuk a kötött imákat, mert az ilyen unalmas lesz, hanem ahogy egy gyermek az apukájával, nekem is van három, és ha mindig ugyanazokat a szavakat használná, tiszta ideges lennék, ha minden reggel ugyanúgy köszöntene, eldarálná, hogy szia apa, szeretlek, értékellek, hálás vagyok, hát tiszta ideg lennék, tehát tök jó, hogy mindig másokat mondanak, tehát úgy kezdjen bele az imába, hogy a legegyszerűbb dolog, ami eszébe jut, jó, hogyha hálával, köszönettel kezdi, hogy kösz, hogy egyetlen él, nem egy kórházi ágyon van jó esetben. Tehát így egy nagyon közvetlen módon beszélgessen Istennel. Nyilván, ha az Isten még nem az atya, akkor azt szokták mondani, hogy a bűnös embernek egyetlen egy imát hallgat meg Isten, az a megtérők imája, hogy rendezze Isten a kapcsolatát, bánja meg a bűnét is fogadja be Jézus a szívébe, rendezze a kapcsolatot Istennel, és utána meg tudja szólítani, mint egy apukát, mint a földön is van, hogy összevesznek a szülők a gyerekeikkel, és addig nem tudnak oldottan beszélgetni, de átbeszélték a félreértéseket, bűnöket, egymás megbántását, akkor utána tudnak oldottan beszélgetni. Tehát a lényeg, hogy arra helyezze a hangsúlyt, ha kell, előtte tartson bűnbánatot, hogy egy nagyon oldott, nagyon laza, nagyon őszinte beszélgetés folytasson Istennel, amiben, hogy ne legyünk önzők, ne csak kérések legyenek, hanem legyen benne háladás, mert én nekem is a gyerekeim, ha mindig csak kérnének fagyit, csokit, chipset, akkor nem örülnék, de neveljük őket, hogy köszönjék is meg a dolgokat, meg legyenek hálásak, meg akár dicsérjenek meg, hogyha mi olyat tettünk velük. Tehát ez az első kérdés válasz, hogy nagyon oldottam. A másik meg mi is volt pontosan, és az imáról.
2: A másik kérdés az volt, hogy tényleg meghallgatja Isten az imánkat? Tényleg hallja, amit szólunk hozzá?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. erről egyszer én is kidolgoztam egy prédikációt, és a 12 pont van benne, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Hát egyrészt nem is húzom az időt, hogy mind a 12-t elmondom, meg nem is emlékeznék szerintem mind a 12-re, de le van mentve a laptopon, de most nem tudom kibuskázni, de egyik kulcsig, amit ide mondanék, ami nagyon sokaknak nem fog tetszeni, de Bibliából van, azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, ha az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. És ezt nagyon sokan félreértik, akik túltolják ezt a kegyelmet, meg Isten olyan, mint egy télapó, mindent megad az ő hátizsákjából, de hogy ez benne van kőkeményen a Bibliában, hogy ha az ő akarata szerint kérünk. Tehát én most azt kérem, hogy én legyek a következő amerikai elnök, vagy most de hülyeséget mondtam, de lehetne más dolgot is, és Isten tudja, hogy se nekem nem lesz az jó, se az emberiség számára nem lesz jó, akkor az ő kegyelméből nem fogja megadni. Tehát az az első, hogy azért olyan dolgokat kérjünk, amit tudjuk, hogy meg akar adni. És van még elég sok támpont, hogy Jézus nevében kérjük, valamikor nem elég egyszer kérni, erről nagyon sok bibliai rész van, például amikor egy szegény özvegyasszony megy a gonosz bíróhoz, hogy szabadítsa meg az ellenségétől, és végül azért szabadítsa meg, mert állandóan a nyakára jár, meg lehet-e más bibliai részeket is mondani. Tehát olyan is van, hogy tényleg Isten meg akarja adni, Jézus nevében kérjük, de mondjuk nem elég álhatatosan, hanem csak egyszer-kétszer kértük, és aztán abba hagytuk. Olyat is mond a Biblia, hogy ha nem hittel kérjük, akkor ne is várjuk, hogy valamit fogjunk kapni Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk az a bizalom, erről szól mondjuk a kérdése is a elképzelt hallgatónak, hogy hinnünk kell abba, hogy az Isten az atyánk, és ha valamit kérünk, és jó dolgot kérünk, akkor megtudja, és meg is akarja adni. Tehát a hit is nagyon fontos. Vagy még egy dolog eszembe jut, és akkor nagyjából a prédikáción fele azért csak eszembe jut, hogy azt mondja a szem Jakab apostol, által az Isten, hogy van, hogy kérjük, de nem kapjuk meg, mert látja az Isten, hogy a gerjedelmeinkre, a kívánságainkra költenénk azt. És van, hogy az ember kér pénzt, vagy ezt, azt, amazt, és Isten tudja, hogy fú, én most megadnám neked a pénzt, vagy valaki, akinek nincs házastársa, kérne házastársat, de Isten látja, hogy fú, te, ez nem való még neked, még úgymond a gerjedelmeidre költened, a pénzt is hülyeségre költenéd, lenne egy feleséged, csak megaláznád, ütnéd, vernéd, és Isten tudja, hogy egyszer még nincs ideje, hogy megadjam neked, és akkor nem adja meg. Tehát, hogy ez elég nagy téma, és szépen hangzana, hogy azt mondom, hogy igen, Isten mindig meghallgat, de nem hazudhatunk, amúgy se, egy lelkésznek aztán végképp ne próbáljon hazudni, tehát hogy azért sok összetevője van ez, hogy Isten tényleg meghallgasson.
2: Nagyon szépen köszönjük a csodálatos válaszaidat. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk mindenféleképpen, mert most meghallgatunk egy remek dicsőítődalt. Aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy maradjatok itt.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és ma nem mesélés lesz, hanem igazából az életről szóló kérdéseket tesszük fel, amire Lugosi Zoltán lelkész fog válaszolni nekünk, aki itt is van velem a vonalba, és köszöntelek téged.
3: Én is köszöntelek téged.
2: Következő kérdésünk, kedves Zoli, az, hogy mit tegyek, ha nagyon egyedül érzem magam?
3: Hát ez is elég tág kérdés, mert nyilván az embernek földi szinten is fontos, hogy ne érezze magát egyedül. Meg nyilván az ember, ha a szíve ki van nyitva Isten felé, és nem feledkezik bele a földi dolgokba, akkor az is nagyon fontos, hogy maga a mennyel is legyen egy kapcsolata. Kezdjük el a földi résszel, hogyha valaki egyedül érzi magát, hát ezért is nagyon fontos gyülekezetbe járni, mert ott ugye testvérekkel találkozik, és akár 10-20-30 testvér között is, főleg ha az ember a gyülekezetben vállal szolgálatot, hogy ő is ott valamit tesz a közösséget, akkor lesznek társai, barátai, hittestvére, és már nem lesz egyedül, még akkor is, ha mondjuk egy özvegyasszonyról van szó, vagy akinek tényleg családjában senki nincsen, de hittestvére lesz. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy az az ő igazi anyja, meg lány testvére, fiú testvére, akik hallgatják Isten igényét. És aki elkezd gyülekezetbe járni Isten népe közé, jó szívvel elkezd egy közösséghez csatlakozni, annak igen hamar lesz nagyon sok fiú testvére, lány testvére, sőt azt mondja, Jézus az nekem anyám, tehát lesz a gyülekezetben anyja is neki, apja is, gyereke is, tehát a gyülekezet tud adni maga ilyen közösséget is. Érdekes, hogy erről jut eszembe, hogy Péter mondja, hogy mi mindent elhagytunk, Jézus, és követtünk téged. És tényleg átmenetileg, sőt az is lehet, hogy 3,5 évig kvázi ott hagyták a családjukat, a vállalkozásukat, barátaikat, hobbiaikat, mindent, és követték Jézust. És Jézus megígérte, hogy aki ezt megteszi, hogy az Úrért és az evangéliumért lemond dolgokról, akár kapcsolatokról, akár meglazulnak bizonyos barátságok, vagy bármi, az 100 annyit fog kapni. Tehát az embernek nincs is a Földön úgy kapcsolata, akár saját hibájából, akár más hibájából, de a gyülekezetben 100-szor annyi kapcsolata lesz, és tényleg én nem ismerek olyan szemét, aki örömmel beleveti magát a gyülekezeti életbe, ott eljár imaórákra, tényleg válasz szolgálatot, hogy takarító szolgálat, gyerekvigyázás, hát annak egyből annyi testvére, annyi barátja lesz, hogy nem lesz többé egyedül. Hát a Földre ezt tudom mondani, de aki esetleg nem is testvére, nem is itt testvére, ott is azt javaslom, maga Pál apostol mondja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Tehát nagyon fontos, hogyha valakivel össze van veszve az ember, akkor ezt próbálja rendezni, legyen jóba, jó kapcsolat a szomszédokkal, utcabeliekkel, munkatársakkal, mert azért, ha az ember egy normális ember, aki megbocsátja az emberek bűnét, meg ő is jó fej, akkor az nem létezik, hogy ne legyenek olyan munkatársak, vagy utcabeliek, akikkel jóba tudna lenni, így érte, hogy barátilag, tehát, hogy rendezze emberleg és a kapcsolatot ne legyen egyedül, és ami a legfontosabb, és legszeresebben ezzel kezdtem volna, csak nem akarok ilyen szuper szellemi lenni, hogy én sokszor elgondolkozok rajta, de az Úr ne próbáljon meg ebbe, hogyha én egyedül élnék egy lakatlan szigeten, én úgy érezzem, hogy többé-kevésbé tudnék boldog lenni, mert imádkoznék az Úrhoz, és nem lennék egyedül. Most ez lehet, hogy elvont, meg nagyképű, de én napközben is sokat vagyok egyedül, és közben próbálok az Úrral lenni, beszélgetni vele, kommunikálni, és nem is vagyok egyedül, csak így emberi szempontból egyedül, tehát, hogy aki az Úrral van egy mély, közös kapcsolatban, ahogy mondja Jézus, hogy bemész a belső szobádba, és ott imádkozol, az Atya titkon néz, tehát ott van veled az Atya, tehát ez a harmadik, amit mondanék, hogy Istennel való kapcsolatot ki tud alakítani, és azt mondja Isten, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, tehát ki lehet alakítani a Szent Szellemmel, Atyával, a Fiúval ilyen kapcsolatot, hogy az ember megy, sétál, vagy dolgozik, és érzi, hogy nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten.
2: Amen, amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszodat, és tegyek fel még egy kérdést? Vagy maradjon a következő? Rendben, akkor nem tudjuk, hát a következő szegmensben még mielőtt meghallgatunk egy dalt, akkor jön a következő kérdés. Hogyan lehet feldolgozni, hogy szerettünket elvesztettük? Hú, ez egy nagyon, szerintem ez legyen a következő szegmensben.
3: Jó.
2: Legyen egy olyan, amire talán rövidebben lehet válaszolni. Mit tegyek, ha haragszom Istenre?
3: Hűha, szerintem az előző még könnyebb is lett volna.
2: Igen?
3: Hát talán, mert arra elég radikálisan tudok csak válaszolni az előző kérdésre.
2: Akkor legyen az előző, hogyan lehet feldolgozni egy szerettünk elvesztését?
3: Igen, azért egyszerű, de sajnos elég brutális a válasz, hogyha hívő szerettünket vesztettük el, akkor nagyon könnyű, mert tudjuk, hogy egyszerűen a mennyben van, és jó helyen van, és már csak nekem kell igyekezni, hogy őt viszont lássam, és erről rengeteg ige van, hogy viszont fog itt látni, akkor borzasztó nehéz a helyzet, és engem is hoztak kellemetlen helyzetbe, mikor hívők kérdezték ezt, hogy meghalt édesapám, édesanyám, és úgy tűnik, hogyha nem volt megtérve, és akkor most ki tudja, hol van. Hát nyilván erre nem fogom rávágni, hogy hát én tudom, hogy van szeg, hol van, és rossz helyen van, de és akkor is lehet mondani, hogy hát, ha az Isten majd könyörül rajta, meg minden, de akkor mondjuk nehéz a válasz, és nehéz vigasztani valakit, mert viszont hazudni nem az utatok, hogy hát, mivel aranyosan etette a kismacskáit, jó szívű volt, akkor biztos a mennyben van. De egy ilyen mentő közletet is szoktunk adni, hogy hát Isten kegyelmes, Isten hatalmas, hát ha talál kegyelmet, meg úgyse tudsz már mit csinálni, törődj az életben megmaradottakkal, szeretteiddel, tehát ilyeneket tudunk mondani, nem könnyű. Én el is határoztam, azt nem tudom, hogy tudom-e majd ezt fenn is tartani, ezt a vállalásomat, hogy én csak olyan temetést vállalok, ahol az elhunyt személy, tudom, hogy az urnál van, mert össze-vissza hazudozni a temetésen, hogy ó, fentről néz, mosolyog meg minden, és közben valószínűleg nem így van, azt én nem tudom bevállalni. Tehát ezt tudom erre mondani, reméljük, hogy hívő az, aki meghalt. Ha nem hívő, akkor meg bízunk Isten a kegyelmébe, hát valami lesz, és addig is, mert nem tudjuk, mi lesz, törődjünk a földi dolgainkkal, azon úgy se tudunk változtatni, és törődjünk a még meglévő szeretteinkkel, gyerekeinkkel, rokonainkkal, mert ha beletemetkezünk a gyászba, akkor az élő rokonokkal nem törődünk, és nekik is kárt okozunk, tehát a körülöttünk lévő emberek miatt is, rokonok miatt is el kell tudni engedni a halottakat.
2: Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőtudat, kedves hallgatók, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és elég életszerű kérdéseket teszünk fel. Összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, és ki is használjuk a lehetőséget, ugyanis itt van velünk egy lelkipásztor, Lugosi Zoltán, köszöntelek téged.
3: Én is köszöntök mindenkit.
2: Most pedig jöjjön a kérdés, miért érzem néha úgy, hogy Isten nincs mellettem?
3: Hát, mert lehet, hogy nincsen melletted. Ez így belerülök ebbe, de amúgy ez nem vicces ez a pillanat, mikor van ilyen. Ezt is kapázsó két részre osztanám, nem azért, mert annyira okos vagyok és bonyolítani akarom, de hát ugye sok oka lehet. Tehát vegyük azt, hogy tényleg nincs az ember mellett Isten. Hát a legmegdöbbentőbb Jézus Krisztus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanis ilyen soha nem volt a fiúnak, a messiásnak, Jézusnak az életében, hogy az atya elfordult tőle, de ott, akkor és utoljára, és először az atya Isten elfordult a fiától, mert egyszer látta rajta a mi bűneinket, és azon keresztül ő látta csak a fiát, és ezt valahogy nem tudta feldolgozni, vagy bele se tudunk ebbe gondolni. És velünk emberekkel is ez történik, maga mondja a Szentírás, hogy a mi bűneink választanak el minket Istentől, tehát ha az ember azt érzi, hogy nincs Isten, akkor én azzal szoktam kezdeni, vagy ha úgy látom, hogy nem működnek a dolgok, problémák jönnek, azzal próbálom kezdeni, hogy önvizsgálatot tartok, hogy hú, lehet, hogy rossz irányba haladok, lehet, hogy bűn van az életemben, vagy nem az Isten akaratába járok, vagy valamit rosszul csináltam, valakit megbántottam, és ezért nincs békességem, vagy ezért hagyott el az Úr. Tehát az ember mindig ezzel kezdje. Akárhogy visszautaljak, eszembe jut még egy ima meghallgatás feltétele, hogy azt mondja, azt hiszem, akit Jézus meggyógyított komoly betegségből, hogy tudjuk, hogy Isten csak azt hallgatja meg, aki igaz ő előtte, vagy valami, most nem pontosan idéztem, de ez a lényeg, hogy nem akárkit hallgat meg azért Isten, hanem aki tényleg az ő utain jár, aki az ő akaratát cselekszi. És a saját életemben is vettem észre, hogy hú, valahogy úgy Isten jelenlétét nem úgy éreztem, így elkezdtem boncolgatni magamat, hogy mi bűnt követtem, mert mi van, hogy van, és rájöttem, hogy hú, olyan irányba kezdett el haladni az életem, és itt most ami eszembe jut, sztori, nem is konkrét bűnök, hanem hogy olyan akár karrier, vagy valamit akartam elérni, olyan pályát akartam választani, ami nem Isten akarata volt, és nem bűnös dolog, csak egyszerűen nem az Isten tökéletes akarata, és már éreztem azt, hogy távolság jön közém és Isten közé. Tehát, hogy ne bonyolítsam, meg szaporítsam túl a szót, tehát lehet azért nem néz az ember, hogy mellettem van Isten, mert komoly bűnök vannak, vagy kevésbé komoly bűnök, de egyszerűen Isten akaratába járok. Én lefordultam jobbra egy kereszteződésnél, Jézus meg balra akart, hogy menjek, és ő nem megy mindig az emberrel olyan szorosan, hogyha ő más irányba viszi az embert. Látjuk le Lót történetét, ő elindult Szodoma irányába, és tönkrement az élete. Tehát, hogy én ezzel sejtek egyet, hogy a hívők azt mondják, hogy az Úr mindig velem van, mindig segít. Hát, ha az ő akaratába jársz, és arra mész, amerre mondja, akkor biztos, amúgy pedig azért kicsit bizonytalanná válik. Tehát ez az egyik oldala, hogy tényleg én nem jó irányba megyek, rossz dolgokat teszek, és nincs velem az Isten. De olyan is van, hogy én jól csinálom a dolgokat, és mégis ezt érzem, hogy nincs velem az Isten, ezt úgy szoktuk így keresztény körökben mondani, hogy nyomás van az emberen, hogy ilyen tehernyomás van, hogy pont ami Jézus Krisztuson is volt, olvassuk a egyik Zsoltárban, hogy körbevettek engem bársánbikái, meg kutyák, meg oroszlánok, ilyen szellemi lények, és Jézus rájött egy ilyen nagy rettegés, olvassuk a Getsemáné kertben, hogy vért izzadt, tehát nagyon nagy tusába volt benne, és akkor még nem is hagyta el az Isten, az a kereszten történt meg, de tehát annyira körbevették gonosz erők, hogy azt érezte, hogy nincs velem az Isten. És ilyen is van, amikor az embert mondjuk sokan szidják, irigyek rá, vagy van egy haragosa, pedig nem csinál semmi rosszat, és az szidja, átkozza, akkor az ember azt körbeveszi ez az életérzés, hogy fú, én nem egy szeretett ember vagyok, engem utálnak, engem Isten is elhagyott, de közben nem igaz, hanem csak az ördög utál nagyon. Ilyenkor pedig hát valahogy el kell kezdeni igéket elővenni, ami arról szól, hogy én Isten gyermeke vagyok, meghalt értem az Úr, szeret engem az Úr, és felépítem a hitet, hogy engem szeret az Úr, velem van az Úr, megvizsgáltam magam, nem találtam bűnt, és mégis rosszul érzem magam, akkor ez csak támadás, tudom, hogy te szeretsz, bármit érzek, uram, ha rosszul is érzem magam, tudom, hogy te akkor is szeretsz, Jobb is ilyen erős, a Jobb könyve, hogy jött a csapás rá, és mégis aztán kijött belőle, mert az Úr azért szerette, és akkor így felépíti az ember a hitét, sőt, hát nem is, mert most nem akarok végképp mélyen belemenni, mert sokféle felekezetből hallgattam, gondolom minket, de hogy van az úgynevezett szellemi harc is, mikor az emberre jönnek ilyen nyomások, terhek, depresszió kerülgeti, hogy akkor Jézus nevében szól ezeknek a gonosz erőknek, démonoknak, szellemeknek, hogy takarodjatok rólam, depresszió, melankólia, bús életérzés, és akkor mint amikor egy repülőgép felemelkedik a smogos, koszos város fölött, a fellők fölé süt a nap, akkor ezek a gonosz erők, életérzések pedig Jézus nevében eltakarodnak, és az ember újra érzi, hogy szereti őt az Úr. Ez van, hogy nem egy perc, nem 10 perc. Most megmondom őszintén, 2 napja én is kicsit ilyen nyomott vagyok, vagy nem is kicsit. Azt érzem, hogy szeret az Úr, de valahogyan terheltnek érzem magam, nem jöttem még rá, hogy miért. De vannak ilyenek a hívő életben, amikor ilyen nyomás alá kerül.
2: Amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, és hogy ebben az órában velünk voltál, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, meg aztán lehet, hogy még egyet, és azt követően pedig a következő órában is várunk benneteket, hiszen továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, és kérdéseket teszünk fel neki.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrácigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrácigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Kamat támogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére a szakminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszköz hitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítés érdekében előrehozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 km-es sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyöste, Ekerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podbaniszki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztaság és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Montenegró vízumkötelezettséget vezet be november 1-től az orosz, a fehér orosz, a kínai, a török és a szaúd-arábiai állampolgároknak az unió vízumpolitikájához igazodva. A vízumpolitika harmonizálása az Európai Unió egyik követelménye ahhoz, hogy le tudják zárni a csatlakozási tárgyalásokon a 24. fejezetet. A montenegrói reformprogram szerint az ország a jövő év végéig teljes mértékben összehangolja a vízumrendszerét az uniós szabályokkal.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán már az előző órában is Lugosi Zoltán volt az én vendégem, és képzeljétek el, hogy kérdéseket tehetünk fel neki, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, hiszen ő is az. Köszöntünk téged, Zoli, te drága lelkipásztor!
4: Én is köszöntlek, drága riporter, meg a drága hallgatókat én is köszöntöm.
3: Tehát az előző szegmensben feljött ez a kérdés, ami most fog következni, és azt mondtad, hogy hú, ez még bonyolultabb is, úgyhogy nem abban az órában mondtuk el, hanem most fogjuk elmondani, ugye, vagyis hát te fogod elmondani, én csak a kérdést teszem föl. Ja, előtte van még egy bocsánat. Hogyan bocsássak meg valakinek, aki

0: nagyon megbántott.
1: Ez tényleg egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Nagyon gyakorlati választ adnék rá, amit én is úgy tanultam, és működőképes, hogy az okozza sok embernél a nehézséget a megbocsájtásnál, hogy ő egy érzést vár, hogy én belül érezzem át, hogy tényleg el tudom engedni, és újra tudom nagyon szeretni azt az embert, és nagyon sokszor az ember pedig, mikor meg lett bántva, vagy fel lett szarvazva, vagy van nagy szörnyűség történt vele, akkor a szívében nem érzi azt, hogy ő nagyon tudja az embert szeretni, és el tudja engedni a bűnét, amit elkövettek ellene. De nem ezt mondja Jézus, hogy te mindenféle érzelmeket érezzél, hanem a szívedben hozza egy döntés, hogy elengeded. Én azt a példát szoktam hozni, szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy mikor mondjuk felhívják az embert egy bankból, hogy mondjuk volt tartozása, de elengedik mondjuk, vagy egy részét elengedik, és akkor bemegy a bankba, és akkor ott ül a Kovács Katika, vagy bárki ügyintéző, minden érzelem nélkül, a kis keretes szemüvegével, és akkor kitöltik a papírokat, aláírják, addig a személyét, mit tudom én, lefénymásolom az iratokat, és aztán aláírják, és elbúcsúznak. Semmi érzelem nincsen, alá vannak hívva a papírok, de lehet, hogy több milliós vagy több százezes tehertől szabadult meg az ember, úgyhogy elengedték neki minden érzelem nélkül, és működik. És Isten sem mondja azt, hogy neked nagy érzelmekkel kell elengedni a bűnöket, amivel megbántottak, hanem csak azt kéri, hogy dobd a tenger mélyére. Ha kell, befogott orral, becsukott szemmel, de akkor is mondd ki, hogy én a Szabó Pistának elengedem, megbocsájtok. Tehát, hogy ne keresnek az emberek ebbe érzelmet, hanem ilyen hűvös érzelemmel, mintha alá kell írni egy szerződést, az nem kell érzelem, egy döntést, ez a legjobb szó, hozok egy döntést, hogy bármit érzek, bármit gondolok, amiatt, hogy Jézus azt mondta, hogyha én nem engedem el az emberek bűneit, ő se engedi az én bűneimet, én meg nem akarok a pokolba kerülni, mert vannak bűneim, és az Úr nem engedi el, akkor pokolba kerülök, akkor én is elengedem az emberek bűneit, és hozok egy döntést. És szoktál még találkozni, hogy mondd is ki a száddal hangosan a nevét, hogy Kovács Pistának megbocsájtok, és akármit érzel, ez egy döntés. Mint az mondja az ige, hogy az Úr is a tenger mélyére dobja a bűneinket, és többé meg nem emlékezik, hogy hozok egy döntést, hogy elengedem. És még egy fontos még szerintem, mert sok embert meg ez is akadályoz még, az a második dolog, hogy oké, meg valaki lehúzott engem 500 ezer forinttal, én megbocsájtok neki, de mi lesz az 500 ezer forintommal? Én ezt ketté tudom magamba választani, és azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ő is választa szét, hogy megbocsájtom a bűnt, ha kell hideg racionalizmussal, érzelmek nélkül, de elengedem, mert Isten is azt mondja, hogy engedjem el, de attól még az 500 forintomat én megpróbálhatom visszaszerezni, akár jogi úton, akár más úton, tehát a kettőt nem kell összemosni. Elengedem a bűnt, de attól megpróbál megszerezni az 500 forintot. És még egy dolog esetleg még, hogy sokan úgy vannak vele, hogyha én megbocsájtom a bűnt, akkor én hülye vagyok, én Balek vagyok, most bocs, hogy ezeket a szavakat használom, tudom, hogy minden hallgató nem használ ilyen szavakat, meg mindenki nem szépen beszél, de hogy jobban értető legyen, hogy akkor hülye Balekként én megbocsájtottam, majd ki fognak engem használni, és át fognak verni. De hát ezt nem szabad hagyni. Én megbocsájtom a bűnt, de Isten megengedi azt, hogy azután meg 100 lépés távolságot tartok azzal, aki engem átvert. Tehát én nem olvasok ezt a Bibliába, hogyha téged valaki megbánt és átver, akkor bocsáss meg neki, és engedd meg, hogy még egyszer átverjen. Ilyen nincs. Az benne van, hogy bocsáss meg neki, de utána te úgy döntöl, hogy én soha az életben vele nem üzletelek, én soha vele mély kapcsolatot nem ápolok, mert csak megbánt, akkor erre joga van az embernek. Tehát összefoglalva, kicsit hosszúra sikeredett elnézést, de ez nagyon fontos kérdés, hogy ne az érzelem alapján keress, hogy mikor tudok megbocsátani, mert akkor lehet, hogy soha nem fog tudni, hanem egy döntés, egy száraz, hideg döntés, hogy megbocsájtok. Talán így könnyebb lesz, és nekem biztos.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a választ. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy... Oké, ez volt, bocsánat. Mit tegyek, ha haragszok Istenre? Ugye ez egy nehéz kérdés volt az előző órában, azt mondtad, hogy ez erre nem lehet röviden válaszolni.
1: Hát igen, igen, hát nyilván, hogyha valaki szemben ül velem, akkor azt úgy ki tudom beszélni, hogy pontosan mit értesz, miért haragszol, mi történt veled, így általánosabb egy kicsit nehéz erre válaszolni. Aztán leszögezhetjük, hogy biztos, hogy Istennek van igaza, tehát hogy biztos nem neked van igazod, aki haragszol Istenre, mert tényleg az Úr nem figyelt oda, gonosz volt, korrupt volt, megvesztegették és kitolt veled, tehát távol legyen ez, még kimondani szörnyű ez Istenről. Tehát biztos, hogy Istennek van igaza, és magadba keresd a hibát, hogy mi az, amit esetleg te elrontottál, vagy még ami a legelső kérdés volt, hogy egy gonosz földön élünk, ahol sok minden megtörténhet, de ezért nem az Istent kell okolni, mert nem az Isten az embergyilkos, hanem az ördög. És valaki úgy érzi, hogy haragszik Istenre, nyilván feltárnám, hogy milyen területen, mi történt az életébe, és feltárnám, hogy maga a kérdező hibás-e abban, hogy rossz dolog történt. Ha meg ő tényleg abszolút hibátlan, mert ő 50-nel ment a városba, de valaki beleszaladt 120-tal, és nehogy Isten, történt valami tragédia, hogy akkor meg elmondanám, hogy ez az ördög műve, nem Istené, és erre meg azt mondja, hogy hú, de hát Isten hogy engedhette meg, akkor megint ugyanott tartunk az első kérdésnél, hogy ez a föld az ördöghöz tartozik, és azért rengeteg galibát okoz az ördög, de nem lehet most rögtön az ördögöt megítélni, mert ha Isten megítélné most az ördögöt, lenne rá ereje, hatalma, de akkor az összes olyan embert, aki még nem tért meg, azt mind az ördöggel együtt be kéne dobni a pokolba, a gehennába, és az viszont Isten nem akarja, és ezért még kivár, ezért még túlszabadító akció zajlik, és egyszerűen le kell nyelni azt, mint hogy tudjuk, hogy az izraeli Gáza eseményekben is, hogy valaki 2 évig ott raboskodott, és nem lehetett ott lebombázzuk akkor ott az alagutakat, ahol fogva tartani a túszokat, mert akkor nem csak a túsztartók, hanem a túszok is meghaltak volna, és kicsit így van, az ördögöt nem lehet még egyszer megítélni, mert az a sok-sok 100 millió kedves ember, aki még később meg fog térni, az is meg lenne ítélve, és ne az Istenre haragudjál, hanem egyszerűen vedd figyelem, hogy egy ilyen bonyolult világban élsz, és Isten ilyen tűpontos, mérnöki pontossággal próbálja túszokat kiszabadítani, és ez sajnos jár úgymond nehézségekkel a föld lakóinak, most már több ezer év óta, de ne Istenre haragudjál, hanem te békülj meg Istennel, és állj Isten oldalára, a túszszabadításba, hogy Isten munkája menjen előre, és minél több ember kiszabaduljon az ördögtől, hogy eljöjjön az a nagyszerű nap, amikor az ördögöt fejbe lehet verni, mert eljött az óra, hogy meg legyen ítélve. Hát tudom, ilyen is miket mondanék, de nem volt kielégítő a válasz, még magam számára se, de hirtelen nem tudok ennél jobbat.
0: De azért eléggé kielégítő volt, és nagyon szépen köszönjük neked. Kedves hallgatók, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, ami a megbocsátásról fog szólni. Azt követően pedig újra beszélgetni fogunk Zoltánnal, ugyanis van még egy jó pár kérdésünk felé, remélem egyet értetek velem, úgyhogy Zoli, hallgass most ezt a dicsőítő dalt velünk a hallgatókkal, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán nem teljesen egy bizonságot hallgatunk, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom, hogy egy lelkipásztor van a vonalba velem, és neki teszünk föl kérdéseket, olyan egyszerű kérdéseket, amik nem is annyira egyszerű kérdések, viszont a nem hívő embereket ez érdekli a legjobban, úgyhogy egy lelkipásztort köszöntök most, Lugosi Zoltán. Szia Zoli, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat.
0: Nos, a következő kérdésem az lenne, hogy hogyan találhatom meg az életemben a helyemet?
1: Jó kérdések. Hát, hogyha valaki mindig egy az egybe felteszi nekem, akkor az 2 napig tart ezt kivesézni. Hogyan találom meg az életben a helyemet? Hát maga nagyon tetszik a kérdés, hogyha valaki felteszi, ugyanis azt látom sajnos, még akár lelkipásztorként is, még a hívők között is, pedig én nagyon sokat beszélek erről, hogy az emberek csak élik az életüket, mint egy drága őzike az erdőbe, és próbálnak jól élni, meg kedvesen, de nem jutnak el odáig, hogy hú, mi az én dolgom az életbe. És az ima válaszoknál pont volt egy ilyen kitétel, hogy Isten annak hallgatja meg az imáját, aki az ő akaratában jár, az ő útjában, és ezért nagyon fontos, hogy az ember szerintem akkor lesz a legboldogabb, hogyha futhatja a pályáját, van is azt hiszem egy Zsoltárokban egy ilyen vers, hogy mint egy hős rivag örül, mert hogy futhatja a pályáját, és ez az életérzés, én is szeretem, amikor ebben vagyok benne, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit kell. Tehát, hogy először is üdvözölném nagyon ezt a kérdést, ha valaki ezt feltenné, hogy egyáltalán valakinek eszébe jut, hogy hú, én okkal vagyok a földön, nem olyan vagyok, mint egy Katica Bogár a sok közül, hanem nekem Lugosi Zoltánnak, Armandónak, Sztojka Pityunak, Kovács Ilonának van egy dolgom, amire én lettem kitalálva. És minden embernek más az új lenyomata, és minden embernek más az életútja is. Tehát ez már csodálatos, az emberben felmerül. Nyilván ez akkor van egy hívő ember, akibe felmerül. Az az alap, hogy nyilván én meghatározom magam, hogy én Istennek a fia vagyok, és utána, mint fiú, hogy Isten milyen munkát akar nekem adni, milyen szolgálatot akar adni, mi a dolgom az életbe. Erre pedig hát a Szent Szellem tud elvezetni, mert megvan írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és a bekövetkezendőket kijelenti néktek. Tehát nagyon fontos, az ember megtér, de a vízben megkeresztelkedik, hogy utána pedig a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel is kerüljön olyan kapcsolatba, olyan mély, mondhatni, intim, belsőséges kapcsolatba, mikor megtanul hallgatni a Szent Szellemre, most ezt tudom, hogy talán elvont lesz sokaknak, de el kell hinni, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy nem ő van most a földön, ez a János evangéliumában mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, és elmegyek az atyámhoz, mert így elküldöm a Szent Szellemet hozzátok, a másik vigasztalót, hogy veletek maradjon a világ végezetéig, és ez a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra, és az ember ki tud alakítani a Szent Szellemmel egy jó kapcsolatot. Nem tudom, lehet-e egy ilyen könyvreklámot mondani, hogy van egy Jó reggel Szent Szellem című könyve Benihinnek, hanem akkor kivágod, ami nem a könyvet, hanem ezt a reklámot, és az arról szól, hogy lehet személyesen elkezdeni kommunikálni, beszélgetni a Szent Szellemmel reggel, mikor felkelek, hogy de jó Szent Szellem, hogy itt vagy, napközben is szólni hozzá, és tudom, hogy ez egy picit elvont, ismétlen magamat, de higgy el, minden hallgató, hogy el lehet oda jutni, amikor az ember rá tud hangolódni a Szent Szellem hangjára, mert a Szent Szellem egy személy, tud beszélni, tud kommunikálni, sőt azt olvassuk, hogy meg lehet őt szomorítani, felhívja a figyelmet a Szentírás, hogy nehogy megszomorítsátok a Szent Szellemet, és én is tapasztaltam többször, hogy megszomorítottam a Szent Szellemet, mert egy nagyon finom, kedves személy, és rá lehet hangolódni úgymond az ő hullám hosszára, és sokat lehetne beszélni, hogy a Szent Szellem vezetését, hogy lehet átvenni. Kenneth Hagin-nek van egy könyve a Szent Szellem vezetéséről, de lényeg az, hogy a Szent Szellemmel kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy ő egyszer megmondja a jövőmet, hogy mi lesz a jövőm, lehet nem mondja meg, hogy 25 év múlva mi lesz, de a következő lépés, következő években, hogy mit kell tennem, hol kell lennem, elkezd inspirálni. És ehhez nagyon hasznos, tudom, hogy sokféle felehelyzet hallgat esetleg minket, de én hiszek, hogy a nyelveken szólás által is az ember imádkozik nyelveken, azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, de a Szellem esedezik méltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát még odaszánom magamat a nyelveken való imára, mindamellett, hogy építem az én hitemet és belsőmet építem, elkezdek könyörögni Istenhez, olyan dolgokat, amik majd velem meg fognak történni. És hogy ezt nyomatom, most így szlengesen mondva, nyomatom a nyelveken szólást, nekem nagyon sokszor volt, szinte 10-ből 9-szer, hogy közben, miközben a nyelveken szólok, figyelek a Szent Szellemre, így a belsőmben feljönnek gondolatok, hogy mit kéne csinálnom, mi az én dolgom az életbe, de így leszűkítve a választ, Isten egy olyan mély kapcsolatot kialakítani, ami szintén volt már kérdés, hogy milyen az ima, honnan tudjam Isten meghallgat, hogy olyan mély kapcsolatot Istennek kialakítani, mikor én is szólok ő hozzá, és oda nem elrohanok utána a Pizza Hutba és nyomok egy pizzát, hanem hallgatom, hogy ő esetleg mit szól hozzám, hova menjek, mit csináljak. Tehát időzni az Úr jelenlétével és beszélgetni az Úrral, és ha szorgalmasak vagyunk, mert megvan írva, hogy ha szorgalmasan keressük az Urat, akkor megtaláljuk, és akkor ha ebbe kitartok, áldozatosak vagyunk, ő fog szólni hozzánk, hogy mi a mi életünknek az értelme és feladata.
0: Amen, amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább a kérdéseket. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk. És kérdéseket tehetünk fel a mai nap folyamán egy lelki pásztornak, aki nagyon lelkesen válaszol nekünk, és itt van velünk még mindig a vonalba. Köszöntelek, Zoltán!
1: Én is köszöntök mindenkit!
0: Kedves hallgatók, azt tudni kell, aki esetleg most csatlakozott hozzánk, hogy Lugosi Zoltán egy lelkipásztor, tehát elég hiteles, és nyugodtan fogadjuk el a szavait, amit mond, hihetünk neki, hiszen már több éve egy lelkipásztor. Na nézzük, akkor jöhet a következő kérdés, Zoli!
1: Igen, izgatottan várom, és igyekszek lelkesen válaszolni a továbbiakban is.
0: Van olyan, hogy valaki túl sokat hibázott ahhoz, hogy Isten megbocsásson neki?
1: Hú, de jó kérdés, és eszembe is jut a pásztorlásból, akár a mai napomból is egy személy, aki pont hasonló dolgokkal kínlódik. Hát a jó válasz egyből, rá is vághatjuk, természetesen Isten megbocsát, ő maga is azt mondja nekünk, ha valaki hibázik ellenünk egy nap, akár 77-szer, vagy akárhányszor meg kell neki bocsátani. Tehát ebbe hinni kell, és ez biztos, hogy így van, Isten megbocsájt. Viszont, hát nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá, hogy oké, hogy megbocsájt. Most egy nagyon drasztikus példa jut eszembe, és elnézést kérek mindenkitől, de a kisvár azt tudja, hogy én szeretem az ilyen drasztikus példákat, hogy értető legyen, hogy elkövetek egy hibát, a hülyeséget, és levágják a jobb kezemet, és oké, nem haltam meg minden, de nem lesz már jobb kezem. És egy kicsit így van a vétkekkel, a bűnökkel is, főleg a nagyobbakkal, mondjuk valaki, most senkit nem akarok kárhoztatni, mert tényleg Isten megbocsát és helyreállít, de amíg valakinek már több felesége volt, és már 8 gyereke van több helyről, az valahogy, és mondjuk egyik ebbe az országba él, a másik országba él, az csak nem olyan, mint hogyha ő maga leül karácsonykor a kandalló mellé, és ott van mellette az egyetlen felesége és a közös gyerekek, mint az, hogy felhívom Viberen a 8 helyen levő össze-vissza gyerekeket. Most tényleg nem kárhoztatva meg, ehhez is Isten kegyelme kell nekem is mindenkinek, és főleg, hogy sok ember nem a saját hibája miatt lett az, hogy elvált, tehát azoknak végképp nem szól, de valaki saját hibájából félrelépett, megcsalta, és a többi, és innen van gyerek, onnan van gyereke, megbocsátja az Isten, de mennyivel jobb lenne, hogyha egy helyről lenne gyereke, mint 5 helyről. Vagy drogozott évekig, és ráment az egészsége, nem végezte az egyetemet, a főiskolát, nem lett egy szakmája, mert szétdrogozta a fiatalkorát, megbocsájt az Isten, de attól még lehet, hogy persze Isten tudom, hogy hatalmas, de lehet, hogy 6 általánosa van, és akkor megbocsátott az Isten, de ha nem követett volna el annyi bűnt, akkor lehet, hogy lenne egy jó asztalos, és sokkal jobb munkája lenne. Nem tudom, mennyire érthető, amit ki akarok hozni, hogy oké, hogy megbocsájt az Isten, de egy autó is, ha karambolozok 28-szor, a karosszérrel lakatos mindig vagy kikupálja, de hát én tudom, hogy fú, már 28 ütés, verés, minden van rajta, az már soha nem lesz olyan autó. Tehát itt is azt tudom mondani, most nyilván itt a nagyobb bűnökről van szó, nem az, hogy átfutott egy rossz gondolat az agyamon, de amikor az ember ilyen komolyabb bűnöket követel sorozatosan, biztos, hogy megbocsátja az Isten, hogy az ember őszintén megtér. De azért az élete nyomán, élete útján, karrierén, sorsán az bizony ott lesz. Tehát az 5 Mózes 28-ban nem csak az áldások vannak ott, hanem ott vannak az átkok is, dupla olyan hosszan felsorolva, hogyha nem hallgatsz az Úrnak szavára, akkor milyen csapások jönnek. És persze az ember megtér, elkezd helyreállni az élete, de sok csapás, akár egészségügyi, vállások, gyerekkel ez lett, házamat elvitte a bank, és a többi, azoknak a nyoma ott marad. Tehát most nem megijeszteni akartam a képzeletbeli kérdezőt, egyfelől megnyugtatnám, hogy megbocsát az úr, de azért igyekezzünk, és ezt magamnak is mondom, minél inkább tökéletesen járni, minél kevesebb varga betűt, kanyart betenni, mert annál inkább az 5 Mózes 28 áldásai lesznek rajtunk.
0: Amen, amen. Köszönjük szépen. Jön a következő kérdés. Mit tegyek, ha félek a jövőtől?
1: Hú, ez is nagyon jó kérdés. És ahogy lépünk bele az utolsó időkbe, olvasok a Bibliába is, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, ami következik a világra. Mi már így simán átgörgetjük a telefont, hogy nyírják egymást oroszok, ukránok, meg milyen raktárok robbannak, meg Venezuelában milyen földrengés, mert ez messze van aránylag, de ha ezek besűrűsödnek, akkor eljönnek a félelmek az emberek életére, de akár nem csak ilyen utolsó idők miatt félelmek fognak jönni, hanem aki egyedülálló lesz a társam, ha van gyerekem, hú, reméljük nem lesz drogos, hú, vettünk egy házat, reméljük, hogy tudjuk majd törleszteni. Tehát az embernek folyamatosan jönnek a félelmek az életébe. Erre aránylag könnyű válaszolni, megvalósítani már kicsit nehezebb, de amit már idéztem is igét, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát ha félek a jövőtől, akkor nyissam ki a Bibliát, és nézzem meg, hogy milyen ígéretek vannak ígérve számomra. És valaki, hát sőt, sokan próbálták már megszámolni a Biblia ígéreteket, valaki azt mondja, hogy 4000, valaki azt mondja, hogy 6000 ígéret van benne, hát én nem kezdtem el megszámolni, de nagyon sok van benne. Én, hogyha valamibe elkezdek félni, akkor gyorsan keresek a Bibliába igéket, és azt elkezdem a számmal megvallani. Hogy megvan írva, hogy mit tudom, Jézus sebére meggyógyultam, vagy megvan írva, hogy Jézus átkozottá szegény élet, hogy én meggazdagodjak, vagy megvan írva, hogy az Úr, az ő fiát Jézus odaadta értünk, miért adna vele együtt mindent minélkünk, vagy hogy az is meg van írva, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez, istenfélő élethez kell. Tehát felépíteném a hitemet, mert a félelemnek mi az ellentéte, ugye a hit. Felépítem a hitemet, hogy Isten mit ígért. De persze itt is zárójelbe el kell mondani, hogy én nem szeretem azokat a egyre gombamódra szaporodó prédikátorokat, akik mindig azt mondják, hogy minden jó lesz, Isten szeret, megállt, felemel. Persze, ha gyereke vagy, biztos, de hogy ezt mindenkinek ráhúzna a nyakára, vagy fejére mondani ezt az áldást, hogy minden jó lesz, és közben az bűnben él, és nem is akar megtérni belőle, az nem igaz. Tehát azért az, amit elmondtam, hogy felépíteném a hitemet, hogy mit ígér az Isten a Bibliába, azért ennek az az alapja, hogy én Isten útján is akaratába próbálok járni, tehát ez az alapeset, de utána is jön félelem, mert nekem is szokott jönni, akkor pedig Isten ígéretei, mivel az ő útján járok, vonatkoznak rám, és ezért azokat megvallanám, mondanám, ha kell naponta százszor elmondanám azokat a Biblia verseket, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, Jézus sebeiben meggyógyultam, megvan írva, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, ha kell, kiírnám a falra, megvallanám százszor, és így a félelem szép lassan elhagyna.
0: Na, ez csodálatos módszer. Isten áldjon meg téged ezért. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán a következő szegmensben még felteszünk egy pár kérdést, és aztán búcsúzni fogunk Zolitól, illetve hát tőletek is itt a Trájóban, kedves hallgatók, ugyanis le fog járni a műsoridőnk. Szóval szóljon most ez a dicsőítő dal, és aztán lesz még egy pár kérdés Zoli felé.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, ahol a mai nap folyamán kérdéseket tettünk fel egy lelki pásztornak, aki itt van velünk a vonalban, és úgy hívják, hogy Lugosi Zoltán. Szia, Zoli!
1: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
0: Elég markáns kérdéseket kaptál, mit szólsz hozzá. Folytassuk is. Miért fontos templomba vagy gyülekezetbe járni?
1: Hú, hát ez jó kérdés. Ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön el Sarkadra vasárnap, pont erről fog prédikálni. és azt hiszem 10 támpontot szedtem össze. Ezt most nem fogom, mert nem is tudnám.
0: Bocsi Zoli, hogy a szavadba vágok. Ezt talán kiegészíteném egy olyan kérdéssel is, hogy lehet úgy is hinni Istenbe, hogy valaki nem jár templomba, vagy gyülekezetbe? Tehát így összevetve, és hát kérlek, most ne a 10 pontodat mondd el, mert hogy körülbelül már csak 8-9 percünk van a műsoridőből, szóval valahogy úgy foglalt össze, hogy beleférjen.
1: Belefért volna a 10 is, amúgy úgyse tudtam volna elmondani a 10-et. Hinni önmagában lehet Istenbe, de hogy most mondjak egy radikálisat, maga az ördög is hisz Istenbe, ez így benne van a Bibliában, az ördög tudja, hogy van Isten, tehát ahhoz nem kell gyülekezetbe járni, az ördög se jár gyülekezetbe, már lehet, hogy egy-kettő helyre azért elmegy, meg látják szeretettel, most így viccet félretéve, bár nem vicc. Lényeg az, hogy tehát hinni úgymond elvileg lehet, viszont rengeteg áldás van a gyülekezetben, hogyha pára szemezgetve, hogy azt mondja Jézus, ahol ketten, hárman összegyűlnek, én ott vagyok, ez nincs megígérve, te otthon leülsz a kis foteletbe és imádkozol, akkor megvan ígérve, hogy az atya a titkon néz. De Jézus meg ott van személyesen, a 2-3 hívő ott van. Vagy ott vannak a pásztorok, szolgálók, azt mondja az Efézus 4.11-ben, hogy a pásztorok, tanítók segítik a mi életünket, még nekem lelki pásztornak is szükségem a más pásztorok segítségére, hogy fejlődjek az Úrba, ez megint otthon nem megy, kell a gyülekezet, maga dicsőíteni az Urat, megvan élni az Úr a dicséretek között lakozik, egyedül YouTube-ban énekelni azért csak nem olyan, az is megvan írva, hogy egymás hitáltal fel tudunk buzdulni a gyülekezetbe. Maga Pál apostol mondja, hogy de jó, hogy el fogok hozzátok menni, és nem tudom hitem, melyik gyülekezetnek mondja, mert ott egymás hitáltal felbuzdulunk. Az ember kinyitja a Bibliáját, és egy kapucsinó mellett otthon olvasgatja, úgy is lehet hitet kapni, de nagyon ragadós tud lenni a hit, hogyha a gyülekezetbe vagy a templomban találkozunk egymással. Tehát azt mondom, hogy elvileg papíron megoldható lenne, de gyakorlat mégis azt mondja, meg rengeteg bibliai részt tudnék mondani, de akkor most eltekintek ettől, hogy százszor könnyebb és százszor vagy ezerszer erősebb módon lehet megélni a hitéletet közösségben.
0: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó, és van egy záró kérdésem. Mi az, amit a lelki pásztor is megtanult az életről a szolgálata során?
1: Hát nagyon sok mindent az egész életről. Szerintem én a magam nevében talán a türelmet, türelmet, az ember legyen türelmes, hogy nem mindig egyből jön a siker, akár a gondozott, lelki gondozott személyekben is. És a másik, ami még nehezebb, de talán még jobban én megtanultam, hogy tudni kell elengedni dolgokat, hogy egyszerűen nem fogom tudni mindenkiből kihozni azt, amit, vagy hát persze Isten nem tud kihozni, amit ki lehetne, és hogy ez ne frusztráljon engem, hanem tudjam elengedni, hogy jó esetben, jó lelkismerettel megtettem sok mindent, hogy abból egy áldott, erős, krisztusi ember legyen, de én nem tudok helyette otthon imádkozni, nem tudom helyette kinyitni a Bibliát, meg egy csomó dolgot nem tudok, és hogy tudjak ezen átlépni, és ne vegyem magamra ezt. Régebben is ugye beszélgettünk, volt egy riport, így veled, és akkor talán a focit is említettük, hogy foci edző voltam, és ott is ez volt a legnehezebb, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyerekeket látni, hogy nem ez velük semmi. Hát volt, aki Hollandiába kijutott, és kimentünk együtt, és ott kapott lehetőséget egy holland akadémián, és aztán pár hónap múlva már a megye kettőbe bohózkodott. És ez ott is nagyon nehéz volt feldolgozni, és lelkipásztorként is nagyon nehéz feldolgozni, hogy valakiből lehetne egy erős keresztény, akár egy későbbi lelkész pásztor, és hogy tudjak ezen túllépni, hogy elengedni. És ez egy nagyon hasznos tanulás, hogy az ember ne ragaszkodjon görcsösen semmihez, hanem én úgy szoktam mondani, a hívők már ismerik ezt a szólásmondást, hogy rajtam nem újjon. Én tegyek meg, amit tudok, de ne görcsöljek azon, ha más nem teszi meg, mert akkor hiába görcsölök, csak rosszabb lesz. Tehát én valahol ez alatt az évek alatt én ezt mindenképp megtanultam.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap folyamán itt voltál, időt szántál ránk, és válaszoltál a kérdésekre.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Isten áldjon meg téged gazdagon. És hát ezt az interneten megtalálhatjuk, amit az Isten tiszteleten fogsz tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy miért fontos gyülekezetbe járna? 10 pontot hol tudjuk meghallgatni?
1: Hát ez egy zárt csoportban, van egy Facebook zárt csoportunk, pont azért zárt, mert elég őszintén szoktam prédikálni, és akkor az nem baj, ha nem mindenki látja, de viszont ha, mert lehet, hogy ezt is összefoglalóba fel fogom rakni, akkor a saját Lugosi Zoltán Facebook profilomra sok-sok gyülekezeti prédikációnak egy tömör 20 perces változatát ki szoktam rakni, és valószínűleg ezt is a saját profilomra majd ki fogom rakni azért.
0: Rendben, akkor kíváncsian várjuk, és meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy időt szántál ránk. Remélem tetszett nektek, drága hallgatók, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helységből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta, a fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték. Kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. Az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezüleg is fel tudtak használni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggeli szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, t

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról.

0: erő, külön díját az idén. Tervezett közleményében idézi Herzog Noémi színi kritikus laudációját, aki kiemelte, a Független Színház Magyarország nem kisebb célért, egy jobb Magyarországért dolgozik, mégpedig úgy, hogy kicsiben megteremti a feltételeit. Az FSM olyan társulat, amelyben együtt dolgoznak romák és nem romák. Mint egy elképzelt Magyarországon, ahol nem csak úgynevezett roma társulatoknak, de a színházaknak úgy általában is részei a roma rendezők, dramaturgok, színészek, jelmez és díszlettervezők. A Balogh Rodrigo alapította, Független Színház Magyarország nem csak előadásaival, de teljes működésével, oktatási tevékenységével is ezért dolgozik, kiemelte, a konkrét előadások mellett például a Falunap, a Rothadó Madarak vagy a Rendszerbontók megjegyezendő, hogy ők válaszoltak hazánkban elsőként színházi eszközökkel a roma gyilkosságra. Horváth Kristóf színész Bob mellett műhelyükből kerültek ki egy másik fontos színházi kollektíva, a Tudás Hatalom tagjai, emlékeztetett. Hangsúlyozta, nem kevés részük van a közélet, a színházi kritikai világ érzékenyítésében. Ezzel a díjjal tehát szeretnénk mi, színi kritikusok is elismerni a nyilvánvalót. A Független Színház Magyarország, mint alkotó műhelyt, és az általuk rendezett lassan 10 éves Roma Hősök Fesztivált egy európai léptékben is úttörő kezdeményezést, írta a méltatásban. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál az EU-ban elsőként teremtetett platformot a különböző országok roma társulatainak. A fesztivál részben olyan nézőkből is áll, akik kizárólag ezen a csatornán keresztül kapcsolódhatnak a színházhoz. Az eseményt mára jegyzi és követi a sajtó, a magyar kultúra és a színház része. És hogy európai viszonylatban is trend teremtő, az bizonyítja, hogy 2017 óta volt már ezen a néven fesztivál Bukarestben, Rómában, Kassán, Prágában vagy Bécsben.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Jó reggelt, jó reggelt, jó szurkolást! Ma van július 28-a, ami egy keddi nap, akárhogy is nézzük, és a Szabolcsok ünneplik neve napjukat. A Szabolcs pedig egy magyar eredetű név, ugyanis Árpád fejedelem unokaöccsének volt a neve. Jelentése nyest, ha jól láttam. Jól láttam? Jól láttam, nyest. Nem nyers, nyest. Ma 112 év az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. Ugye 1914. 7. hó 28-at írtunk. A háborúhoz hamarosan ugye az európai országok mind csatlakoztak. 486 éve ezen a napon 8. Harry kivégeztette Thomas Cromwellt, miniszterét, és elvette, hát ugye Thomas Cromwellt, aki a minisztere volt, és elvette 5. feleségét, Catherine Howardot. 232 éve guillotinnal lefejezték Maximilien de Robespierre, francia ügyvédet, a forradalom egyik vezetőjét. 175 éve elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. Miket tartanak számon, Jézusom? 116 éve Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére. 111 éve született Charles T. Townes, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálója. Aztán 97 éve született Jacqueline Kennedy, egykori amerikai First Lady. 84 éve született Somogyi Győző, Kossuth Díjas grafikus festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. Aztán 81 éve született Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva ugye megalkotta nem mást, mint Garfieldot, ugye a lusta, kövér macskuszt, cicapuloszt, ahogy Görögországban hívtuk, aki ugye utálja a hétfőt, pedig nem is dolgozik, tehát mit utál rajta, az ugye sosem derül ki. Na és végül, de nem utolsó sorban, 371 éve halt meg Cyrano de Bergerac, francia barokk író, aki ugye hosszú orráról volt ismert. Na, hát ezekkel az érdekesség morzsákkal én ezt a keddet ezennel megnyitottam, sőt, akárhogy is nézem, ez július utolsó kedje, legalábbis 2026 júliusának az utolsó kedje, úgyhogy ezt én be is zártam, mármint ezt a szegmens, nem sokára jövök vissza hozzátok friss közlekedési hírekkel.

0: Rádió. Rádió Dick.
1: Nem sokára 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Lezárják a 11. kerület Bali Sándor utcát, mert javítják a vízvezetéket. A 23. kerület Szent László úton az új telepút közelében lezárják a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszmélyi úton. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Ez ugye valószínűleg a Sziget Fesztivál miatt van így. A 15-ös autóbusz a Kávin tér felé megáll a 76-os trolibusz Hegedűs-Gyula utca megállójában is. Csatorna átépítés miatt lezárták a 20. kerület Dezsőfi utcát a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. A 9. kerület Vendel utcában pedig a Szobienszky János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Ezzel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek is a roma hírek.
2: Jaj,

0: Rádió Dix.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei. Rádió Dix.
3: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.

0: meg is mutatom.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy csata után Lando Norris győzelmével zárult a 41. Forma 1-es magyar nagydíja Hungaroringen. A McLaren világbajnoki címvédője boldogan értékelt a futam után. A második helyet megszerző Max Verstappen viszont amondó, rengeteget kell még dolgozniuk a Red Bullon. A pénteki nap után nagyot fordult a világ, hiszen a Ferrari uralmát megtörte Lando Norris. A brit a harmadik szabad edzés után az időmérő edzést is behúzta, majd a vasárnapi futamon is magabiztos előnnyel szelte át elsőként a célvonalat. Nagyon élveztem, hogy ennyire gyors volt az autó, mindenki remek munkát végzett, köszönöm, kezdte az egyszeres világbajnok. A fejlesztésekkel is elégedett vagyok, habár az autót néha még mindig borzalmas volt vezetni, de gyors volt, és inkább kérek egy borzalmas, de gyors autót, mint bármi mást. Az első etapom is jól sikerült, aztán a második is, sajnos Oscar balszerencsés volt, lehetett volna dupla dobogónk. Ami engem illet, amikor az autó jó, és elkapom a ritmust, nincs megállás. A magyar nagydíj után közel egy hónapos szünet kezdődik az F1-ben, Forma 1-ben. Ez idő alatt a pilóták is pihenésre fókuszálnak, erre a McLaren pilótájának is konkrét terve van. A családommal és a barátaimmal fogok időt tölteni, golfozni és padelezni fogunk, jó lesz picit kikapcsolódni, mondta Lando Norris. Viszont Verstappen nem volt elégedett, ő imént nyilatkozott. Ahogy pénteken és szombaton, úgy ma is azzal küzdöttem, ez vasárnap mondta, hogy nagyon alul kormányzott volt az autóm. Egy ponton elég erősen még a padlólemez is felütött. Lewis Hamilton megelőzése kulcsfontosságú volt, ahogy az is, hogy működésre bírjuk a lágy gumikat, ami szintén jól sikerült. Összességében mi mindig nem teljesen értem, hogyan lettünk másodikak, de úgy gondolom csapatként erősen teljesítettünk. Én ezt az eredményt egy kicsit felül teljesítésnek látom ahhoz képest, amit vártunk. A szezon második felére még sokat kell változtatnunk az autón. Hát ahhoz képest, ha második lett, akkor végül is azért annyira nincs nagy probléma. Kedves Verstappen úr, nekem ez az én véleményem, bár én a Forma 1-hez sem ennyit nem értek, úgyhogy én csak ezt a cikket felolvastam nektek, és megyek is zenélni, 8 után jövök vissza.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
0: Rádió D, romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando!
3: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
4: Kicsit ezen németes.
3: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
4: Náj.
3: És akkor mi a többes számunk?
4: 3, 2, 1, nájá.
3: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
8: A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre. A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a tanévre. A jelentkezéseket július 30-aig várják. Ki jelentkezhet a szakkollégiumba? A szakkollégium

0: 2026. augusztus 11-jéig. Írásbeli jelentkezés is szükséges. A jelentkezési lapot és a mellékleteit 2026. július 30-ig kell a Szent Miklós romaszakkolikukasz@gmail.com e-mail címre beszkennelve elküldeni, vagy pedig a Szent Miklós Görög Katolikus Romaszak Kollégium címére postai úton ajánlott küldeményként feladni, vagy pedig munkaidőben személyesen eljutatni a szakkollégiumba. Az írásbeli pályázat elemei. Kitöltött, kézzel aláírt jelentkezési lap, ami a weboldalon letölthető, motivációs levél, amelyben a jelentkező egy-másfél oldalban kifejti a szakkollégiumba való jelentkezés mögött álló személyes motivációját, igazolás hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, jegyzői vagy gyámhatósági határozata hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, annak megállapításáról, felsőoktatási intézmény által küldött felvételi határozat vagy az oktatási hivatal által az elfelvételire küldött besorolási határozat másolata, azoknak, akiket idén vesznek, vettek fel a felsőoktatási intézménybe, érettségi bizonyítvány másolata, leckekönyv másolat, lelkészi ajánlás nem kötelező, de előnyt jelenthet, egyéb dokumentum nem kötelező, de előnyt jelenthet, például nyelvvizsga bizonyítvány. A beérkezett pályázatok tartalmi és formai ellenőrzését követően szükség esetén egyszeri hiánypótlásra kerül sor, amelyről a szakkollégium felszólító levelet küld. A szóbeli felvételit illetően 2026. augusztus 4-én egy egész napos felvételi nap keretében először ismerkedős csapatjátékokra kerül sor, majd a felvételi bizottság meghallgatja a jelöltet egy egyéni beszélgetés keretében, ahol meggyőződik személyes elkötelezettségéről, motivációiról és alkalmasságáról is. A szakkollégiumba a felvételi bizottság által adott pontszám alapján lehet bekerülni, a felvételi eredményről szóló kiértesítést a szakkollégium 2026. augusztus 11-éig küldi meg a jelentkezők.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinász.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. A Margit-szigeti szabadtéri színpadra invitálok benneteket, ugyanis augusztus 8-án, tehát szombaton este 8 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertje lesz egy nyári este címmel. A sztárvendég pedig nem más, mint a lengyel Johanna. A műsoridő szünet nélkül 120 perc, tehát kereken 2 órás koncertnek lehetnek az emberek szem- és fültanúi, szünet nélkül, ez nagyon fontos, elmondanom. A legendás páros visszatér egy szenvedéllyel és időtálló slágerekkel teli estére. Az elmúlt esztendő diadalmenet volt Kökény Attila és Rakoncai Viktor számára. Országszerte és a határon túl is ezrek szívét hódították meg olyan slágerekkel, mintha újra látlak, a veled elrepülnék, vagy a csókolj még egyszer. Pályafutásuk egyik legmeghatározóbb mérföldköve az MVM Domban tartott teltházas 50. születésnapi koncert után a páros most visszatér egyik legkedvesebb helyszínére. Készüljenek egy eleganciával, szenvedéllyel és időtálló slágerekkel teli estére, ahol a zene és a környezet tökéletes harmóniája teremt felejthetetlen emléket. Ebben én 100%-ig biztos vagyok, ahol Kökény Attila megjelenik, ott szem nem marad szárazon, amikor elkezdődnek a lirai slágerek, és biztos, hogy egy fantasztikus, nagyszerű koncert lesz, úgyhogy még egyszer augusztus 8-a, szombat 20 óra, tehát este 8 óra Margit-szigeti szabadtéri színpad, 2 órás Kökény Attila Rakoncai Viktor koncert, egy nyári este címmel, és a sztárvendég pedig lengyel Johanna lesz majd. Úgyhogy, ha van kedvetek, most még gyorsan tudtok rá jegyet váltani, úgyhogy találkozzunk ott esetleg. Na most pedig zene következik, és közlekedési hírekkel folytatom majd.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Nem sokára 8:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 17. kerület Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a második kerület Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, lezárták a 13. kerület Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. Ezekkel tudtam most szolgálni, és jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Újabb szavakat tanulunk mostanában itt a Rádiódik. Igen, kíváncsi vagyok, hogy mivel folytatjuk.
2: Hát megtanultuk azt, hogy mondjuk, hogy valaki idős, öreg, úgyhogy most tanuljuk meg azt is, hogy van az, hogy fiatal.
3: Na kíváncsi vagyok, hogy itt is különbséget teszünk a nő és férfi között.
2: Természetesen, mint mindig. Most a férfit úgy mondjuk, hogy ternó.
3: Ternó. Tehát te egy ternó vagy.
2: Így van, na erre nem haragszom meg, igen. Szitjú, vasztos esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: kapcsolódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak, nem sokára itt a Vekker. Ám előbb egy kis hírecske, ugye? Visszavonták az Edda produkciói számára korábban megítélt 100, illetve 150 millió forintos nemzeti kulturális alap NKA a támogatásokat, mert a Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint mindkét pályázatban valótlan adatok szerepeltek, amelyek befolyásolták a döntést. Erről Tar Zoltán kulturális miniszter számolt be, hozzátéve, az érintett cégeknek vissza kell fizetniük a támogatást. A pénzeket még az előző kulturális vezetés idején működő idéglenes NKA kollégium ítélte oda. A kör közepén álltak, utalt az Edda egyik legismertebb dalára Tar Zoltán a Facebook oldalán, ahol bejelentette, hogy jóvá hagyta két Pataki Attila produkcióihoz kapcsolódó támogatás visszavonását. A miniszter szerint a problémák feltárására annak az idéglenes NKA kollégiumnak az átvizsgálása során derült fén, amelyet megfogalmazása szerint az előző bukott miniszter saját kereteként használt. A tárca közlése szerint az említett kollégium 2025 végén 100 millió forint támogatást ítélt meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására. A minisztérium szerint azonban a pályázó cég néhány héttel korábban már kapott 10 millió forintot ugyanennek a musicalnek a forgalmazására, ezt a korábbi támogatást viszont nem tüntette fel az új pályázatban. Mivel a két projekt tartalma és programterve lényegében megegyezett, a miniszter szerint ez valótlan adatközlésnek minősül, amely hatással volt a támogatási döntésre. Hasonló problémát találtak az Edda Művek Aréna 2026 koncert támogatásánál is. Erre a projektre 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg, miközben a pályázó cég az adatlapon nem tüntette fel a koncert több 10 000 forintos jegyeiből várható bevételt. Tar Zoltán szerint ez szintén valótlan adatközlésnek számít. A miniszter közölte, hogy mindkét támogatást visszavonták, az érintett cégeknek vissza kell fizetniük a teljes összeget, a korábbi támogatási döntések átvilágítása pedig továbbra is folytatódik. Ami folytatódik még, vagyis hát a Vekker már nem folytatódik, de én még folytatódom 9 óra után, de Völgyi Zsuzsival karöltve, ugyanis kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dík. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, Ami Hazánk 15

0: és kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kerttulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a Süsfel nap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, Süsfel nap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, július 28-a van, és kedd, szép napsütéses reggelt mindenkinek.
2: Melegszünk, jó reggelt, sziasztok!
1: Legalábbis az idő.
2: Igen.
1: Legalábbis az idő, igen. Mindenképpen. Igen, ma még ugyancsak, csak idézőjelben 30 fok lesz, így mondta egy fiatal ember volt ma a híradó közben az időjárás jelentős, ő is azt mondta, hogy furcsa lesz a következő mondat, de ma lesz a hét leghűvösebb napja a maga 30 fokával.
2: Úgyhogy kibírjuk.
1: Valóban, ugyanis holnaptól egy elég erőteljes melegedés következik, aminek a következménye az, hogy már hétvégén ismét 38-40 fok is lehet.
2: Azt hittem az a következménye, hogy senki nem lesz ruha.
1: Hát jó lenne az is, bár attól függ hol, és kiken, de igen, de...
2: És gondold el, olyan élethelyzetben élnél, hogy mennél a délihez, és senki nincs ruha. Hát úgy élnénk, hogy nyáron senki nincs ruha, de akkor az lenne a természetes, nem?
1: Igen. Én nem tudom, attól függ, hogy azt mondom, azért van az a helyzet, amikor úgy azt kívánod, hogy jaj, könyörgöm, ne, de van az a helyzet, amikor meg úgy... Lássuk be, drága férfiak, hogy igen, hogy azért úgy eljátszunk néha a gondolattal, hogy azért úgy, alapból vannak olyan nők, akiken így is kevés ruha van, csak úgy vagy bele, hogy az már kevés minek?
2: Pont ezt láttam reggel, ahogy jöttem, én a Lánchídnál szoktam jönni, ott a körforgalomnál, és ott fönt állt, ott az egyik szórakozó hely, étterem bejárata előtt egy hölgy, pakolt ki a kocsiból, és egy annyira kurta szoknya volt rajta, ilyen kis rakott fekete kis szoknya volt rajta, hogy így elgondolkodtam, hajolt éppen be hátul, és pakolt, és úgy kim volt minden, de szó szerint minden, és úgy oda néztem, így azon gondolkodtam, hogy na most, ha férfi lennék, mit éreznék? De mivel nem vagyok férfi, így nem éreztem semmit, csak így elgondolkodtam, hogy vajon ez a hölgy így nem is gondol ebbe bele, hogy hajolt egy mélyet, és hogy mennyi mindent kitüremkedett, de hát persze, hát akinek jól esik így lenni, meg hát akkor csinálja.
1: Én is mindig úgy vagyok ezzel, hogy igazából akinek jól esik, meg nektek nőknek annyiból könnyebb ez a nyári öltözködés olyan szempontból, hogy fölvesztek egy ilyen tök csinos, ilyen egyberuhát, ami ugye szoknyás, olyan vékony anyaga van, mint egy nem is tudom, egy zsebkendőnek.
2: Nem kell vele foglalkozni, én ezért szeretem a nyarat, tényleg.
1: Ugye, és csinosak is vagytok, de közben leng mindenhol.
2: Aha, igen, beleugrok.
1: Tukulcs, az is megy hozzá, abba is még.
2: Lehet, hogy reformosítani kéne, hogy a férfiak is hordhassanak. De hát hordhatnál ruhát. Hozzak neked egy-egybe ruhát.
1: Figyelj, van otthon az asszonynak, van egy pár, de...
2: Szerintem már annyira elfogadó a világ, hogy lehet, hogy így simán elnéznék neked az utcán.
1: Az is igaz.
2: Mert annyi mindenbe járnak, kellnek már az emberek. Miért ne?
1: Mert én érted, most én felvettem most is egy rövid nadrágot, egy ingnyakú pólót, ami egy picit nem pólóanyag, hanem egyel vastagabb, de csak tényleg egyel, de nem vészes. És én úgy azért azt mondom, hogy én még tudnék mit levenni. Ha mi nem is ma, de majd csütörtök péntek fele már, amikor ilyen 37 fok lesz, akkor tudnék ebből. De te most is izébe vagy.
2: Nagyon
1: szép
2: jó.
1: Kis kék egyberuha.
2: Igen.
1: És lengedezik
2: gyorsan,
1: a szélbe,
2: így
1: ha fúj
2: van.
1: A
2: meg
1: szél.
2: Hát ez a leggyorsabb reggeli rutin. A nyári öltözet.
1: Legjobb
2: amúgy. Amúgy azon gondolkodtam el, hogy így kimondtam ezt, hogy lehet, hogy már fel se tűnne, hogy mondjuk egy női ruhába jössz el otthonról, de azért Magyarország az még az, akik megnézik az ilyen különcöltözködésű embereket.
1: De nem is baj, ne essünk át
2: szerintem se.
1: A ló egyik oldaláról, igen, a másikra.
2: Szerintem se, de nincs. Azért, hogyha New Yorkban jönnél, mennél így, akkor már úgy nem fordulnának, igen, meg nem. Annyira utánad az nem. Emberek, valahogy úgy annyira bemegy a tömegbe a különcöltözkedés már úgy, igen, minden, mert ott azért olyan sok különc van.
1: Igen, én is láttam már ilyen videókat, és tényleg nem nagyon tűnik föl az ottani embereknek igazából. Egy New Yorkban rengeteg ember él, ezt azért tisztázzuk, hogy New York az egyik legnagyobb város ugye a világon, nyilván több millióan élnek ugye ott, és nem, tömeg van mindig, izé van, nem nagyon tűnik föl.
2: Mert amikor kim voltunk New Yorkba, akkor hűvös időszakban voltunk, olyan október-november tájékán a legelső New Yorki látogatásunkkor, és a győző elhozta az egyik videoklipben viselt kabátját, meg kalapját, cowboy kalapját, és fölvette, és ez egy zebracsíkos hosszú kabát volt, és mondom, az annyira különc és extra volt az a kabát, hogy ezt a klipbe hordta, és úgy jött végig New Yorkba, abba a kabátba, amúgy tökre beleillett így a képbe, de hogy Szóval, hogy senki nem forgolódott utána, hogy azt a micsoda kabát, hanem úgy, úgy nyugtázták, hogy
1: igen.
2: Jó hát van ez.
1: Igen, hát meg közben megnéztem, hát gyerekek majdnem annyian élnek New Yorkban, mint Magyarország teljes lakossága, ugyanis 8,6 millió fő él csak New York Cityben, és ugye kerületekre van lebontva New York, ugye van Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx, Staten Island. Ez az öt kerület van ugye New Yorkban.
2: Mi Queensben voltunk.
1: Oh.
2: Igen.
1: Az mondjuk igen, az meleg. Az a második legnépesebb, az 2 millió 4, a legnépesebb Brooklyn, ott több mint 2,5 millió van élnek. Tehát csak egy kerületben többen élnek, mint egész Budapesten. Azért de, az meleg.
2: Igen, de persze ott meleg. Nem ott voltunk 0-24-ben, hanem csak ott aludtunk, tehát hogy aztán mindig bementünk a központba, a városba, Queensből. Úgyhogy
1: jó, de hát jó. Nem az, a, csak az, hogy tényleg nem tűnik ott föl, mert tényleg nem. Látod, rengeteg ember nem. Él, tehát hogy tényleg egy magyarországnyi ember él, csak New York Cityben, jó, nyilván egy óriási szigetről beszélünk, ugye, vagy hát nem sziget, de hogy olyan sziget alakú, vagy nem tudom, és nem nagyon tűnik föl. Tehát amikor látok ilyen videókat, hogy metróznak, meg minden, nekik például nekünk az, hogy mondjuk 20-30 percet kell utazni a munkahelyünkig, az ilyen kicsit messze van. Mi így érezzük szerintem magyarok. Ott, figyelj, egy-másfél óra metrózgatás után mondják azt, hogy amúgy közel vagyok a munkámhoz.
2: Igen.
1: Most pont tegnap láttam egy ilyen videót, hogy egy magyar pár kiköltözött, egy ilyen velünk korosztályú, ilyen 30-as évei végén járó pár kiköltözött.
2: De kedves vagy, hogy ide sorolsz engem is, köszönöm.
1: Egy korosztály.
2: Nagyon jól esett, köszönöm.
1: Szívesen. Tehát velünk egykorúak, ilyen 60-70 év körül. Nem viccen kívül egy ilyen 30-as éveit végét taposó pár kiköltözött, és ő mondta, a csaj tagja, a hölgy tagja mondta ezt a videó végén, amikor mutatja, hogy na és így jövünk haza, a metróval itt üze, minden összeér, és egy óra 10 perc alatt ott vagyunk, tök gyors.
2: Mi meg azt szeretjük, amikor lejössz a lépcsőn, és már a munkahelyeden vagy.
1: Hát vagy ez, hogy tudod ilyen, mit tudom én, tényleg egy 20-25 percre vagy, akkor azt mondod, hogy jó van, ez közel van, oké. Okay. New Yorkban meg az egy órás távra mondod azt, hogy hát hülye vagy, ez tök közel van. Persze. Tehát nem mész hát Brooklynból mondjuk Queensbe, vagy Manhattanből Staten Islandre, vagy nem tudom, tehát hogy nem kell ilyen óriási távot menned, hanem csak egy órát metrózol, és arra azt mondod, hogy ez tök könnyű, ez tök gyors.
2: Amúgy jó Amerika, de nem élnék ott. Nem élnék és ott. Sok szempont miatt nem, leginkább a családom miatt nyilván, és szerintem itt le is zárom a témát, mert aztán nincs is tovább erről mit beszélni, hogy miért nem. Tehát egy legfontosabb érv az a távolság és a család.
1: Én azért sem élnék, mert én itt is nagyon meg tudtam hízni az elmúlt időszakban, Amerikában meg szerintem én már gurulnék. Tehát, hogy ezen az ajtón én már nem is férnék be konkrétan. Tehát, hogy ott csak a gyors kaja van, mindenből giga adag.
2: Én itt is
1: giga.
2: Meg tudok. Én itt is meg
1: azért
2: tudok
1: mondom, hogy én itt is meg tudok, de most gondold el Amerikába. Hát csak egy szimpla ebéd, hát látom, most mondom, mi követtek, vagy nézegetek ilyen videókat. Figyelj, egy sima adag étel, de hát te voltál is, egy sima adag étel, ami nem azt mondod, hogy nagy
2: kétszer.
1: Adag, vagy izé.
2: Kétszer.
1: Na tessék. Hát akkor láttad, hogy ilyen tányérokra rakják ki a sztékeket, a hotdogokat, a hamburgereket, fél kiló krumpli, a köret.
2: Korán reggel mondom, már eszik. Csak már mondja, de olyan elátnan mondja, persze. Hogy benne van, és bele közben tud merülni a hotdogokat, a krumplit, a sajtburgert.
1: De várjál, de közben tudod így, de el akarok határolódni, közben nagyon nagy ízzel beszélek róla. Tudod, ez a fúj, meghíznék, de azok a hotdogok, a drága hamburgerek.
2: Jó, igen, persze. És benne van. A másik amit el akartam még ehhez mondani, hogy a család, hogy messze van a család. Sajnos, vagy nem sajnos, de van egy barátnőm, aki kiköltözött Ausztráliába, és ott is ment férjhez, ott alapított családot. És hát ugye, mivel velem egy idős, most már olyan nagyok a gyerekek, ő már előbb volt szülő, neki már olyan nagyok a gyerekek, hogy már ilyen a fia 18, a lánya 16-7, és most érte őt utol, pedig családban él, és ott van vele a család, a férje, hogy annyira magányosnak érzi magát ott, hogy annyira vágyik haza a szüleihez, a testvéreihez, az unokatestvéreihez, mert ugye mi történik? Hát, hogy jól van, jól el vagyok a családommal, de hát a fiam megy udvarolni a barátnőjének, a persze. Lányom is a barátnőjénél alszik, tehát már így nincs olyan feladat,
1: igen,
2: nincs már azokkal a gyerekekkel idézőjelben az a feladat, mint amikor most, mint mondjuk nekem most, hogy nekem azért van és jut feladat a 9 éves gyerekre. De neki már azért, hogy tönállóak, meg minden. Igen. És hogy És hogy ebbe bele se gondolnak azok az emberek, akik mondjuk ennyire messze költöznek el a családjuktól, hogy jó lesz egy ideig. De aztán utána meg visszajön az az érzés, hogy na, magányos
1: mit
2: vagyok.
1: Csinálok?
2: Igen, mert a férjedet már unod valamiért, vagy nem tudom, vagy dolgozik, vagy már nem olyan a kapcsolatotok, a szerelem nem, annyira fűtene.
1: Igen, értelek maximálisan. Veszélyes ez a... De én nagyon becsülöm, akik ilyen bátrak például, mert én sose voltam ilyen bátor.
2: Ez vakmerőség.
1: Vakmerőség,
2: ez olyan vakmerőség,
1: de...
2: én soha nem, szóval, hogy valahogy úgy mindig azt éreztem, hogy nem vágytam arra, hogy én külföldre menjek feleségül bárkihez. Nekem ez annyira ilyen tabu volt, tehát olyan nem létező dolog, tehát nem is akartam kapcsolatot, nem is volt egyébként ilyen külföldi kapcsolatom, tehát nekem nem voltak olasz kapcsolataim, akikhez kijártam volna vasárnapi ebédre, tehát ugye ettől annyira elhatárolódtam, hogy...
1: Jó, neked nem volt vágyad ez,
2: egyáltalán nem tudtam elképzelni azt, hogy hogyan értenénk meg egy humort ugyanúgy, mondjuk egy magyar humort, vagy hogyan jönne be mondjuk az én családtagjaim közé egy olasz ember, most csak mondok valamit. Egy olasz úriember, mindjárt úriember egyből érted.
1: De Vincenzo?
2: Persze, legyen az, vagy Don Corleone. Hogy a vasárnapi ebédnél anyámmal majd pislognak össze, és akkor majd én köztük fordítok, hogy kérdezz meg, hogy ízlik neki a leves? Akartam én is valamit, de mindjárt spanyolul beszéltem, és hogy így nem láttam ennek értelmét, hogy olyan nyelvi különbségekkel legyek valakivel, és mindemellett meg a barátnőmnek meg láttam a dán férjét, aki idejött, és itt most már azért valamelyest beszél magyarul, de mondjuk az tök jó, hogy a gyerekeket két-három nyelven beszélnek a gyerekekhez, magyar, dán és angol, tehát ugye a gyerekeknek ez már úgy születéskoruk óta megvan, és tudnak váltani, ez tök jó, de rendkívül unatkozott annak a barátnőmnek a férje a társaságukban. Nagyon sokáig.
1: Hogyne, és az oda-vissza érvényes. Erre kettő dolgot tudok mondani. Az egyik, egy nagyon híres mondás, a Hegedűs a háztetőn című filmből, musicalből, amikor Topol, azaz a szerepét tekintve Tevje azt mondja a lányának, amikor hozzá akar menni egy oroszhoz, ugyanis ott az nem divat, ugye, hiszen ők egy zsidó kommuna, meg nem tudom, és azt mondja, hogy lányom, egy hal megszerethet egy madarat, de hogy raknak azok fészket?
2: Hát nagyon jó.
1: És
2: hát nagyon.
1: A Hegedűs háztetőnben sok ilyen nagy igazság van.
2: Nagyon jó, én erre lerövidítem, azt szoktam mondani, pöttyös a pöttyössel, csíkos a csíkossal.
1: Tulajdonképpen igen. A másik viszont, ami pozitív példa, a Poyák Lilla és a Gömöri Máté. Hogy ők, figyelj, ők mind a ketten, főleg
2: magyarok?
1: A Lilla.
2: Mind a ketten magyarok.
1: Nem úgy, a kiköltözéssel kapcsolatban, hogy mondod, hogy kiköltözik az ember távol
2: az
1: a családjától. Annyira nem más, de, mert ők, figyelj, itt hagytak egy színházat.
2: De nem egy idegen férjehez költözött ki. Tehát ők, ők magyarok.
1: Magyarként jöttek, vagy mentek ki.
2: És ők értenek együtt egy József Attila verset is, vagy egy Adi, vagy bármit, érted? Mert a nyelv ugyanaz.
1: Értem, csak most példaként akartam, de igazad van, más példa, amit most én mondok, csak hogy én még erre se vettem eddig sem feltétlenül a bátorságot, hogy valakivel kiköltözni külföldre, míg ők tényleg itthon hagytak csapot, papot, és kimentek.
2: Nem vágyom erre sem.
1: Értem.
2: Nem éget a vágy, hogy minden áron valami olyan tengerparton éljek, amit szeretek, imádok.
1: By the way, Kanada még ráadásul hideg is.
2: És hogy nem maradjak itt. Tehát, hogy ezt nem annyira szeretem az itteni életemet, hogy nem tudnám beáldozni, hiányozna nagyon. Tudom, körülbelül egy 3 hónap után már jönnék haza. Ennyire vagyok bekalibrálva.
1: Én az a baj, hogy azt bánom egy kicsit, hogy nem fiatalabban próbáltam meg mondjuk egy 10-14 évvel ezelőtt mondjuk, vagy ilyen 25-26 évesen mondjuk akkor lett volna egy komoly kapcsolatom, és vele azt mondom, hogy na, gyere, fogjuk föl magunkat, próbáljunk szerencsét, fiatalok vagyunk, miénk a világ.
2: Mert nem akart veled menni senki.
1: Ez az egyik.
2: Hát mindenkit félváról vettél.
1: De a kutya nem akart velem, nem, itten kívül nem akart velem jönni. Nem is kérdeztem mondjuk, ez is igaz. De hogy most ki tudja, hol tartanék most, hogyha akkor mondjuk megtalálom a helyem külföldön. Ki hát tudja?
2: Lehet, hogy egy árufeltöltő vagy a mai napig valami.
1: Nem biztos. Lehet, hogy azzal kezdem. Nézd, lehet, hogy azzal kezdem. Igen. De ki tudja? Figyelj, eltelt azóta, mondjuk tegyük fel, 25 évesen megyek ki. Azóta eltelt 13 év. Azért 13 év rengeteg idő. Rengeteg minden lefolyik a Dunán.
2: Te olyan nagy kitörést úgy láttál embereknél, akik kiköltöztek, és hogy olyan nagyon kitörtek
1: nézd,
2: volna?
1: Nézd, jobb életet, igen. A jobb élet alatt, bocsánat, azt értem, ez az én meglátásom csak, hogy nem mindegy, hogyha már mondjuk nem keresel olyan nagyon jól, mondjuk keressél közepesen, tehát hogy így megélsz, mindenre van kis kiadásod, vagy meg mindenre megvan a kis kiadásaidra a pénzed, minden oké, de hogy úgy nagyon nem raksz már félre, maradjunk ennél a kategóriánál. Most az, hogy ezt itthon teszed, a koszos Budapesten, vagy mondjuk egy tengerparti városba, hát akkor azért nem mindegy.
2: De jó, de várjál, nem te mindegy. 25 évesen azért még vannak elképzeléseid arról, hogy karriert építesz.
1: Hát ez volt a baj. Hogy volt ilyen elképzelésem,
2: és
1: igen.
2: És akkor, tehát, hogy külföldön még kevesebb az esélye annak,
1: hogy
2: mondjuk te fuss valami karriert, vagy valami igen. Történjen veled, ami karrier szempontból olyan kimagasló, kiemelkedő. Nem nagyon...
1: Maximálisan így van, így látom én is, igazad van.
2: Én most nem akarok visszamenni ilyen most régi nagyok közül, hogy most kiment Gábor Zsazsa, és akkor karriert írt, tehát, hogy így nem akarok olyan emberekről beszélni, akik kidisszidáltak, és akkor lett egy színésznői, csak egy ilyen kis felfutása, de nagyon így a mostani világomban, a környezetemben senkit nem látok, aki mondjuk kiment külföldre, hogy olyan nagy ívet futott volna. Tehát, hogy olyan,
1: nem is az ív, de most gondolj abban.
2: Hogy olyan nagyot, tehát, hogy olyan bármit
1: van.
2: Elért volna,
1: igazad
2: iskolát
1: van.
2: Végzett volna, vagy hogy...
1: Figyelj, igazad van, de én meg akkor is úgy gondolom, hogyha mondjuk olyan munkám lenne, olyan munkát tanulok, el is végzek, varol egy diplomám, ami home office-ban, távmunkában is végezhető, akkor azért neked mindegy, hogy ezt mondjuk Cseperről teszed meg, vagy mondjuk Rodoszról? Most mondtam direkt egy ilyen példát.
2: Nekem egy idő után unalmas az ilyen nagyon kieső, ami nem város. Nekem egy idő után az unalmas. Valahogy
1: nem tudom,
2: nekem kell
1: én
2: a peskés.
1: Máshogy gondolom ezt, de én nekem meg pont, hogy az a nyugodtság. Én, ha nekem olyan munkám lenne, ami ilyen távmunkába végezhető lenne, én biztos, hogy azt csinálnám, mert miért ne? Akkor már miért ne lennék egy szebb helyen? Miért nem egy szebb környezetből végezném el ugyanazt a munkát, amiért ugyanannyi pénzt kapok? Tehát nem arról van szó, hogy most azért már átléptem az ország határt, ezért már én négyszeresét keresem, mert
2: vegyünk
1: ez bullshit,
2: neked egy
1: ez
2: nagyon
1: nem
2: jó
1: igaz.
2: Keverőpultot, meg egy mikrofont, azt kitelepülsz. Kitelepülsz vagy Rodoszra, vagy innen, vagy onnan, és akkor csináljuk tovább a reggel. Te jó. Onnan, én innen.
1: Nagy volt, csak ott van idő eltolódás, azt hiszem. Görögbe.
2: Egy óra.
1: Így van, egy órával előrébb vannak ők, mint mi. Igen.
2: Na mindegy, hát nem szóval... baj, egy órával akkor jó. Korábban bejövünk, vagy jó. Nem tudom, valahogy összehozzuk.
1: Valahogy összeegyeztetni. Minden esetre én támogatom azokat, és én nagyon lepacsizok képzeletbe mindenki olyannal, és megrázom a kezét, aki volt olyan bátor és okos. Mert szerintem ez egy okos lépés tud lenni, hogyha ha van egy olyan munkád, ami tényleg végezhető bárhol, és nem is igazad van ebben, nem futott senki nagy karrier, de nem is feltétlenül ez a cél, csak a jobb
2: nem
1: életminőség.
2: Nem azt mondtam, hogy senki, hanem én azt mondtam, hogy így a környezetemben nem látok
1: de
2: valóban, ilyen
1: de senki
2: nagy
1: nem.
2: Kiugrást.
1: Nem, de nem, egy magyarról nem tudsz, aki úgy most kiment Amerikába. Jó, lehet, hogy vannak olyanok, akikről
2: van
1: nyilván
2: olyan,
1: nem hallunk.
2: Persze.
1: És cégvezető lett, vagy nem tudom. De hogy így nem is feltétlenül az a célja, hidd el ezeknek az embereknek, hanem az, amit például tegnap is láttam ebbe a videóban, amit meséltem épp az imént, hogy New Yorkba költözött ez a 30-as pár, és azért, mert őnekik New York volt a kedvenc városuk, és úgy érezték, hogy ha már ennyit keresnek ezzel a munkával itthon, azt megkeresik New Yorkban is,
2: na, hát
1: akkor miért ne New Yorkba élnének
2: persze,
1: inkább?
2: Hogyha van,
1: és igazuk van.
2: Hogyha nincsen semmi, ami miatt szomorkodnak, hogy itt maradt, akkor persze, az tök jó. De nekem soha nem volt olyan, amiért ne bánkodtam volna, amit itt hagyok. Tehát, hogy nekem mindig volt. Uh-huh. Volt az.
1: Ne, ez is elfogadható teljes mértékben.
2: Nem tudom mit hagyni, de nem csak tengeren túlra nem vágytam így elköltözni, hanem mondom már, még országon belül mondom,
1: Debrecent akartam mondani, hogy, mert Debrecen a második legnagyobb város amúgy, hát most nyilván ezért jut az embernek eszébe, mert Debrecen is egy nagyon-nagyon élhető.
2: Debrecenbe sem mentem férjhez.
1: De Debrecenbe kéne menni, pulykakakast. Szóval Debrecen a második legnagyobb város Magyarország, és a legélhetőbb városok között van, meg csodaszép is az is, meg mit tudom én. Nézd, én például pont, hogy úgy vagyok vele, hogy én nagyon nem ragaszt, én nem vagyok röghöz kötött, tehát hogy én világéletemben így voltam ezzel, hogy talán azért is, mert gyerekként ezt szoktam meg, hogy én tényleg 10 éves gyerek voltam, amikor kiköltöztünk Németországba, és és ahhoz kellett akklimatizálódnom, és nem miért? Zavart.
2: Meg azért is, Gyuszi, mert le tudtál függetlenedni. Én nem tudok lefüggetlenedni a családomtól. Tehát nekem a családom, neked sajnos meghalt az anyukád, nincsenek már nagyszüleid, nekem élnek még, él még a nagymamám.
1: Hát áll Istennek, persze,
2: és
1: persze.
2: Nekem például tök jó az, hogy én ahol lakom, ők egy sarokra laknak tőlem.
1: Tudom,
2: vagy
1: tudom,
2: pár
1: igen,
2: sarokra.
1: Igen, igen, igen.
2: És nekem ez olyan jó érzés.
1: Nyugtató.
2: Megnyugtat, igen, igen. Tehát, hogy az, akinek már mondjuk van ott az édesapád, de neki is van családja, ő úgy el van, meg minden, de ő nem tudna mondjuk így ide láncolni. De engem igen. Meg annyira ide láncol a család, hogy egyszerűen nem tudom
1: ezt. De ez teljesen érthető is, ugye, meg van egy gyereked is.
2: Igen.
1: Tényleg anyukád, nagyszülőd
2: is. Hát a gyereket már nem is akartam ide bedobni, ezt a gyerekkártyát, hogy mennyi minden köt még olyankor már, amikor mondjuk van egy 9 éves gyereket, akkor már neki az iskolája, neki a barátai, neki az élete.
1: Hogy most tanult meg magyarul, nem, hogy még izéni, még
2: énekül, vagy angolul tud, hogy kenni vágja.
1: Jó, hát most már persze
2: tanulja. Jó, mondjuk egy kivételes dolog.
1: Na mindegy, hát igen, hát nálunk nézd meg öcsémet is, hát ő világ életében mindig külföldön volt valahol, szinte
2: kivétel nélkül. Na például vele nem gondolkodtál azon, hogy mondjuk kövesd, és oda menj.
1: Ausztriába, hát oda nem.
2: Pedig lehet, hogy ott is, hogyha az életminőségre gondolsz, hogy váltsál, akkor még lehet, még azért ott azért van lehetőség életminőségben váltani.
1: Hát Ausztria az nem egy olyan hely, ami olyan azt érezném, hogy hú, ez most mekkora különbség.
2: Már annyira New Yorkba akar menni.
1: Dehogy akarok, majdnem csúnyát mondtam, dehogy akarok New Yorkba. Nem, ha mennék, akkor biztos, hogy ha külföldre.
2: Kolbászok meg a izék miatt, meg a hamburgerek miatt.
1: Nem, oda csak egyszer így elmennék, megenném, azt hazajönnék. Nem, ha költöznék,
2: Görögbe,
1: Törökbe, ilyen helyekre, aha. Igen.
2: Mediterrán.
1: Igen, spanyol, ilyen helyekre mennék. Ausztria, meg Németország, egy Németországban éltem gyerekként, szép volt, jó volt, de amúgy az a Németország, amiben én éltem, meg a mostani, hát azért, ahogy hallom a híradóban az ég és föld a kettő már, akkor ott még csak max a törökök voltak benn, úgymond, migránsként, de nem voltak migránsok, mert hogy ők dolgoznak, és
2: hát
1: mai napig is dolgoznak.
2: Nevezhetjük azoknak migránsoknak, csak a migráns szó
1: csak
2: az,
1: már
2: az inkább a migráns,
1: törökök.
2: Azt arra gondoljuk, akik mondjuk így
1: illegális
2: a...
1: Illegális migránsok tulajdonképpen.
2: Hát igen, de inkább
1: talán, líbiai, igen, szíriai,
2: ebből az országból érkezőket igen. Nevezzük így.
1: Így van, meg hát a törökök, hát figyelj, nagyon sok török ott már németnek számít, hát ne felejtsük el, ott volt például Mesut Özil, aki a német válogatottnak az egyik játékosa volt, és a neve alapján lássuk be, hogy elég török neve van, de a német válogatottnak volt a tagja hosszú hát évekig. Engem. Szóval, na mindegy, lényeg, egy szó, mint száz, hogy én ilyen mediterránabb helyre költöznék.
2: Mondjuk a Spanyolországot én kihagynám, szegény Madrid.
1: Ott. Jó, hát most, de azért, mert ott is szárazság van, ott se esik az eső, ott még melegebb van, mint nálunk.
2: Itt hagyok egy gondolatot most így búcsúzóul erre az órára, hogy nem, csak ilyen kis összeesküvés elméletben, hogy szerinted nem direkt csinálták? Nem volt ott gyújtogatás, vagy ilyesmi? Én nem tudom, valamiért.
1: Ki akarná bántani a madridiakat?
2: Majd elmondom szanálat.
1: Jó, oké. Na jó van.

0: hát ha itt az ideje, kévébe is van kötve, mert az a rendje.
1: Elválik két ember, ha az egyik

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Színházi Kritikusok céhének külön díjasa a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. A Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője, a Független Színház Magyarország kapja a Színházi Kritikusok céhének évadokon átívelő teljesítményt elismerő külön díját az idén. Tervezett közleményében idézi Herzog Noémi színi kritikus laudációját, aki kiemelte, a Független Színház Magyarország nem kisebb célért, egy jobb Magyarországért dolgozik, mégpedig úgy, hogy kicsiben megteremti a feltételeit. Az FSM olyan társulat, amelyben együtt dolgoznak romák és nem romák. Mint egy elképzelt Magyarországon, ahol nem csak úgynevezett roma társulatoknak, de a színházaknak úgy általában is részei a roma rendezők, dramaturgok, színészek, jelmez és díszlettervezők. A Balog Rodrigo alapította Független Színház Magyarország nem csak előadásaival, de teljes működésével, oktatási tevékenységével is ezért dolgozik. Kiemelte, a konkrét előadások mellett például a Falunap, a Rothadó Madarak vagy a Rendszerbontók megjegyezendő, hogy ők válaszoltak hazánkban elsőként színházi eszközökkel a roma gyilkosságra. Horváth Kristóf színész Bob mellett műhelyükből kerültek ki egy másik fontos színházi kollektíva, a Tudás Hatalom tagjai, emlékeztetett. Hangsúlyozta, nem kevés részük van a közélet a színházi kritikai világ érzékenyítésében. Ezzel a díjjal tehát szeretnénk mi, színi kritikusok is elismerni a nyilvánvalót. A Független

0: A viszonylatban is trend teremtő, az bizonyítja, hogy 2017 óta volt már ezen a néven fesztivál Bukarestben, Rómában, Kassán, Prágában vagy Bécsben.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: A zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

0: Hölgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, még mindig kedd van, és július 28-a, úgyhogy ahogy tegnap elmondtam, ma is elmondom, július utolsó keddjén nagy szeretettel üdvözlünk benneteket, drága Zsuzsámmal.
2: Hát mindenkinek szép napot kívánunk, köszi Gyuszi ezt a csodálatos üdvözlést így a hallgatóknak, nagyon kedves tőled.
1: Igyekszik az ember, igyekszik. Hát igen, most szombaton már augusztus van, augusztus 1-je lesz egész pontosan, úgyhogy minden egyes nap, amit most itt veletek töltünk egészen péntekig, most pont jól jön ki, ugye július utolsó napja, az pont egy péntekre fog esni, ugye a 31-e, úgyhogy ezt most erőszakosan minden nap el fogom mondani, július utolsó kedje, szerdája, csütörtöke, péntekek, kész.
2: Na. Hát jó, legyen.
1: Na, odaértél a koncertre, nem felejtetted el?
2: Nem felejtettem el, de még mielőtt belevágnék a koncertbe, azért volt egy kis közjáték még tegnap a koncert előtt, mert rádió után, miután hazamentem, ugye a gyerekem azzal fogadott, hogy anya, ez normális, és fölhúzta a pólóját, és egy merő kiütés volt a nyakáig, a hátán, a karján, és végig futott így a lábáig. Hát én egyből kaptam magunkat, úgyhogy vittem a gyermekorvosunkhoz, de valamiért én éreztem, hogy ez nem lehet más, mint az az antibiotikum, amit kapott a fülére, mert hogy volt egy fülgyulladása. Úgyhogy ez már a második hét, amikor mi kórházat járunk, és vagy ezzel, vagy azzal, de a kórházak folyosóját koptatjuk. Hát volt az a fülgyulladás, amire nem volt, úgy látszik, más alternatíva, mint az, hogy kapjon egy antibiotikumos kúrát. Ettől én egyébként rosszul is voltam, mert pont ezt kérdeztem a doktornőtől, aki ezt felírta. Mindig más kezelte egyébként. Ez érdekes volt, hogy soha nem tudtunk, pedig egy időben mentünk mindig vissza a kezelésre. Ugye volt ez a gészcsíkos kezelés, amit a fülbe dugnak, gészcsíkot, az egyébként rendkívül fáj, meg hát alapvetően a fülgyulladás egy elképesztő fájdalmas betegség vagy gyulladás, mert a gyerekemnél én tudom nagyon jól, hogy ő neki a fájdalom küszöbe nagyon magas. Tehát ő már amiért sír, az már akkor tényleg
1: igen,
2: nagyon fájhat neki.
1: Igen.
2: Na mindegy, és akkor dugták be neki ezt a gyógyszeres gészcsíkot, akkor ott örjöngött, sikított a fájdalomtól, mindegy, fölírták neki az antibiotikumot, majd én kérdeztem, hogy ez biztos jó ötlet, tehát nincs más alternatíva. Nem jó, mert hát ugye mondom, hogy egész életében olyan nagyon sok antibiotikumot nem engedtem, hogy szedjen, sőt, nem is volt talán egyetlen egy alkalommal kapott antibiotikumot a 9,5 év alatt. És bizony, jók voltak a megérzéseim, mert elszaladtunk a gyermekorvosunkhoz, és én már gondoltam akkor, hogy kicsapta őt az antibiotikum, de gyerekek, ez olyan, tehát így elkezdett terjedni, a hasnál úgy nézett ki, meg úgy néz ki még most is, mert hát nem múlik ez egy olyan könnyen el, mint egy övsömör. Tehát mint egy vastag, begyulladt, elképesztően csúnya, hát én azt hittem, hogy elájulok, hogy eldobom a hajamat, hogy leültem a kanapéra, mondom, Jézus Máriám. És ez végig terjed az egész testen, karokon, lábon, mindenhol, a tenyerét is elérte, és hát attól féltem, hogy nehogy valami légúti szűkületbe menjen ez át, mondom, nehogy befulladjon, vagy bármi legyen, mondom, irány. Úgyhogy nem is tévedtem, tehát ez volt a probléma. Hát tényleg le fogok most már lassan doktorálni, mert nagyjából
1: azért... A mindennek képbe vagy, igen.
2: Azért mindig úgy meg tudom satszolni, hogy szerintem mitől és mi lehet a probléma. Tehát valahogy mindig olyan tűpontosan bejönnek a jóslataim.
1: Ezt emlékszem, hogy mondtad már múlt héten is, ezt a antibiotikum dolgot, hogy félted tőle, és sajnos igen, igazad lett valószínűleg.
2: Nézd, az antibiotikumok hasznos gyógyszerek, de nagyon erős mellékhatásaik is lehetnek, és ez egy jó találmány, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy hosszú távon, meg sokat adni, egy szervezetnek egyáltalán nem jó és nem szabad, és mert hogy ez olyan, mint hogyha egy ilyen csapást mérne a szervezetre, tehát egy kicsit ugye az immunrendszert is meggyengíti egy antibiotikumos kúra, és nem elfeledhető az sem, hogy a bélrendszernek is
1: azért kell szedni mellé mindig
2: egy kisebb mellékes csapást mér oda. Igen, de hát akkor is. Sőt, hát olyan mellékhatások vannak, hogy most azon ezek felett, mert egy átlagos gyógyszernek is vannak ilyen mellékhatásai, hogy hasmenés, hányinger, de például ilyen nem sűrűn, hogy gombás fertőzés, vagy például szájpenész, hüvelygomba, mert sajnos egy antibiotikumos kezelés során a normál baktériumflóra is károsodhat. Úgyhogy, és hát itt van a bőrkiütés, vagy az allergiás reakció, ami nálunk már így a 7. napon, mert 7 napot kellett, hogy szedje, pont a 7. napon ki is ütközött.
1: Hát igen, nagyon kellemetlen ez tényleg. Egy gyereknél teljesen máshogy ütközik ki szerintem, bár biztos felnőttnél is van ilyen.
2: Hogy ne lenne, de persze. Hát rengeteg felnőtt panaszkodik arra, hogy ahogy antibiotikumot kezdenek el felírni és szedni, akkor egyből ilyen gombás reakció kezd, főleg azoknál, akik hajlamosabbak a gombásodásra. Mert igen, vannak emberek, akiknél magasabb a rizikófaktor. Tehát van olyan, aki könnyebben megfázik, van, aki egy antibiotikum kúrától meg rögtön ilyen gombás reakció lép fel.
1: Valahogy én mindig, amikor ha kellett is antibiotikumot szedni, mondom, azt tudom, hogy az nagyon sokat segített nekem, például, hogy szedtem utána mindig ezt a ahogy beszedtem az antibiotikumot, rögtön ráittam egy normál flort, hogy a gyomromnak ne
2: tehát egy kísérő.
1: Tulajdonképpen egy kísérő.
2: Úgy mondhatjuk, hogy kísérni kell az antibiotikumot egy ilyen bélflóra védővel. Na hát most mi meg, tehát folyamatosan most nem is tudom, hogy ez milyen időszak, tehát valami gyógyszert mindig kell adjak a gyereknek. Már 2 hete. Tehát vagy a fülét, vagy a füle szekély miatt, igen, szóval fájdalomcsillapítók, akkor most
1: nem izé neki allergia az ellen. Nyár vége, ez nem, hát vagy nyár közepe.
2: Ez az elmúlt 2 hét, ez nagyon nem. És hát a gyermekorvos az úgy fogalmazott, hogy az allergiát az váltja ki, hogy a baktérium ez az antibiotikum és a baktérium összemennek, tehát nincs megférés, és akkor ezért van egy ilyen allergiás kiütés. Úgyhogy nem, nincsenek jó napok így a gyerekemmel kapcsolatban, tehát egy nehéz időszakon megyünk át ettől a fülgyulladástól kezdve. Úgyhogy ez biztos, hogyha strandolunk, vagy bárhová megyünk vízhez, vagy víz közelébe, akkor innentől kezdve be fogjuk szerezni a legjobb és legbiztosabb füldugót, amit víz alatt majd tud használni. És én azt tanácsolom minden szülőnek, hogy vigyázzon, mert bizony a fülön keresztül a piszkos vagy fertőzött, de ez ilyen, azért a vízbe vannak baktériumok, meg vírusok, azért ott a fülön keresztül nagyon könnyedén be tud jutni bármi, úgyhogy vigyázzatok, használjatok ti is füldugót a gyerkőcöknél, vagy esetleg még magatoknál is.
1: Én maximálisan támogatni tudom ezeket a dolgokat. Na és milyen volt a koncert közben, azért kis pozitív is legyen, ha pozitív volt az élmény, akkor azért arról is mesélj már nekünk, hogy milyen volt a...
2: Szerintem zenék után mondom el inkább. Menj el zenék után.
1: Jó, akkor 2 darab zene.
2: Ki kell fújjam magam.
1: Jó, 2 darab zene, és akkor jövünk vissza.

0: pláne nem a kertek alatt.
1: Na, vissza is jöttünk, 10 óra 32 van. Na, akkor még egyszer megkérdem. Milyen volt a tegnapi koncert? Mint ha mi se történt volna, tudod?
2: Nagyon kevesekhez jutott el valamiért, hogy tegnap az amerikai énekes Charlie Puth Budapesten járt, és egy koncertet is adott a Budapest Parkba, ami egyébként rendkívül jó volt. Tehát olyan igazi muzsikus koncertnek lehettünk szem- és fültanúi, és ez alatt azt értem, hogy nem kellett a Charlie Puthnak csillogós bugyiba és melltartóba kijönnie és táncolnia és riszálnia. Nem kellett szaltókat ugrania ahhoz, hogy a közönség
1: odafigyeljen,
2: igen, tehát nem kellett semmilyen, nem kellett tűzijátékot sem a színpadra vinni, hanem egy egyszerű, letisztult muzsikálást láthattunk tegnap a koncerten, fantasztikus zenészekkel, ő maga is egyébként egy fantasztikus zenész, tehát ő zongorista, és nagyon komoly hangszeres, nagyon jó muzsikált, és nagyon komoly zeneszerző is mindemellett. Nagyon kevesen tudják, hogy ki Charlie Puth, de amikor meghallják a dalait, akkor ugye rögtön azonosítani tudják a nevét a dalait. Tehát akkor eszébe jut mindenkinek, hogy például a We Don't Talk Anymore, az is az övé, vagy az ő zenéje a It's Been a Long Time. Ugye van az a
1: végső.
2: Így ismernéd egyébként, lehet, hogy éppen ahogy éneklem, azt így nem jön be.
1: Vagy de, nem bejön, ismered bejön, meg. Bejön,
2: de volt a...
1: Én
2: volt
1: elhinném, hogy a te dalod.
2: Volt ez egy ilyen, inkább ilyen megemlékezés dal a színészről, aki a Végső Iramban.
1: Ja, tudom, Paul Walker.
2: Igen.
1: Halálosabb Iramba.
2: Köszönöm. Mindennek adok egy másik
1: címet. Jó, értettem. Látod, tudtam, mire gondolsz.
2: Vagy az Attention című nótája is egy nagyon meghatározó a popzenében. Sok, tehát most már azért itt hagyott egy pár slágért nekünk. Na és a tegnapi, hát nagyon erős indítás volt, három vokalistájával és hangszeresekkel állt a színpadon, de azok a vokalisták, azért mondtam elsőként a vokalistákat, mert úgy énekeltek, olyan tűpontosan, és olyan gyönyörűen ki volt nekik is lőve a mikrofon, nem is véletlenül, hiszen így négyen, kvartettbe olyan szólamok voltak megírva, olyan szépek voltak a vokálaranzsok, hogy egészen lélegzetelállító volt. Már eleve, amikor elkezdődött a koncert, akkor már egy ilyen vokális énekléssel nyitottak, és úgy fűzték bele, hogy énekelve, hogy akkor lehet sikítani, mert a színpadon Charlie Puth, de ezt mind zenével is énekelve.
1: Amúgy közben, bocsánat, megnéztem, ez egy fiatal csávó.
2: Vagy 34 éves.
1: Így van.
2: Igen, hát ő már egyébként egy jó ideje, 10 éve szerintem, vagy akár több már a pályán van.
1: És ma már Prágában lesz, amúgy a Fórum Karlinban.
2: Megy tovább.
1: A 28-a van, így van, este 8 órakor Prágába, utána holnap után Varsó, Lengyelország, és utána majd csak októberben lép föl legközelebb Koyangban, ami Dél-Koreában található.
2: Megy mindenfele.
1: Hát kihagy egy kis időt mondjuk, de...
2: Jól is teszi. Én is ezt csinálnám 34 évesen, turnézgatnék jobbra-balra, hogyha ekkora...
1: Ha meg ráadásul most tegnap itt volt, akkor este, ma elindul, bőven odaér délután, vagy hát
2: mondjuk
1: már tegnap este már előrepült, vagy,
2: elrepül,
1: vagy ma reggel.
2: Igen, de óriási nagy fekete kamionok hozták szerintem a hangszereket, meg a cuccokat.
1: Hát akkor azoknak el kell menni Prágáig.
2: Viszont tényleg élveztem a muzsikát, mert nagyon nagy muzsikálások voltak, nagyon komolyakat szólozott a Charlie Puth, tehát egy nagyon jó, tényleg nagyon hangulatos volt, viszont egy idő után azt vettem észre, hogy miután lement egy pár ilyen főbb vonulat így a híresebb slágerei közül, akkor utána így én ellaposodtam ezen a koncerten, és azt vettem észre, hogy egy idő után elkezdek beszélgetni, mással foglalkozni, ígyunk egyet, menjünk le, tehát hogy így elterülődött a figyelmem, és már azt vettem észre, hogy inkább háttérzeneként hallgatom a muzsikálást, és nem feltétlenül koncentrálok már oda. Aztán jött egy pontja a koncertnek, amikor is így pont menetben voltunk, és így megálltam olyan hirtelen, mert hogy az egyik vokalistája előlépett, és énekelt egy nótát, meg hát ott duettezett a Charlie-val, a Charlie Puth-tal, ne keverjük össze, és na, az olyan volt, egy ilyen félvér csávó énekelt, de csúnya ezt kimondani, de a főszereplőt leénekelte. Szóval...
1: Nem csúnya, előfordul.
2: Szóval egy kicsit ilyen, nem is tudom, hogy éreztem magam ilyen hűha, hogy így azt éreztem, hogy hű, szerintem ennek a csávónak ne adj inkább mikrofont a kezébe, mert lesüpör a színpadról.
1: Ugyanezt ott eszembe, hogy lehet, hogy szólni kéne neki, hogy figyelj haver, ha még akarsz menni ide-oda, és nem akarod, hogy a csávót hívják helyetted, akkor ne nagyon, akkor csak jó van ott a háttérben.
2: Olyat kerekített az ember.
1: De hogy mitől múlhat ez, hogy valaki csak vokalista marad?
2: Nem tudom, egyszerűen nem tudom, hogy nem tud kitörni, vagy kilépni a vokál szerepből, és miért
1: hát
2: nem lesz
1: is,
2: ő,
1: például most nekem
2: miért nem lesz rajta a fény inkább.
1: Igen. Nekem hirtelen most erről a Nika jutott eszembe, aki mindig is egy bitangerős női hang volt, és soha nem hallottál úgy, vagy jó, gyerekként voltak azok a, vagy tiniként voltak azok a próbálkozásai, de most is például, hogy évek óta a Majkának, amióta a Kollányi Zsuzsi nem, azóta ugye Nika a Majkának a énekesnője, tehát egyedüli énekesnője, tehát nem vokalista ő, de hogy akkor is nem hallottad őt azelőtt mondjuk, pedig bitang hang a Nika is például.
2: Nem
1: tehát,
2: tudom,
1: hogy
2: mi múlik ez.
1: Nem, ugye? Tehát, hogy ez.
2: És közben meg volt tehetségkutatóban is. Tehát,
1: igen.
2: Úgy érted, hogy futhatott volna nagyobbat
1: igen,
2: is?
1: Igen, mert ahhoz, amilyen hangja van, szerintem bőven benne lett volna a pakliba. Ehhez képest, persze nem degradálom ezt, mert a Majkának rengeteg koncertje van, tehát nyilván a Nikának ez is megéri.
2: De mondjuk lehetett volna egy akkora vályafutása, mint mondjuk a Rúzsa Magdinak. Na,
1: bőven. Hát azért pont jó példát mondta, hát azért őket összehasonlítva azért igen, van egy kis különbség éneklésben, de ez az én privát véleményem
2: jó,
1: természetesen.
2: Jó, kinek ez, kinek az?
1: Én azért mondom, hogy ez ízlések és pofonok, krumpli burgonya. Uh-huh. De hogy igen, hogy ezek szerint külföldön meg még inkább úgy így van ez, hogy sajnos sokszor a vokalista valamiért ott marad a háttérbe. Uh-huh. Ráadásul nem is, most nem akarom megbántani, meg tök mindegy, hogy megbántom-e, vagy nem ismer, de ez a Charlie Puth, ez egy, már bocsánat, nem egy Beyoncé szintű valaki,
2: nem.
1: Hanem egy először Isten a tanúm, 38 éves vagyok, én most hallottam tőled a nevét életemben először,
2: a
1: és van egy
2: tippem,
1: hogy utoljára is.
2: Dehogy? Nem, ő egyébként ontja ki magából a slágereket, és nagyon nagy slágereket szokott
1: hát,
2: írni.
1: De ahhoz képest mondom, nem nagyon hallod a nevét.
2: De mert nem tudod azonosítani a dalaival, de hogyha meghallod a dalait, akkor...
1: Na jó, tehát... de az is baj, érted, mit mondok, mert hogyha kimondott a Single Lady, tudod, hogy az a Beyoncé-je.
2: Nem tud olyanra, igen. Tehát olyan magasságban, igen, de közben meg mégiscsak. Mégiscsak van egy jó pár olyan slágere, amit rongyosan játszott az MTV, vagy az amerikai közönség is ismeri, szereti. Például ugye ott a Halálosabb Iramban az a dal is, azt is ismernéd, csak az én előadásomban nem jött át.
1: Mondjuk én nem vagyok jó példa, mert én a külföldi zenét nem nagyon követem, de hát én nem vagyok egy mérce ehhez, de azok, akik követik, azok biztos, hogy jobban tudják, hogy ki ő.
2: Ő nagy muzsikus. Ő nagy muzsikus. Meg ráadásul a muzsikus világban, tehát a zenét világban mindenki szerintem tudja, hogy ki Charlie Puth. Tehát a muzsikusok tudják. De jó. Azok is, akik nem muzsikusok. Na mindegy. És akkor ugye pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy igen, óriási zeneszerző az ember, mert nagyon nagy muzsikákat csinál, de lehet, hogy kéne neki írni másoknak is. Tehát, hogy lehet, hogy egy idő után azt kell erősíteni még jobban, hogy mások is énekeljék a dalait, vagy egyébként biztos, hogy ír másoknak is. Na mindegy, szóval előlépett ez a vokalista, és egy kicsit ilyen furcsán éreztem magam. Aha. Én, mint néző, hogy jaj, de leénekli, elvágta most a száját. Ilyes,
1: de tudsz, öcsém, fölkiabáltál?
2: Igen, hát leállt a szavam inkább, mondjuk ezt. És meg hát pont azon gondolkodtam, meg mondtam is a barátnőmnek, hogy jó a Charlie, jól énekel a Charlie Puth, de hogy sok testvérünk azért elvágná a száját így a magyar viszonylatban is. Tehát hangszín ügyileg jól énekel, meg minden, de azért nálunk sokkal tehetségesebb énekesek is megtalálhatóak. Most csak mondanék
1: biztos,
2: rögtön
1: mondom, nem
2: ötöt.
1: Nem tudom, hogy ki ő, tehát így nehéz, de gondolom Kökény Attila ilyenekre
2: még hát. A hangszín is, tehát hogy technikás hát is, meg még plusz még jön egy hangszín, mert technikásan énekelt a gyerek, tehát technikás volt, meg minden, meg jó muzsikus volt, mondom, tehát hogy örülök, hogy végre eljutottunk arra a szintre, hogy nem kell ahhoz tűzijáték jöjjön ki a mellünkből, vagy a fenekünkből, hogy oda fókuszáljanak az emberek, hanem csak a zenére fókuszálnak
1: hát
2: az emberek.
1: Kijavítalak, nem jutottunk el oda, van egy-két ilyen eset, de nem igaz sajnos, tehát ma már te is tudod nagyon jól, hogy
2: nézd.
1: Sajnos Azért egyre kevesebb ilyen van.
2: Hát most már azért, de például nagyon sokáig Lady Gaga pont azzal tudta magára hívni, ő is amerikai előadó, azzal tudta magára felhívni a figyelmet, nem azzal, hogy milyen jó zongorista, vagy milyen jó muzsikus, mert az első időkben mik bejárt? Húsok voltak rá akasztva, meg a koncert... Hát persze, ilyen nyers húszafatok, meg a koncertjein tényleg kijött a melltartójából két boldog születésnapos tűzijáték.
1: Ki kezdte? Madonna. Amúgy, mert ő azért köztük a legöregebb, és Madonna volt az első ilyen, aki...
2: Polgárpukkasztó volt.
1: Hát én nem az is nevezem, jó, nevezzük így, de mondjuk engem nem pukkasztott, volt, de hogy
2: hát
1: igen,
2: de
1: hogy, hát
2: mivel ő nem egy, de nem nézd, egy a 90-es években olyan videóklipjei voltak, hogy bizony polgárpukkasztott.
1: Jó, abban az idő igazad van. Úgy igen. Ma már erotikus látod, az már mennyire elhanyagolható, vagy ilyen elmenni így a háttérbe, hogy ja, ilyen csak a klipped,
2: hát
1: jó.
2: Nem egészen, mert például volt a Like a Prayer videóklipje, ahol ő volt az első szerintem, aki így bevezette azt, hogy Jézus színesbőrű, keresztet égetett, meg hogy egy csomó olyan ja, minden Jézus, volt abban a klipben. Nem voltam Madonna rajongó.
1: Nem, de ez is, de őt tudom viszont, hogy kicsoda megismerek
2: dalai. Előttem van a klip.
1: Vannak nekem is klippek, ilyen részletek előttem. Na mindegy, egy szó, mint száz, ő kezdte ezt el annak idején.
2: Igen,
1: és
2: ő...
1: ma meg a J-Lo, meg ezek, akik szintén nem egy nagy énekesnők, sőt, és abszolút középkategória, viszont cserébe eladható a tánccal, a show-val, a bugyival, a csillogással, villogással.
2: Hát ez... a bugyi J-Lo-nál az már tényleg, az már csak egy
1: az
2: csík.
1: Már csak, igen, az már csak bugyi darab. Bugyi darabka.
2: Igen,
1: de
2: ott jó,
1: minikim,
2: mondjuk, figyelj,
1: minás, meg jó, ezek,
2: de, ezek,
1: mit
2: de ezek az előadók mások, tehát hogy az egy show műsor, meg, meg Bruno Mars is egy show műsor, tehát nem tudom összemosni.
1: De közben az itt van el.
2: Hát az a legjobb.
1: Na érted.
2: Hát azért tehát, jó, hogy... na ezt akartam pont mondani, hogy tegnap Charlie Puth koncert volt, nem egy Bruno Mars kategória volt. A Bruno Mars show-t csinál, táncosokkal, nagy zenekarral. Ez inkább, ez a muzsikálás, ez tegnap olyan volt, mint egy nagyszabású jazzklub. Tehát mint amikor nagyszabásúan jönnek amerikaiak, és elkezdenek jazzelni. Uh-huh. Mert az érzésvilág volt. Persze volt a populári
1: zenék. Valószínűleg ez a csávónak, ez is a közönsége is ilyen szempontból,
2: nem,
1: akik...
2: Nagyon fiatal közönsége van.
1: Igen?
2: Nagyon. Olyan fiatal gyerekek, lányok de álltak a közönség sorai között. Ja, és amit még el akartam mondani, nagyon fiatalok voltak. Tehát mind a 20-as, 20-22, tehát nem a...
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És simán
2: igen.
1: Azt gondoltam, a te korosztályod, vagy a mi korosztályunk volt inkább.
2: Volt az is, de...
1: Jó, hát vegyesen.
2: 80-90%-ban a 20-as éveit taposó fiatal lányok, fiúk voltak. Igen, nagyon. Nem volt érdekes, mert Charlie Puth az a fiatal generációknak kínálja a zenéit, de azért a koncertjei a minőségi zenéről szólnak.
1: Aha.
2: Tehát azért ott
1: értem,
2: a muzsikálás a főszerep.
1: Igen.
2: Muzsikálási. Amit meg akartam még említeni, nagyon gyorsan, hogy voltak gyerekek is. Azt néztem, hogy voltak, a szülők elhoztak egy pár olyan gyereket, akik ilyen 8 és 10 év körüliek voltak, tehát olyan tényleg gyerek, vagy 12, és hát amin elájultam, hogy egy párocska, akkor már jó 10 óra is volt, bulizott egy csecsemővel az karjukon. És a csecsemőn egy hangszűrő, zajszűrő, igen, füles volt, de ilyen 10 óra lehetett, amikor még ott buliztak, már a koncert után ment DJ, meg kezdődött a parti, meg a buli, és ott voltak a csecsemővel. És azon gondolkodtam, hogy jó, oké, felnőtt szülői kísérettel beengednek gyerekeket, 8-10 éveseket, akik már tudják értékelni a koncertet, de azért ne haragudjatok, de ez egy szórakozó hely. Én azért egy 6 évesnél fiatal, vagy még nekem még az is necces.
1: Dehogy 10-nél fiatalabban.
2: Nekem még az is necces, ugye? Hogy egy csecsemővel bejönni egy szórakozó helyre. Eleve hogy engedhetik be?
1: Hát eleve hogy, a másik, hogy mi is, ugye én is említettem ezt neked, én már azt se értettem, amikor ugye nyaralni voltunk ugye június közepén, és ott is eltelt egy-két nap, és azt vettem észre, hogy van vagy 6-7 olyan velünk korosztályú, vagy még akár nálunk fiatalabb páros, aki egy konkrétan nem nincs egy éves babával jönnek, mennek.
2: Mondok más.
1: Repülnek, oda mennek, ott van.
2: Figyelj, mondok mást, amikor kim voltam egyik törökországi nyaralásom során, volt egy hatalmas nagy, tényleg, mint a Margit-szigeti szabadtéri színpad, akkora színpadja volt annak a szállodának, és egy nagyon híres helyi énekes, török énekes, hatalmas zenekarral, figyelj, nagyon szerették, és külsősöket is beengedtek, nem csak a szálló vendégek élvezhették ezt a koncertet, hanem jöttek oda külsős vendégek, kimondottan erre a koncertre, gyerekekkel, csecsemőkkel, de özönlött babakocsisokkal, és ott a babakocsiba aludt a csecsemő, letakarva pelenkával, minden, mint hogyha az nem tudom mennyi zajt szűrne, de ha nem, mondjuk a fele a társaságnak kisbabás volt, akkor senki.
1: Elhiszem neked, mert sajnos nem értem ezeket az embereket amúgy, de komolyan egyszerűen én nem tudom hova tenni, tehát hogy elvinni őket ez a nyaralás, meg ez a bulikba, meg ez a...
2: Csecsemőt.
1: Hát nem fölfogni azt, hogy figyelj, megszületett a gyerekem, kicsit otthon kell maradni. Akkor ne vállalj gyereket még, ha még szeretné bulizni. Nagy, óriási.
2: Ugye?
1: Ez giga nagy önzőség.
2: Már csak azért is megyek,
1: már csak
2: és
1: azért is megyek, és nem érdekel más, hogy mit gondol, mert én a hiába legy gyerekem, én ugyanúgy élem az életem.
2: Pontosan.
1: Ez a felfogás.
2: Volt körülbelül az a csecsemő.
1: Na, is, akik igen, azok se voltak egyévesek, akiket oda elhoztak.
2: Na, de
1: nyaralni.
2: Itt zengett a buli. Tehát itt őrjöngött a zene,
1: értem,
2: ott már a buliban.
1: Nyaralni is gáz táncol. Elvinni egy gyereket. Tehát,
2: meg egy ilyen helyre szerintem gáz elvinni egy gyereket.
1: Nagyon.
2: Jó, persze, mondjuk, aki ti, mert azt mondom, voltak olyan lányom korosztályabeli gyerekek, azokra is úgy oda kaptam a fejemet,
1: hogy
2: azért ez csak egy szórakozó, én nem tudom, én máshogy gondolkozom, biztos konzervatív vagyok ebben.
1: Nem vagy konzervatív, ez a normális, tehát hogy az, hogy föl kell fogni azt, hogy van egy gyereked, főleg,
2: akinek otthon a helye,
1: akkor neked kutya kötelességed mellette lenni. Ha nem érzed magad erre megfelelőnek még, ne vállaljál gyereket.
2: Ez az egyik, a másik.
1: Menjél még, bulizzál, nyaraljál, csináljál ezt, azt,
2: de azért az én gyerekem 9 éves, szerintem egyáltalán nem, nincs helye egy olyan szórakozó helyen, legyen az akár egy koncert vagy buli, ahol szeszes italt fogyasztanak emberek. Nincs helye gyereknek ilyen helyeken, mert neki ezt nem kell látnia, hogy viselkednek az emberek, mert ott bizony adnak szeszes italt.
1: Hogyne,
2: buli hely.
1: Kiabálnak, már kicsit egy-kettő többet ivott, persze, abszolút egyetértek. Én ezt be is tiltanám amúgy. Én be is tiltanám, tehát hogy ilyet nem is értem.
2: Mert
1: hogy
2: az, hogy még a koncertre kiviszed a gyereked, oké, szereti az előadót,
1: nem,
2: hallgatja.
1: Nem,
2: minden.
1: Majd hallgassa meg otthon, nem. Egy 10 éves
2: ugye?
1: Gyereknél nem. Ilyen nincsen szerintem. Szerintem egy normális, általam normálisnak elképzelt világban egy 0-tól 10 éves korig terjedő gyereknek nincsen helye ilyen. Valahogy nekem nincs ilyen emlékeimben, hogy én mentem 10 évesen koncertre, vagy mit tudom én, ilyen óriási bulikra, mert nem volt ott a helyem.
2: Nem.
1: Nem volt ott a helyem. Igen. Akkor én nagymamához lelettem adva, azt anyámék elmentek.
2: Igen. Én
1: volt,
2: is,
1: hogy anyámék kiutaztak Törökországba apámmal, emlékszem, ott voltam egy hosszú hétvégét a mamáéknál. Nem, sírtam én.
2: Jó,
1: ott voltam,
2: jó,
1: drága
2: a
1: mamáéknál, ott voltam,
2: igen.
1: Persze. Ez a normális. Hát, miért kell vinni, nyaralni magunkkal azt a gyereket mindenhova? Ha a csecsemő, a 10 éves már nem, azt vigyük, persze, nem, most vissza a csecsemőkhöz.
2: Igen.
1: Minek vigyük a csecsemőt magunkkal nyaralni, minek vigyük diszk? Tehát, hogy ez jó, hogy nem visszük be dolgozni is.
2: Igen, van egy idő,
1: hát
2: amikor igen, meg kell, fel kell fogni az embernek,
1: hogy gyerekem van,
2: és igen, otthon kell, lehet, hogy mi most nagyon konzervatívak
1: nem,
2: vagyunk, lehet, hogy most az SMS falon majd szétkapnak minket most ezután.
1: Ugyan már, hát ez így
2: a
1: normális.
2: De szerintem is ez lenne a normális.
1: Szerintem is. Na mindegy, hát ettől függetlenül persze ahány ember annyi gondolkodás, nyilván nem azt mondtam, hogy a miénk a jobb, de
2: valójában igen.
1: De valójában.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre, éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozás legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket, és magabiztosabbá váljanak a minden.

0: közlekedik. Nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a Budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk!
3: A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel, keresik a megoldást. És ez az ő történetük.

0: Rákosi Zsuzsi és Maka Gyufi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 darab perccel, még mindig kedd van, és július 28-a, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na hát még itt a zenék alatt sem sikerült teljesen megbékül.
2: Egészségedre. Jobbulást.
1: Igaz is, rá is tűz. Ne, csak igazam van, vagyis rá tüsszögtem, hogy igaz.
2: Csak igaza van.
1: Hogy igazságot mondok, hogy tényleg még a zenék alatt sem tudtunk megbékülni ezzel, amit Zsuzsi mesélt itt ugye az előző óra végén, hogy tényleg csecsemőkkel mennek az emberek lesokkolt Budapest Parkba. Én ki voltam júniusban azon, hogy csecsemőkkel jönnek egy hadcsillagos luxusszállodába, zavarva meg ezzel az emberek nyugalmát, pihenését. Én ezekkel nem tudom túltenni magam. De tényleg, és ott állnak a Budapest Park közepén egy csecsemőve, és pont most mondtam a Zsuzsinak is, hogy én bármennyire foci drukker és szerető ember vagyok, hát most ugye most lett vége a VB-nek, nem oly rég, és hát ugye szokták mutatni a közönséget is, meg nem tudom, és egy átlagban, főleg egy nagy meccsnél, azért olyan 60-70-80 ezer ember volt kint ugye a stadionokba, és nem egyszer mutattak olyan babákat, akiken ugyanígy fülhallgató volt, és ott aludt, vagy fönn volt, és fülhallgatóval ült, és ott ült a 80 ezer ember között a apjával, vagy anyjával a babó, és hallgatta, ahogy őrjöng a közönség, amikor épp gól van, vagy helyzet volt, vagy bármi. Nem gyerekeknek való szituációk
2: ezek. Nem csecsemőknek. Nem csecsemőknek. Mert
1: de én
2: van
1: még az egy 5 éves se vinnék ki egy ilyen meccse
2: például. De azért már, aki mondjuk szeret, de azt már, hogy főleg, hogyha szereti egy kisfiú a sporteseményt, akkor az más. Ez nem egy éjszakai, nem egy bulihely, nem szolgálnak föl alkoholt, nincs annak a lehetősége meg, hogy egy nekedesike, egy véletlenül egy illuminált állapotban lévő ember. Már úgy értem,
1: akkor.
2: De úgy értem, hogy azért egy szórakozó helynek az atmoszférája nem lehet összehasonlítani egy éjszakai lokált.
1: Nem.
2: Mert ez egy éjszakai. Miért? Eleve azt nem értem, hogy hogyan engedhették be őket. Tehát nekem itt magas ez a történet, mert én
1: azt,
2: tulajdonos lennék, egy ilyen helynek a tulajdonosa lennék, biztosan, abban biztos lehet mindenki, hogy nem engednék be csecsemővel senkit.
1: Esélytelen lenne.
2: Még akkor se, hogyha megvette a koncertjére a jegyét.
1: Nem, én mondom, én ezt kiírnám, vagy nem tudom, vagy valahogy ezt így mindenképp nem tudom,
2: mert
1: de
2: az,
1: ez nem normális.
2: Hogy elhozták mondjuk a 10 éves kisfiút, kislányt, szereti a Charlie Puttot, rendben, a szülei tudnak vigyázni rá, szülői felügyelettel bejön, oké. Élvezte a koncertet, többé-kevésbé láttam, hogy azok a szülők fel is pakolták a gyerekeiket, hazamentek. De ezek a szülők, ezek ott táncoltak, hát a csecsemővel, bő 10 óra már elmúlt.
1: És nem értem,
2: és mutattam a Gyuszinak, mert egyszerűen nem vagyok ilyen, de ezt le kellett videóznom, és
1: jó,
2: mutattam
1: hát
2: a Gyuszinak.
1: Nem raktad föl, úgyhogy nem sértettél semmilyen személyiségi jogokat.
2: Hát nézd, mivel közterületen vagyok, még akár föl is meg is mutathatnám, de nyilván semmi közöm hozzá, csak így magam, tehát így a barátaimnak mutattam meg.
1: Figyelj, de úgy kellett volna mondanod, a barátaimnak mutattam meg neked. Így kellett volna mondanod, hogyha szemét akartál volna, megmutattam a barátaimnak meg neked.
2: Nem tudtam ebben egyetérteni.
1: Nem, ez tényleg nagyon-nagyon gáz szerintem, és tényleg most én is így, de el is hittem, még elmondtad is, de így, hogy látni is, és tényleg egy ilyen 30-as pár, tehát még azt se lehetne mondani, hogy 23 éves a nő, hogy épp, hogy leérettségizett és még bulizna, csak becsúszott egy gyerek, vagy nem tudom, hanem egy ilyen, ha 28-30, igaz is, na, most látod, most meg azért megint igazat mondtam. Ilyen 28-32-33 év körüli a hölgy, akit mutattál a videón a babóval, annak már azért csak van egy magához való esze elvileg, azért azt gondolná az ember,
2: de már
1: hogy
2: túl lazák vagyunk, itt az a baj, tudod, hát, hogy már annyira lazák vagyunk, hogy már miért ne, most férjen már bele, hogy elviszük a 6 hónapos babát is a koncertre, aztán nem el van, hát nem elbulizik, hát mindeközben meg egy csecsemőnek, az idegrendszerének pont az a lényeg, hogy a legtöbb pihenést ilyenkor kell megadni egy babának. Nem feltételezek semmit, nyilván az se, hogy nem kapja meg ez a gyerek, vagy hogy most
1: hát,
2: volt
1: tudod,
2: egy ilyen.
1: Én nem merem megfogni, én nem tennék rá pénzt. Ha aki olyan felelőtlen szülő, aki elviszi a gyerekét egy éjszakai mulatozó helyre, egy 6 hónapos, 7 hónapos csecsemőt, de legyen 1 éves az a gyerek, tök mindegy. Elviszed egy éjszakai helyre, és te este 10-kor óriás fülhallgatót rárakva a gyerekre, táncikálsz vele, a öletbe fogod, igen, és táncikálsz vele, mert te nem bírsz a véreddel, és nem bírsz hazamenni a koncert után, ha már elviszed, az se normális, de ha már elviszed, nem bírsz a véreddel, és hívsz egy taxit, és viszed magadat haza a gyerekkel együtt. Tehát az igenis, azt mondom, hogy én nem tennék rá egy fillért se, hogy ők otthon egy normális család. Tehát ilyen felfogású emberek otthon se normálisak szerintem. Mitől lenne az? Mitől lenne a 4 fal között másabb az ilyen szülő, aki meglépi azt, hogy elvisz egy fél éves vagy egy éves
2: babát. Az ilyen szülő szerintem még a Szigetre is elviszi.
1: Jó, simán.
2: Biztos lehetsz benne.
1: Figyelj, biztos lesz jövő hét végén. Igen, tudni. Jövő hét végén kezdődik, igen, a Sziget. Biztos lehetsz benne, hogy amikor majd az RTL meg a TV2 közvetít onnan, ugye gondolom majd izéket, adásokat, meg ilyen híradó, meg tények, meg mit tudom, biztos lehetsz benne, hogy látni fogunk olyan képkockát, ahol ott lesznek babóval. Ebbe olyan biztos lehetsz, mint ahogy most mi itt ülünk, te kék ruhába, én meg rózsaszín felsőbe. Ilyen biztos lehetsz ebbe.
2: Nem engedném, tényleg ezt nem engedném. Ennek azért szabnék korlátot, meg határokat.
1: Csak inkább megint az a kérdés, hogy az emberek, tehát hogy a fejükben mi zajlik, mert én nem tudom, mert én nem vagyok apa, nem vagyok anya se, de én azt gondolom el, hogyha lenne, nem csinálnám ezt, de neked van gyereked.
2: Eszembe se jutott, akkor 8 hónapos volt a gyerekem, amikor a Queen koncertről lecsúsztam, mint meséltem,
1: igen,
2: hogy nem, meg volt a jegyünk
1: beteg
2: a fiókba.
1: Volt a gyerek, fiókba, igen, volt a jegy, igen,
2: egy
1: igen.
2: Pillanatig se volt az bennem, hogy figyelj, apa, elvisszük majd a Queen koncertre a Glóriát. Szerintem tök jó buli lenne. Vettem én is neki fülhallgatót, de én azért vettem neki, mert nagyon sokszor, amikor kitoltam a kertbe, akkor ott nagyon hirtelen mentek el buszok, autók, zajos volt, aha, az a kert. És úgy voltam vele, hogy akkor tudjon pihenni, amúgy nem viselte el magán, úgyhogy tök felesleges volt. De hogy, tehát, hogy majd ráadjuk a fülhallgatót, majd ráadjuk a zajcsökkentő fülhallgatót, és akkor elviszük magunkkal, amit szólt. Szerintem be se engednék, amúgy, hogyha most én az arénába akarnék egy csecsemőt elvinni, szerintem biztos, hogy azt mondnák, hogy ide gyerekkel nem lehet bejönni.
1: Elég szomorú, hogy a Budapest Parknak ennyire lazák a szabályai, hogy ott meg azt mondják, hogy jó van, vigye, mit bánom-e. De közben meg valahol értem is, tehát nem akarom a Budapest Park vezetőségét semmivel se vádolni vagy bántani, mert valahol értem is, mert úgy vannak vele, hogy ha egy szülő ennyire felelőtlen, és ennyire önző,
2: az
1: és
2: az
1: ennyire, az az ő felelőssége. Mm-hmm. Tehát én, mint beengedő, security, vagy üzemeltető, igen, vagy rendezvényszerű, nekem mi közöm ahhoz, hogy a kis Gizi, meg a nagy János elhozza a babáját? Mi közöm
2: hozzá?
1: Hát
2: valójában az, hogy lehet bármilyen probléma, tehát lehet ott bármilyen probléma, és onnantól kezdve már a te felelősséged, hát, hogy neki esett, elesett, vagy belekedés volt, vagy dulakodás volt mondjuk, mert azért megesik egy ilyen helyen, persze, hogy megy egy kis lögdösődés, emberek persze, egymásnak feszülnek. Persze. Nem minden hely békésen megy le egy este, azért van olyan is, hogy emberek, és akkor mi történik? Véletlenül meglökik, elesik, felborul ezzel a gyerekkel, szóval, hogy ezeket a...
1: De ezt a szülő, látod, megint az olyan, olyan példát mondasz.
2: Nem kalkulálja be a veszélyforrásokat a szülő.
1: Na, ezt akartam pont mondani, hogy igazad van, valószínűleg hibáztatnák a tulajdonosi kört, de ugyanakkor megint egy olyan problémát hoztál fel, amit a szülőnek kell átgondolni. Tehát, hogy ez megint csak neked, mint anyának, meg neked, mint apának kell azt átgondolni, hogy drágám, ne vigyük már oda a gyereket, hát azért ez mégiscsak egy szórakozó hely, lehet, hogy mindenki normális lesz, és ha van 10 hülye, uh-huh, aki már saturészeg lesz, uh-huh, mire mi odaérünk, és pont leönti a gyereket, aha, pont föllök. Hát nem neked szülőként...
2: Babakocsiba voltak, tolták a tömegbe a babakocsit.
1: Nem neked szülőként kell a fejedbe ezt végig zongorázni.
2: Na, dehogy nem.
1: És körülbelül 10 másodperc volt, még ezt én kimondtam. Tehát 10 másodpercig kell ezen csak agyalni.
2: Mert hogy nem feltétlenül csak arról van szó, hogy a gyerek nem piheni ki magát, vagy nem alszik, jó van, alszik majd másnap, hanem csak, hogy olyan veszélyfaktorai vannak ezeknek, meg olyan rizikós...
1: A veszélyforrásoknak, igen, van kitéve,
2: pontosan.
1: Én maximálisan értem ezt, és én tényleg fölvölök azóta is háborodva, de mondom, én ott a szállóba is kivoltam ezen akkor, hogy hogy az, hogy már mondjuk egy lányot korabelit, mert voltak ott olyan gyerekek is, természetes? Hát miért ne vinnéd el a gyerekedet nyaralni? Természetes. Igen. De az, hogy egy csecsemőt, aki föl se fogja, hogy hol van, tehát ő erre nem fog emlékezni, hogy ó, drága anyám meg apám elvittek Rodoszra, jó Isten áldja meg őket. Nem fog erre a gyerek emlékezni, mert nincs egy éves se. Arra fog viszont mindenki más emlékezni, mint hogy lám én is másfél hónap múlva is arról beszélek, hogy mi a... annak hoztad el a fél éves gyerekedet a nyaralni. Hát nincsen anyád, apád, akinek amíg eljössz a feleségeddel négy-öt napra nyaralni, ott hagyod. Vagy akkor, amíg baba a gyerek, addig azt mondom, hogy igen, hozok hogy áldozatot, nem. És nem megyek igen. el nyaralni. Ennyire igen. nagy dolog. Ennyire
2: nem olyan nagy dolog egyébként kihagyni egy évet.
1: Empátiát érezni, a saját gyereked, meg a felelősséget érezni. Ennyire kihalt ez most már, vagy hogy nem tudom, mert látod, magyar is van, akit most te mondtál, az egy magyar pár volt.
2: Igen.
1: De akiket én mondok, azok között, akit biztosan tudom, volt angol, azt hiszem egy amerikai, most akcentból próbálok
2: mondjuk
1: irányni.
2: Mondjuk nem tudhatom én se, hogy most magyarok voltak, mert nem beszélgettem velük egy szót se, és rengeteg külföldi is volt.
1: Akkor itt. Lehet, hogy külföldiek volt. Reménykedek, hogy külföldiek voltak, mert legalább mi magyarokban legyen már annyi, hogy nem csinálunk ilyet. Tehát, hogy, mert hogyha külföldi, kit érdekel, angolok amúgy is állatok, már bocsánat, tehát, hogy ők bulizni is úgy buliznak, pont ebből kifolyólag, hogy meg tudnak őrülni és megbolondulni. Nem véletlenül, hogy a foci drukkereiket huligánoknak hívják, uh-huh. mert azok is állatok. Tehát azok, nem, nincs már rá tényleg más szó, ők egymerett állatok. Tehát, hogy erről volt film is, nem én találom ki.
2: Jaj, de
1: a huligánok, ez a címe.
2: Állatok.
1: És az persze. angol csapatoknak, a Chelsea, Manchester United, Fulham, stb. Nek a drukkerei, hogy mit művelnek a meccseken. Figyelj, hát embertelen. Szóval én bízok abba, hogy ez a pár se magyar volt. Én ebben reménykedek. De ugye? Tényleg, szívem legmélyén ebben reménykedek, mert szeretném hinni, hogy a népünk még azért úgy fölülemelkedünk ezen.
2: Épp észre tud gondolkodni.
1: Igen, fölülemelkedünk ezeken a rossz, önző, nem is akarok már más jelzőt mondani. Na, hagyjuk is.
2: Hát ez hagyjuk a koncert is. Azért adott egy kis beszédtémát nekünk már szerintem.
1: Igen. Na de, kicsit, hogy más is legyen azért témába. Nem tudom, hallottátok-e, hogy lehet, hogy titokban kimondta a boldogító, igen, Radics Gigi párjának, név, most kapaszkodjuk meg, Mackó Miklós, zenei producernek.
2: Itt volt, Miki. Nem emlékszel? Nem. Igen. Hát amikor Gigiék vendégeink voltak, akkor itt volt a Miki is.
1: Figyelj, tehát ne kérj rajtam számon, hogy én mire emlékszek, légy szíves. Ha valaki, te ne kérj rajtam számon ilyet, hogy ki csoda, jó?
2: Még tehát az is lehet, hogy már megtörtént a mennyegző.
1: Gigi egy közösségi posztban a férjeként utalt igen. Mikire, aki karikagyűrűt is visel. A rajongók szerint titokban már egybekelhettek, de ezt hivatalosan nem erősítették meg. A pár nagy lagzit szeretne, a kislányuk Bella lesz a koszorús lány, de konkrét dátum még nincs.
2: Jaj, de szeretem az újságírókat. Szerintem egyébként... Szerintem nem volt még meg az esküvő arról. Valahogyan tudnék már, mert azért csak az ismerőseim, de azt lehet, hogy elkotyoghatom, hogy abban biztos vagyok, hogy még idén lesz, de miért ne nevezhetné a férjének? Hát együtt él vele. Hát így szoktuk mondani, nem akivel együtt élsz, hogy a férjem.
1: Nem
2: az
1: tudom,
2: uram.
1: Engem
2: az uram.
1: Engem azóta hív a feleségem mások között férjének, amióta tavaly szeptember 13-án egybekeltünk.
2: Szerintem itt most előtt, óriási uborka szezon van, és akkor annyira bele kell csimpaszkodni egy kihírásba, hogy láttam egyébként ezt a sztorit, még írtam is a Giginek, hogy nagyon helyes, mert a sztori az az, hogy fog egy porszívót,
1: meg a kutyust, itt van előttem.
2: És porszívózik, és írtam a Giginek, hogy nagyon helyes.
1: Igen, és oda van írva, hogy my husband is better than yours, magyarra lefordítva, az én férjem jobb, mint a tiéd, pont.
2: Az biztos,
1: és akkor megvan
2: aki,
1: jelölve,
2: aki
1: kukac,
2: így.
1: Mackó, Miki. Mackó, pont Miki.
2: Nagyon nagy név. Nagyon jó neve van.
1: Amúgy imádek, viccel kívül, ez mekkora. Jó napot kívánok, Mackó Miklós vagyok. Annyira jó amúgy. Nem szerintem, most félre ne értsé, nem parasságból nevettek, ne az én nevem is Töggál Maka, Mika Maka. De nem
2: Mika
1: az,
2: Maka!
1: Ugye? Meg mosó maka mosodája. Nem, de hogy ez tényleg menő, hogy így. Jó napot kívánok! A neve Miklós.
3: Mackó Miklós.
1: Nem, ez az a rohadt jó. Szóval, na igen, lehet, hogy uborka szezon, sőt, nem lehet, fixen tudjuk, hogy uborka szezon van, azért szeretik kifordítani is a dolgokat.
2: Meg ez meg... a My Husband Better Than Yours, ez szerintem valami zenéből van. Uh-huh. Igen, tudom. Ez egy zeneszöveg amúgy.
1: Nem tudom. De hát, legyen is figyelj, azt, mindegy büszke rá, hogy már, porszívózik, de, meg kutyát fog közben.
2: De most, hogyha titokban már megvolt a mennyegző, kinek mi köze van hozzá az újságnak? Miért fontos ez? Nekik nem mindegy, annyira
1: nem,
2: látni akarják.
1: Írni valami.
2: Annyira látni akarják, igaz?
1: Nem, nézd, figyelj, az újságírást én annyiból nem bántom az ilyen, hát most hogy mondjam szépen, bulvárlapokat, szennylapokat, nevezzük bárhogy, hogy ez a dolguk. Most jó, nekik fi, gondolod, sokszor... hogy őket szerinted érdekli? Tehát most szerinted, amikor jó, egy újságíró leírja annyira. Azt, hogy te tegnap kék ruha, vagy ma kék ruhában vagy, de tegnap meg zöldben volt, szerinted amúgy őket érdekli? Szerinted
2: nem,
1: őket
2: de
1: érdekli?
2: Hogy, de egyébként most ezt feltetted ezt a kérdést, és elgondolkodtam. Az újságírót valószínűleg nem, viszont a rajongókat igazad van. A rajongókat érdekli. Igen, engem is érdekel. Engem is érdekel, hogyha szeretek is rajongók bárkit, legyen, lehet az a Gigi is. Igen, persze. Engem is érdekel, hogy milyen mennyasszony volt,
1: igen.
2: Hogy nézett
1: hol
2: ki.
1: Volt az esküvő,
2: igen, mert rajongója vagyok, szeretem, követem, figyelem a gyerekkora óta a munkásságát. Igen, tehát ebben igazad van, hogy lehet, hogy az újságírókat éppen ez a munkájuk, és ezért írják. Most így átkattintottam az agyamat,
1: na,
2: és megpróbáltam megpróbáltam rajongóként gondolni.
1: Igen, mert én nem akarom az újság. Persze vannak, amikor nagyon mocski híreket írnak, de alapvetően az újságírásnak szerintem ez a legnehezebb része, hogy neked meg kell próbálni mindenki előtt megírni egy olyan dolgot, ami amúgy
2: jaj,
1: lehet,
2: de
1: hogy
2: szeretlek,
1: a kútját nem
2: de miről
1: érdekli.
2: Beszélsz? Hát nekünk is ez a dolgunk, hogy olyan műsorokat csináljunk, ami érdekes, amit szeretnek hallgatni, amiről, amit szívesen hallgatnak. Tehát
1: de ne felejtsd el, mi is sokszor újságból tájékozódunk. Azt ne felejtsd
2: jó,
1: el.
2: Jó, igen, de azért vannak a otthonról hozott témáink, vannak olyan személyes témáink, amit
1: persze.
2: Saját magunk élünk meg.
1: Persze, azok
2: magunk.
1: A legjobbak.
2: Ezért nyilván vannak indító témáink, aztán utána rákapcsolunk arra, hogy mi ezt hogy éltük meg, így nekünk van. Mi volt a személyes tapasztalásunk.
1: Ezek a legjobbak.
2: De valójában tényleg, hogyha belegondolsz, akkor, hogyha valakit szeretsz, és követsz, és mondjuk ő egy ikon számodra, egy popstár, vagy egy színész, vagy bárki, akkor igen, én is kutatom azokat a fotókat, képeket, hogy mit tudom én, amikor mondjuk a Jennifer Lopeznek volt a Ben Affleckkel az esküvője, alig vártam már, hogy lássam, hogy miben milyen volt. Ruhába volt, igen, hogy nézett ki, milyen volt a sminkje, táncolta, igen, mi volt a halózás, tá, a lagziba. Persze.
1: Az ilyen esküvőkön mondjuk nem olyan jó a kaja, nekem mindig azt látom, hogy ilyen kis falatkák vannak, meg ilyen szebb a külseje, mint ahogy szerintem az íze, nem tudom, nem tudnak megvezetni ilyen kamu ételekkel, ez a 80 Michelin csillagos szakácsok odaraknak egy óriási gigatányéra két pöttyöt, meg egy falat kis sajtot hússal, és akkor na, egyed, mert ez krömbülél a la flesó, momotülő pirított ropogós ízével, adjál már hülyeségeddel ember húsleves hozzá gazdagon, nagy rántott húsokat, vegyes körettel, csalamádéval, csókollak, az kész.
2: Visszatérve a Giginek, hogyha volt esküvője, akkor nagyon sok boldogságot kívánunk innen is a Dick Media nevében és Gyuszi nevében is.
1: Igen.
2: Kívánjuk a sok a boldogságot.
1: Igen. Szóvívőmet hallottátok.
2: De valamiért úgy gondolom, hogy szerintem én ezt megcáfolnám. Szerintem még nem volt ez a mennyegző megtartva, de biztos, hogy lesz, és abban is biztos vagyok, hogyha lesz, akkor a Gigi annyira gyönyörű mennyasszony lesz, hogy ezt nem akarja majd ő eltitkolni, hanem biztos, hogy fogunk látni arról szép képeket, biztos, hogy a rajongóinak fog ezzel kedveskedni. Most nem hívjuk föl ezért, tehát nem hívjuk föl ezért,
1: ja,
2: hogy most igaz-e vagy sem.
1: Ja, engem annyira nem is érdekel, hogy most ki ment férez, meg ki nem.
2: De egyébként még föl is hívhatnánk, mert biztos, hogy szívesen beszélne velünk telefonon, de még föl is hívhatnánk, majd lehet, hogy beszélünk vele, és megkérdezzük, hogy igaz-e a hír, vagy sem, de szerintem én
1: ezt
2: azt mondom.
1: Szerintem kérdezd meg privátba aztán, hogyha igaz, én akkor beszélünk vele, hogy... mert olyan pletykákra nem ülök föl,
2: ugye?
1: Engem
2: és
1: úgy amúgy érdekel túlzottan.
2: És egyébként ez meg, ez az újságcikk, ez olyan pletyka, ez a...
1: Aha, az, abszolút.
2: Olyan
1: egy,
2: pletyka.
1: Abszolút egy ilyen pletyka, pletyka cica, a Gossip Girl.
2: De biztos, biztos, hogy nem lesz fukar abban, hogy megmutassa, hogy milyen szép mennyasszony is volt ő. Azért a rajongóinak tuti, hogy, hogy ők szeretnék látni.
1: Én is, valószínűleg tartom én is, igen. Na jó, hát ezzel a pletykával be is zártuk szerintem ezt a mai adást. Holnap szerda van, úgyhogy változatlanul jövünk hozzátok a hét közepén. Mára pedig nem tudunk mást kívánni, mint csodaszép, verőfényes napsütéses napot nektek.
2: Goodbye!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen. Megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen. És most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1. Nája!
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre. A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a tanévre. A jelentkezéseket július 30-aig várják. Ki jelentkezhet a szakkollégiumba? A szakkollégiumba felvételi alkalmával jelentkezhet a Debreceni Egyetemre vagy a térség más felsőoktatási intézményébe felvett olyan személy, aki roma cigány származásúnak vallja magát, és vagy jogszabály alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Korlátozott létszámban lehetőségük van felvenni néhány olyan hallgatót is, aki a fenti két feltétel egyikének sem felel meg, de nyitott a romákat érintő társadalmi kérdésekre és a szakkollégium keresztény szellemiségére. Mi a felvétel menete? Írásbeli jelentkezés július 30-áig, szóbeli felvételi augusztus 4-én, kiértesítés a felvételi eredményről 2026. augusztus 11-éig. Írásbeli jelentkezés is szükséges, a jelentkezési lapot és a mellékleteit 2026. július 30-ig kell a Szent Miklós Roma szakkollégium@gmail.com e-mail címre beszkennelve elküldeni, vagy pedig a Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium címére postai úton ajánlott küldeményként feladni, vagy pedig munkaidőben személyesen eljutatni a szakkollégiumba. Az írásbeli pályázat elemei. Kitöltött, kézzel aláírt jelentkezési lap, ami a weboldalon letölthető, motivációs levél, amelyben a jelentkező egy, másfél oldalban kifejti a szakkollégiumba való jelentkezés mögött álló személyes motivációját, igazolás hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, jegyzői vagy gyámhatósági határozata hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, annak megállapításáról, felsőoktatási intézmény által küldött felvételi határozat, vagy az oktatási hivatal által az elfelvételire küldött besorolási határozat másolata azoknak, akiket idén vesznek, vettek fel a felsőoktatási intézménybe, érettségi bizonyítvány másolata, leckekönyv másolat, lelkészi ajánlás nem kötelező, de előnyt jelenthet, egyéb dokumentum nem kötelező, de előnyt jelenthet, például nyelvvizsga bizonyítvány. A beérkezett pályázatok tartalmi és formai ellenőrzését követően szükség esetén egyszeri hiánypótlásra kerül sor, amelyről a szakkollégium felszólító levelet küld. A szóbeli felvételit illetően 2026. augusztus 4-én egy egész napos felvételi nap keretében először ismerkedős csapatjátékokra kerül sor, majd a felvételi bizottság meghallgatja a jelöltet egy egyéni beszélgetés keretében, ahol meggyőződik személyes elkötelezettségéről,

0: Szólunk neked. Rádiódik.
1: Szép délután kívánok, és jó étvágyat teli délidőt mindenkinek. Ez itt a Rádiódik, ma pedig július 28-a, kedd van. Én magam Baranyi Tamás vagyok. Sok szeretettel köszöntöm a Szabolcsokat névnapjuk alkalmából. A Szabolcs egy régi magyar, valószínűleg török eredetű név. Jelentése méltóság, előkelő személy, bölcs vezető, illetve tekintélyes ember. John C. Maxwell, amerikai vezetéskutató, számos világhírű könyv szerzőjétől hoztam egy gondolatot, ami így hangzik: a vezetés nem pozíció, hanem befolyás. Sokszor azt hiszük, hogy csak az vezet, akinek a munkaköre ezt előírja. Pedig nap mint nap hatunk egymásra. Egy szülő, egy kolléga, egy barát, vagy akár egy idegen is mutathat olyat, amelyet mások követni kezdenek. A valódi vezetés nem elsősorban egy felszólítás. Sokkal inkább egy vonzó, inspiráló, az életszerűséget és az élet szeretetét sugárzó hozzáállás példája. S mivel minden pillanatban egyértelműen az élet mellett dönt, ezért következetes is. S talán éppen ezért maradandó. Most pedig nézzük, hogy merre érdemes óvatosabban közlekedni az utakon, jön az útinform, utána pedig az időjárás jelentés. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Szintén egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Szakaszosan zárják le a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. Most nézzük, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a kedd és az előttünk álló napok időjárása. A nap folytatása még elviselhető lesz, holnaptól jön majd a forróság. A délután folyamán a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem valószínű. A szél napközben megélénkül, ami valamivel kellemesebbé és elviselhetőbbé teheti a délutáni 29 fokos maximumot. Az előrejelzések szerint este 8 körül még mindig 28 fok lesz. Ezt követően 10-kor 24, éjfélkor 22, és holnap hajnalra 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a főváros környékén. Szerdán hajnalban, kora reggel még viszonylag friss lesz a levegő, ám napközben kezdetét veszi a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz felettünk, a zavartalan napsütés mellett csupán mérsékelt légmozgásra számíthatunk, és a délutáni órákban már perzselő hőségre kell készülni. A hőmérséklet eléri majd a 33, akár 34 fokot. A szerda ugyan frontmentes lesz, ugyanakkor a hirtelen jött erős melegedés miatt mégis melegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás és bágyadság jelentkezhet. Különösen figyelni kell a déli és a kora délutáni órákban, ugyanis az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as szintet, így a fedetlen vagy védelem nélküli bőr már negyed óra alatt leéghet. Csütörtökön hajnalban már kevésbé tud felfrissülni a város, kora reggelre csupán 21 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és folytatódik a teljesen száraz, napos időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokos maximumokat mérhetünk a fővárosban. A hőkupola hatás miatt fellépő tartós hőség komoly egészségügyi megterhelés ró mindenki szervezetére. Jelentősen romolhat a koncentráció, nő a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők terhelése, és általános levertség tapasztalható. Az UV-index csütörtökön is extrém magas, vagyis 8-as értékű marad. 11 és délután 4 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt. Pénteken a zavartalan napsütésben már 37, szombaton pedig 38 fokot is mérhetünk. A következő napokban ne feledkezzünk meg a fokozott folyadék és sópótlásról, főleg azokéről, akik kevésbé figyelnek magukra, vagy akik ránk vannak bízva. Megszólalásom végére azt a mondatot bígyeszteném ide, hogy a legjobb vezetők nem egyszerűen csak előre mennek, hanem példát mutatnak.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatjuk a délutánt itt a Rádiódikben, helyet adva a jó zenéknek július 28-án, Momentán Baranyi Tamás vezényletével. És nem csak a jó zenéknek érdemes helyet, teret adni, hanem az élet mindenhol jelenlévő lüktető áramlásának, történéseinek. Ugyanakkor néha nem az számít, hogy mi történik velünk, hanem inkább az, hogy hogyan maradunk benne emberek, akik képesek olvasni a történések mögötti jeleket, jelentéseket. Így például megnézhetjük a mai Szabolcs névnapi jelentését, ami a méltóság, előkelőség, bölcsvezető, tekintélyes ember. Eger Edit Éva, a magyar származású holokauszt túlélő pszichológus és világhírű terapeuta írta, senki nem veheti el tőled azt, ahogyan döntesz önmagadról. A méltóság nem attól lesz a miénk, hogy minden jól sikerül. Talán sokkal inkább attól, hogy nehéz helyzetben sem adjuk fel önmagunkat. Lehet veszíteni pénzt, munkát vagy vitát, de a tartásunkat csak akkor veszíthetjük el, ha mi magunk mondunk le róla. Ez az a belső érték, amelyet kívülről senki sem tud megadni, vagy elvenni tőlünk. Most pedig következzenek a legfrissebb közlekedési információk, aztán megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a mai nap folytatásában és az arra következő napokon. Csatorna átépítés miatt zárták le a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. A 9. kerület Vendel utcájában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tér utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Most nézzük, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a kedd és az előttünk álló napok időjárása. A nap folytatása még elviselhető lesz, holnaptól jön majd a forróság. A délután folyamán a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem valószínű. A szél napközben megélénkül, ami valamivel kellemesebbé és elviselhetőbbé teheti a délutáni 29 fokos maximumot. Az előrejelzések szerint este 8 körül még mindig 28 fok lesz. Ezt követően 10-kor 24, éjfélkor 22, és holnap hajnalra 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a főváros környékén. Szerdán hajnalban, kora reggel még viszonylag friss lesz a levegő, ám napközben kezdetét veszi a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz felettünk, a zavartalan napsütés mellett csupán mérsékelt légmozgásra számíthatunk, és a délutáni órákban már perzselő hőségre kell készülni. A hőmérséklet eléri majd a 33, akár 34 fokot. A szerda ugyan frontmentes lesz, ugyanakkor a hirtelen jött erős melegedés miatt mégis melegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás és bágyadság jelentkezhet. Különösen figyelni kell a déli és a kora délutáni órákban, ugyanis az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as szintet, így a fedetlen vagy védelem nélküli bőr már negyed óra alatt leéghet. Csütörtökön hajnalban már kevésbé tud felfrissülni a város, kora reggelre csupán 21 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és folytatódik a teljesen száraz, napos időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokos maximumokat mérhetünk a fővárosban. A hőkupola hatás miatt fellépő tartós hőség komoly egészségügyi megterhelés ró mindenki szervezetére. Jelentősen romolhat a koncentráció, nő a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők terhelése, és általános levertség tapasztalható. Az UV-index csütörtökön is extrém magas, vagyis 8-as értékű marad. 11-es délután 4 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt. Pénteken a zavartalan napsütésben már 37, szombaton pedig 38 fokot is mérhetünk. A következő napokban ne feledkezzünk meg a fokozott folyadék és sópótlásról, főleg azokéről, akik kevésbé figyelnek magukra, vagy akik ránk vannak bízva. Végezetül még annyit mondanék, hogy a méltóság nem azt mutatja meg, mennyit van, hanem hogy mennyit érsz. Ez nem mindig áll ugyanis teljes fedésben.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díj nyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Jó, hogy velünk tartotok ezen a július 28-ai keddi délutánon. Van tudás, amit könyvekből szerzünk, és van bölcsesség, amire csak az élet tanít meg minket. Baranyi Tamás vagyok. Ma a Szabolcsokat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Nevük régi magyar, valószínűleg török eredetű, amelynek jelentése többek között méltóság, bölcs vezető. Kívánom, hogy mindez a minőség jellemezze a Szabolcsokat és az egész életüket. René Brown amerikai kutató író a sérülékenység és a bátorság témájának, mert hogy ez a két fogalom szerinte összetartozik, szóval ő a sérülékenység és a bátorság témájának világszerte ismert előadója, ezt mondta: nem az a bölcs, aki mindenre tudja a választ, hanem az, aki meri feltenni az őszinte és megfelelő kérdéseket. De nagy igazság, a bölcsesség sokszor nem a biztos válaszokból születik. Inkább abból, hogy nem félünk megállni, kételkedni, akár újra gondolni valamit. Nekem valahogy mindig az volt az érzésem, hogy csak azok nem engedik meg maguknak a kételyt, a kérdőjeleket, akik félnek bevallani, hogy bizony van bennük bőven. Hiszen mi sem természetesebb, mint a sokszínű életet szemlélve kérdéseket fogalmazni meg. Aki mindig mindent biztosan tud, könnyen bezárja magát a saját igazába. Aki viszont megengedi magának a kérdőjelek luxusát, és nem elégedik meg a tipikus válaszokkal, vagyis kíváncsi marad a saját válaszára, az napról napra gazdagabb lesz tapasztalatban és emberségben. Talán ezért nincs korhatára a bölcsességnek, egész életünkben tanulhatjuk. Most nézzük, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a kedd és az előttünk álló napok időjárása. A nap folytatása még elviselhető lesz, holnaptól jön majd a forróság. A délután folyamán a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem valószínű. A szél napközben megélénkül, ami valamivel kellemesebbé és elviselhetőbbé teheti a délutáni 29 fokos maximumot. Az előrejelzések szerint este 8 körül még mindig 28 fok lesz, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor 22, és holnap hajnalra 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a főváros környékén. Szerdán hajnalban, kora reggel még viszonylag friss lesz a levegő, ám napközben kezdetét veszi a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz felettünk, a zavartalan napsütés mellett csupán mérsékelt légmozgásra számíthatunk, és a délutáni órákban már perzselő hőségre kell készülni. A hőmérséklet eléri majd a 33, akár 34 fokot. A szerda ugyan frontmentes lesz, ugyanakkor a hirtelen jött erős melegedés miatt mégis melegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás és bágyadság jelentkezhet. Különösen figyelni kell a déli és a kora délutáni órákban, ugyanis az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as szintet, így a fedetlen vagy védelem nélküli bőr már negyed óra alatt leéghet. Csütörtökön hajnalban már kevésbé tud felfrissülni a város, kora reggelre csupán 21 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és folytatódik a teljesen száraz, napos időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokos maximumokat mérhetünk a fővárosban. A hőkupola hatás miatt fellépő tartós hőség komoly egészségügyi megterhelés ró mindenki szervezetére. Jelentősen romolhat a koncentráció, nő a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők terhelése, és általános levertség tapasztalható. Az UV-index csütörtökön is extrém magas, vagyis 8-as értékű marad. 11-es délután 4 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt. Pénteken a zavartalan napsütésben már 37, szombaton pedig 38 fokot is mérhetünk. A következő napokban ne feledkezzünk meg a fokozott folyadék és sópótlásról, főleg azokéről, akik kevésbé figyelnek magukra, vagy akik ránk vannak bízva. Ne feledjétek, hogy a bölcsember nem attól nagy, hogy mindenre válaszol, hanem attól, hogy a jó kérdéseket teszi fel.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Újra itt vagyunk a Rádiódi délutáni műsorában, ahol egészen háromig kísérem a jó zenéket kedvelő hallgatókat. Baranyi Tamás vagyok. Érdekes, hogy a tekintélyt sokan meg akarják szerezni. Pedig igazából állítólag kiérdemelni lehet. Július 28-a kedd van, szeretettel köszöntöm, és egy teljesen boldog keddet kívánok a Szabolcsoknak névnapjuk alkalmából. A Szabolcs név egyik jelentése bölcsvezető. Simon Sinek, brit-amerikai vezetéskutatótól idézem, hogy a vezetőknek nem azért van tekintélyük, mert ők állnak fölöttünk, hanem mert felelősséget vállalnak értünk. A valódi tekintély nem követeli a tiszteletet, inkább kiváltja. Nem a hangerőből születik, hanem a hitelességből. Érezzük, amikor valaki ugyanazt teszi, amit mond. S persze nem árt, ha mindez inkább az észszerű, a szép és az életszerű dolgok felé vezet minket. Talán ezért is emlékszünk rájuk még évekkel később is. Most nézzük meg a budapesti útinformot, utána pedig az időjárás jelentés következik. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számíthattok a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezeték javítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszükületre számíthattok. Most nézzük, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a kedd és az előttünk álló napok időjárása. A nap folytatása még elviselhető lesz, holnaptól jön majd a forróság. A délután folyamán a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem valószínű. A szél napközben megélénkül, ami valamivel kellemesebbé és elviselhetőbbé teheti a délutáni 29 fokos maximumot. Az előrejelzések szerint este 8 körül még mindig 28 fok lesz, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor 22, és holnap hajnalra 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a főváros környékén. Szerdán hajnalban, kora reggel még viszonylag friss lesz a levegő, ám napközben kezdetét veszi a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz felettünk, a zavartalan napsütés mellett csupán mérsékelt légmozgásra számíthatunk, és a délutáni órákban már perzselő hőségre kell készülni. A hőmérséklet eléri majd a 33, akár 34 fokot. A szerda ugyan frontmentes lesz, ugyanakkor a hirtelen jött erős melegedés miatt mégis melegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás és bágyottság jelentkezhet. Különösen figyelni kell a déli és a kora délutáni órákban, ugyanis az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as szintet, így a fedetlen vagy védelem nélküli bőr már negyed óra alatt leéghet. Csütörtökön hajnalban már kevésbé tud felfrissülni a város, kora reggelre csupán 21 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és folytatódik a teljesen száraz, napos időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokos maximumokat mérhetünk a fővárosban. A hőkupola hatás miatt fellépő tartós hőség komoly egészségügyi megterhelés ró mindenki szervezetére. Jelentősen romolhat a koncentráció, nő a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők terhelése, és általános levertség tapasztalható. Az UV-index csütörtökön is extrém magas, vagyis 8-as értékű marad, 11 és délután 4 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt. Pénteken a zavartalan napsütésben már 37, szombaton pedig 38 fokot is mérhetünk. A következő napokban ne feledkezzünk meg a fokozott folyadék és sópótlásról, főleg azokéről, akik kevésbé figyelnek magukra, vagy akik ránk vannak bízva. Mindezt megosztva veletek, bennem valahogy az a gondolat vagy érzés jött föl, nohogy akkor a kupolának szarva nőjön.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számba úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Színházi Kritikusok céhének külön díjasa a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. A Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője, a Független Színház Magyarország kapja a Színházi Kritikusok céhének évadokon átívelő teljesítményt elismerő külön díját az idén. Tervezett közleményében idézi Herzog Noémi színi kritikus laudációját, aki kiemelte, a Független Színház Magyarország nem kisebb célért, egy jobb Magyarországért dolgozik, mégpedig úgy, hogy kicsiben megteremti a feltételeit. Az FSM olyan társulat, amelyben együtt dolgoznak romák és nem romák. Mint egy elképzelt Magyarországon, ahol nem csak úgynevezett roma társulatoknak, de a színházaknak úgy általában is részei a roma rendezők, dramaturgok, színészek, jelmez és díszlettervezők. A Balog Rodrigo alapította Független Színház Magyarország nem csak előadásaival, de teljes működésével, oktatási tevékenységével is ezért dolgozik. Kiemelte, a konkrét előadások mellett például a Falunap, a Rothadó Madarak vagy a Rendszerbontók megjegyezendő, hogy ők válaszoltak hazánkban elsőként színházi eszközökkel a roma gyilkosságra. Horváth Kristóf színész Bob mellett műhelyükből kerültek ki egy másik fontos színházi kollektíva, a Tudás Hatalom tagjai, emlékeztetett. Hangsúlyozta, nem kevés részük van a közélet a színházi kritikai világ érzékenyítésében. Ezzel a díjjal tehát szeretnénk mi, színi kritikusok is elismerni a nyilvánvalót. A Független Színház Magyarország, mint alkotó műhelyt, és az általuk rendezett lassan 10 éves Roma Hősök Fesztivált egy európai léptékben is úttörő kezdeményezést, írta a méltatásban. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál az EU-ban elsőként teremtetett platformot a különböző országok roma társulatainak. A fesztivál részben olyan nézőkből is áll, akik kizárólag ezen a csatornán keresztül kapcsolódhatnak a színházhoz. Az eseményt már a jegyzi és követi a sajtó, a magyar kultúra és a színház része. És hogy európai viszonylatban is trend teremtő, az bizonyítja, hogy 2017 óta volt már ezen a néven fesztivál Bukarestben, Rómában, Kassán, Prágában vagy Bécsben.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió, Rádió Dick. GPM Music Production.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szép délután kívánok újra. Az életünk nagy részét nem a ritka nagy döntések alakítják, hanem a sok apró választás, amelyet nap mint nap meghozunk. Baranyi Tamás vagyok. Ma a Szabolcsokat ünnepeljük. Nevük jelentése tekintélyes ember, bölcsvezető. Daniel Kahneman, Nobel-díjas pszichológus és közgazdász, a döntéshozatal kutatója mondta, a jó döntés nem mindig a jó eredményből ismerhető föl. Na hát mit is akar mondani ez az elsőre furcsán hangzó, mégis igaz dolog? Néha minden körültekintésünk ellenére sem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. Ettől még nem biztos, hogy rosszul döntöttünk. A bölcs döntés ugyanis sokszor azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló tudás, tapasztalat és lelkiismeret szerint választottunk. A többit pedig sokszor már az élet írja tovább. Vagyis néha egy-egy a vártnál kevesebb, rosszabb vagy kisebb eredmény nem feltétlenül a hozzá nem értésünkről, mint inkább az élet sokszínű, sokszereplős, több ismeretlenes mi voltáról árulkodik. S ha ilyenkor az ember nem is tud annyira örülni ennek a sokféle befolyásolhatatlan hatásnak, de máskor meg bízhat abban, hogy egy kilátástalanabb helyzet ugyanígy valami rajtunk kívül vagy felettünk álló okból kifolyólag jobbra fordulhat. Egyszer fent, másszor lent, a lényeg, hogy mozgásban, ahogyan minden, amiben élet van. Most nézzük, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a kedd és az előttünk álló napok időjárása. A nap folytatása még elviselhető lesz, holnaptól jön majd a forróság. A délután folyamán a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem valószínű. A szél napközben megélénkül, ami valamivel kellemesebbé és elviselhetőbbé teheti a délutáni 29 fokos maximumot. Az előrejelzések szerint este 8 körül még mindig 28 fok lesz, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor 22, és holnap hajnalra 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a főváros környékén. Szerdán hajnalban, kora reggel még viszonylag friss lesz a levegő, ám napközben kezdetét veszi a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz felettünk, a zavartalan napsütés mellett csupán mérsékelt légmozgásra számíthatunk, és a délutáni órákban már perzselő hőségre kell készülni. A hőmérséklet eléri majd a 33, akár 34 fokot. A szerda ugyan frontmentes lesz, ugyanakkor a hirtelen jött erős melegedés miatt mégis melegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás és bágyadtság jelentkezhet. Különösen figyelni kell a déli és a kora délutáni órákban, ugyanis az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as szintet, így a fedetlen vagy védelem nélküli bőr már negyed óra alatt leéghet. Csütörtökön hajnalban már kevésbé tud felfrissülni a város, kora reggelre csupán 21 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és folytatódik a teljesen száraz, napos időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokos maximumokat mérhetünk a fővárosban. A hőkupola hatás miatt fellépő tartós hőség komoly egészségügyi megterhelés ró mindenki szervezetére. Jelentősen romolhat a koncentráció, nő a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők terhelése, és általános levertség tapasztalható. Az UV-index csütörtökön is extrém magas, vagyis 8-as értékű marad, 11 és délután 4 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt. Pénteken a zavartalan napsütésben már 37, szombaton pedig 38 fokot is mérhetünk. A következő napokban ne feledkezzünk meg a fokozott folyadék és sópótlásról, főleg azokéről, akik kevésbé figyelnek magukra, vagy akik ránk vannak bízva. Na hát a rengeteg döntésből, amit nap mint nap meghozunk, pár tévedés szinte nemhogy belefér, hanem megnyugtatóan hat, hogy mi is emberek, vagyis még mindig megérinthetőek, és egyben bátrak is vagyunk.

0: apát hívtunk engem.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek a szép lassan már fokozódó melegben. Lassan a mai műsor végéhez közeledünk, de talán még egy gondolat belefér a végére. Ezt most Kent Blanchard, amerikai vezetési szakértőtől hozom. A jó vezető nem egyszerűen önmagát emeli magasabbra, hanem másoknak is segít magasabbra jutni. Érdekes, hogy a legerősebb vezetők közül sokan nem a saját sikereik miatt maradtak emlékezetesek, hanem azért, mert másokból is kihozták a legjobbat. Tudtak figyelni. Tudtak meghallgatni. Tudtak bizalmat adni. Végül talán ez a vezetés legszebb formája. Nem uralkodni az embereken, hanem rányitni a szemüket, hogy valójában mennyi mindenük van, és milyen értékek szunnyadnak bennük. Mielőtt a mai adás befejezéseként megszólalna pár zene, még egy gyors pillantás az utak helyzetére, majd azt követően az időjárásra. Most nézzük, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a kedd és az előttünk álló napok időjárása. A nap folytatása még elviselhető lesz, holnaptól jön majd a forróság. A délután folyamán a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem valószínű. A szél napközben megélénkül, ami valamivel kellemesebbé és elviselhetőbbé teheti a délutáni 29 fokos maximumot. Az előrejelzések szerint este 8 körül még mindig 28 fok lesz, ezt követően 10-kor 24, éjfélkor 22, és holnap hajnalra 20 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a főváros környékén. Szerdán hajnalban, kora reggel még viszonylag friss lesz a levegő, ám napközben kezdetét veszi a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz felettünk, a zavartalan napsütés mellett csupán mérsékelt légmozgásra számíthatunk, és a délutáni órákban már perzselő hőségre kell készülni. A hőmérséklet eléri majd a 33, akár 34 fokot. A szerda ugyan frontmentes lesz, ugyanakkor a hirtelen jött erős melegedés miatt mégis melegfront jellegű tünetek, mint fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás és bágyadtság jelentkezhet. Különösen figyelni kell a déli és a kora délutáni órákban, ugyanis az UV-sugárzás eléri a nagyon erős 8-as szintet, így a fedetlen vagy védelem nélküli bőr már negyed óra alatt leéghet. Csütörtökön hajnalban már kevésbé tud felfrissülni a város, kora reggelre csupán 21 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és folytatódik a teljesen száraz, napos időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokos maximumokat mérhetünk a fővárosban. A hőkupola hatás miatt fellépő tartós hőség komoly egészségügyi megterhelés ró mindenki szervezetére. Jelentősen romolhat a koncentráció, nő a szív- és érrendszeri megbetegedéssel élők terhelése, és általános levertség tapasztalható. Az UV-index csütörtökön is extrém magas, vagyis 8-as értékű marad. 11 és délután 4 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt. Pénteken a zavartalan napsütésben már 37, szombaton pedig 38 fokot is mérhetünk. A következő napokban ne feledkezzünk meg a fokozott folyadék és sópótlásról, főleg azokéről, akik kevésbé figyelnek magukra, vagy akik ránk vannak bízva. Valahogy nekem erről egy nagyon bölcs, mély tartalommal rendelkező lírikus egysoros vers jutott az eszembe. Avel a kupola. De emellé még azért odaraknám azt a gondolatot is, hogy a legnagyobb vezető az, aki után nem követők, hanem új vezetők születnek. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek. Maradjatok velünk, következik a fiatalabb Bódi Csabi, és alig várja, hogy teljesítse a kívánságaitokat. Legyetek a Rádiódik zenei szerkesztői, mindenkit szeretettel üdvözöl Baranyi Tamás.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt ülünk itt.

0: miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali, vója!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár, Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell számítani, mind a kettő irányban. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, a Krisztina körúton pedig a Vérmező út felé a csomópontban csak és kizárólag egy sávban lehet haladni. Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, kifelé pedig igazából le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, de a Terelősziget után majd azért lehet, hála Istennek, jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Neszmélyi úton a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő autóbuszok Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezték Sajnabajna a Zelk Zoltán útra. Le van zárva a Bali Sándor utca, illetve az Ó utca Hajós utca kereszteződés is, és egyirányosították a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig. Egyirányosítva lett a Nagykörösi út is kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve le van zárva a Páskom-Liget utca, a Bánkút és a Sárfő utca között a Szent Mihály út felé. Szakaszosan le van zárva a félútpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak és kizárólag a félútpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, ezért mind a kettő irány forgalma felváltva haladhat, úgyhogy vezessen minden ki türelmesen, óvatosan, finoman, de egy kicsit azért vagányan is, tehát haladjunk, siessünk haza. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0

0: Ben a 35 fok lesz a leghidegebb hőmérséklet, amit lehet majd napközben mérni, és 39 fokig is felmelegedhet a levegő, úgyhogy durva napokra kell majd számítani.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Várom a sok-sok SMS-t, illetve betelefonálást a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, és én kihasználom ezt az időt, tehát tényleg a lehető legtöbbet teljesítem, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrégen kaptam Benjamintól, vagy Benjamintól, nem tudom, hogy szereti a kedves illető, hogyha kiejtik a nevét, én úgy mondom, hogy Benjamin. Szia, Benjamin vagyok, kérlek, e azt mondd be. Koszi. Máté Tibinek Ózra küldök egy jó zenét, mert már 22 napja dolgozunk folyamatosan, most már elég. Köszi, Junior. Na hát, hogyha elég a munkából, és már úgy gondoljátok, hogy elég pénzt kerestetek, akkor el is indítom Jamie-től a Haza kell menni című dalt. 22 napnyi kőkemény munka után szerintem itt az ideje annak, hogy elmondhassuk azt magunkról, hogy haza kell menni, úgyhogy kellemes Benjamin, Máté és Tibi kitartást a munkához, és remélem, hogy minél hamarabb le tudjátok hajtani a fejeteket egy kis pihenésre. Addig is fogadjátok sok szeretettel.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, ugyebár a 0630303030-as telefonszámra, én pedig addig olvasom Leila SMS-ét, és hát teljesítem is a kívánságát, így szól az üzenet, melyet nem régen kaptam. Sziasztok, Leila vagyok, és Ármándónak küldök egy zenét, és siessen hazafelé, és hogyha lehet, egy bobót. Hát a bobót nagyon szívesen el is indítom, hiszen nekem ő a személyes kedvencem Magyarország zenészei közül, úgymond, bár én még nem is találkoztam vele, őszinte leszek, hogy azt se tudom, szegény, hogy hogy néz ki, remélem ezzel most nem bántom meg. Ezt pont azért mondom, hogy nem is ismerem személyesen, és még így is ő a kedvencem, nagyon sok zenészt ismerek, és ne haragudjon meg senki, de tényleg mindenkinek ugyanolyan a zenéje. Csak mondjuk a pestieknél Csigri Pápipá van, az ország keleti felén lévőknél Csigri Pápipó, és igazából ennyi a különbség, semmi változatosság nincs. Bobó pedig igazából egy kicsit egyedibb hangszereléseket csinál, és tényleg kitűnik a tömeg közül. Természetesen tisztelet a kivételnek, de hogy valaki megharagudjon, nem rosszból mondom, csak szeretném ösztökélni az embereket arra, hogy aki zenét csinál, és zenéket készít, mert zenész, ő mindenféleképpen nyugodtan kipróbálhat újabb pluginokat a zeneszerkesztő alkalmazásokban a hangmérnöknél, tehát nem mindig ugyanez a és akkor csigri pápipá, hanem nézzétek csak bobót. Már ez az atmoszféra, ez az intro. És most jön a hegedű. Na, ezt mondom, ennyit erről, gyerekek.

0: Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell számítani, mind a kettő irányban. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, a Krisztina körúton pedig a Vérmező út felé a csomópontban csak és kizárólag egy sávban lehet haladni. Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, kifelé pedig igazából le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, de a Terelősziget után majd azért lehet, hála Istennek, jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Neszmélyi úton a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő autóbuszok Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezték Sajnabajna a Zelk Zoltán útra. Le van zárva a Bali Sándor utca, illetve az Ó utca Hajós utca kereszteződés is, és egyirányosították a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig. Egyirányosítva lett a Nagykörösi út is kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve le van zárva a Páskom-Liget utca, a Bánkút és a Sárfő utca között a Szent Mihály út felé. Szakaszosan le van zárva a félútpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak és kizárólag a félútpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, ezért mind a kettő irány forgalma felváltva haladhat, úgyhogy vezessen minden türelmesen, óvatosan, finoman, de egy kicsit azért vagányan is, tehát haladjunk, siessünk haza. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütés mellett azért időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont a csapadék előfordulása nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, de a mai délutánra 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez már egy kicsit még határeset, elviselhető, de a héten azért már fog jönni a forróság is. Ez folyik a csapból, ez a hőkupola kifejezés. Hát számítani kell arra, hogy a hét további részében a 35 fok lesz a leghidegebb hőmérséklet, amit lehet majd napközben mérni, és 39 fokig is felmelegedhet a levegő, úgyhogy durva napokra kell majd számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A fogyókúrák egyik hátránya, hogyha az ember abba hagyja őket, a kilók gyorsan visszaszaladnak. Ha azonban az időablakos böjtölést kombináljuk a mediterrán étrenddel, akkor az elvesztett kilókból jóval kevesebb tér vissza, még akkor is, ha magát a diétát már nem tartjuk. Itt az elején azért leszögezném azt a tényt, ami szerintem nem elengedhető ebben a témában, tehát hogyha valaki szeretne testsúlyt csökkenteni, mindenféle dolgok miatt, tehát egészségügyi dolgok miatt, esztétikai dolgok miatt, vagy esetleg azért, mert tényleg már ilyen komplexusaink vannak, hogy hú, a párunk mit gondolhat arról, amikor elsétálunk az utcán, és látja a jobbnál jobban kinéző férfiakat, amíg én úgy nézek ki, mint a Shrek az ogre. Tehát bármilyen szempontból is az ember ráveszi magát arra, hogy szeretne fogyni, akkor el kell felejteni a diétákat, a fogyókúrát, a mindenféle praktikákat, meg trükköket, csak szimplán életmódot kell változtatni. Ennél egyszerűbb megoldás nincsen, és hatékonyabb. Természetesen vannak nagyon hatékony és hatásos diéták, illetve fogyókúrák, de amint abba hagyjuk, már aznap elkezd visszaszökni az összes ledobott súly, sőt, mivel a szervezet törekszik az egyensúlyra, ezért még akár még több súly is visszaszaladhat a diétát követő napokban, hetekben, tehát tényleg az a legjobb, hogyha nem is diétázunk, hanem csak szimplán életmódot váltunk. Ez a legegyszerűbb megoldás. Mert attól még, hogy mondjuk heteken, hónapokon át tényleg tisztességesen diétáztunk, utána a nagymama csinál olyan töltött káposztát, amiben lecsó is bele van tekerve, bele van töltve egy kis marhapörkölt, sirkepörkölt, egy kis babgulyásos, zsíros, lecsós, csülkös, tojásos, töltött káposztás, nem tudom micsodát, 10 kiló kenyérrel, akkor már is kárba vész az egész. Csak szimplán úgy kell gondolni az ilyen kajákra, hogy ahogy bemegy, egy-két óra múlva ugyanúgy ki is jön, igazából nem vagyok vele előrébb, csak kövérebb leszek. És itt jön a legfontosabb kérdés, amikor az ember elkötelezi magát azzal kapcsolatban, hogy szeretne egészségesebben élni, jobban kinézni, fittebb lenni, szeretne tovább élni, szeretné, hogy ha öregségére már nem sétabottal kell járkálnia, hanem mint az ázsiai turisták mondjuk Rómába, szó szerint felszaladnak a lépcsőkön, amíg mi lihegünk 3 lépcsőfok után. Tehát ők 80 évesen fel tudnak menni, mi meg 30-40 évesen nem. Szerintem azért ez eléggé, hát hogy is mondjam, hát pofán kéne csapja az embereket, hogy valamit nem jól csinálunk. Úgyhogy el kell határozni, hogy mi miatt szeretnénk szenvedni az életünk során. Tehát a fájdalom elkerülhetetlen, de a szenvedés már opcionális. Tehát fáj, mert kövérek vagyunk, fáj, mert csúnyák vagyunk, fáj, mert egészségtelenek vagyunk, viszont cserébe azt teszünk meg, azt iszunk, amit szeretnénk. Vagy fáj, hogy éhesek vagyunk, fáj, hogy nem tudunk olyanokat enni, viszont cserébe halálra jól nézünk ki, egészségesek vagyunk, fittek vagyunk, tehát abba kell mindig belegondolni, hogy mondjuk ott van Robert Downey Jr., vagy mondjuk ott van, kit mondjak, Ryan Gosling, vagy mondjuk ott van, aki a Thort játszotta, tehát én nem hiszem, hogy ők sóvárognak a lecsók, meg pörköltök után, meg töltött káposzták után, tehát ők is úgy vannak szerintem vele, hogy nézd, inkább jól nézzek ki, egészséges vagyok, fit vagyok, és nem eszek káposztást, nem tudom milyen lecsókat, hanem eszek egy kis csirkehúst, egy kis rizssel, egy kis zöldséggel, ilyen kis finoman, lájtosan, egészségesen. Cserébe meg úgy nézzek ki, mint egy félisten.

0: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem vegyétek elő a telefonotokat abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni, vagy üzenetet szeretnétek továbbítatni velem itt a 100.3 Rádió Digiben, ugyanis ezekre mind-mind van lehetőség, méghozzá minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik, és a naptárban mondjuk pirossal van beírva, olyankor megáll az egész világ, az egész élet, de rám akkor is lehet számítani, hiszen én nagyon sok szeretettel vagyok itt bent a Rádió Digiben, minden hétköznap 3-tól 6-ig, pontosan ezért ezt bebizonyítva nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Pistitől, így szól a kívánság. Szia, Pisti vagyok, szeretnék egy számot küldeni a lányomnak, Natinak, aki ma töltötte a 12. születésnapját, drága egyetlen szerelme apának, a zenét rád bízom. Na hát akkor, kedves Nati, Isten éltessen téged a születésnapod alkalmából, tiszta szívemből kívánom, hogy még nagyon sokáig tudjuk így egymást így megköszönteni itt a Rádió Dikken keresztül, tehát a Pisti is a Natit, Nati is a Pistit, és akkor ugyebár rajtam keresztül kéne, hogy akkor tényleg jó legyen ez az áldás, és nem dobálózok, hogy 100 év, meg 10 milliárd év, ameddig tényleg az ember úgy érzi, hogy kényelmesen és egészségesen tud élni, addig segítse a jó Isten őket, ez kívánom, hogy minél tovább tartson, és hát akkor születésnap alkalmából értelemszerűen egy születésnapos zenét fogok lejátszani. Steve Gáspár féle boldog születésnapot fogjuk most meghallgatni Natinak a születésnapja alkalmából. Jöjjön Steve!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk. A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
4: Kicsit ez a németes.
3: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
4: Náj.
3: És akkor mi a többes számunk?
4: 3, 2, 1, nája.
3: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
7: A Szent Miklós görög katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre. A Szent Miklós görög katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a tanévre. A jelentkezéseket július 30-aig várják. Ki jelentkezhet a szakkollégiumba? A szakkollégiumba felvételi alkalmával jelentkezhet a Debreceni Egyetemre vagy a térség más felsőoktatási intézményébe felvett olyan személy, aki roma cigány származásúnak vallja magát, és vagy jogszabály alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Korlátozott létszámban lehetőségük van felvenni néhány olyan hallgatót is, aki a fenti két feltétel egyikének sem felel meg, de nyitott a romákat érintő társadalmi kérdésekre és a szakkollégium keresztény szellemiségére. Mi a felvétel menete? Írásbeli jelentkezés július 30-áig, szóbeli felvételi augusztus 4-én, kiértesítés a felvételi eredményről 2026. augusztus 11-éig. Írásbeli jelentkezés is szükséges, a jelentkezési lapot és a mellékleteit 2026. július 30-ig kell a Szent Miklós Roma szakkollégium@gmail.com e-mail címre beszkennelve elküldeni, vagy pedig a Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium címére postai úton ajánlott küldeményként feladni, vagy pedig munkaidőben személyesen eljutatni a szakkollégiumba. Az írásbeli pályázat elemei. Kitöltött, kézzel aláírt jelentkezési lap, ami a weboldalon letölthető, motivációs levél, amelyben a jelentkező egy, másfél oldalban kifejti a szakkollégiumba való jelentkezés mögött álló személyes motivációját, igazolás hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, jegyzői vagy gyámhatósági határozata hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, annak megállapításáról, felsőoktatási intézmény által küldött felvételi határozat, vagy az oktatási hivatal által az elfelvételire küldött besorolási határozat másolata azoknak, akiket idén vesznek, vettek fel a felsőoktatási intézménybe, érettségi bizonyítvány másolata, leckekönyv másolat, lelkészi ajánlás nem kötelező, de előnyt jelenthet, egyéb dokumentum nem kötelező, de előnyt jelenthet, például nyelvvizsga bizonyítvány. A beérkezett pályázatok tartalmi és formai ellenőrzését követően szükség esetén egyszeri hiánypótlásra kerül sor, amelyről a szakkollégium felszólító levelet küld. A szóbeli felvételit illetően 2026. augusztus 4-én egy egész napos felvételi nap keretében először ismerkedős csapatjátékokra kerül sor, majd a felvételi bizottság meghallgatja a jelöltet egy egyéni beszélgetés keretében, ahol meggyőződik személyes elkötelezettségéről, motivációiról és alkalmasságáról is. A szakkollégiumba a felvételi bizottság által adott pontszám alapján lehet bekerülni, a felvételi eredményről szóló kiértesítést a szakkollégium 2026. augusztus 11-éig küldi meg a jelentkezők.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
8: Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell számítani, mind a kettő irányban. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, a Krisztina körúton pedig a Vérmező út felé a csomópontban csak és kizárólag egy sávban lehet haladni. Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, kifelé pedig igazából le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, de a terelősziget után majd azért lehet, hála Istennek, jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Neszmélyi úton a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő autóbuszok Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezték Sajnabajna a Zelk Zoltán útra. Le van zárva a Bali Sándor utca, illetve az Ó utca, Hajós utca kereszteződés is, és egyirányosították a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig. Egyirányosítva lett a Nagykörösi út is kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve le van zárva a Páskom-Liget utca, a Bánkút és a Sárfő utca között a Szent Mihály út felé. Szakaszosan le van zárva a félútpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak és kizárólag a félútpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, ezért mind a kettő irány forgalma felváltva haladhat, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, finoman, de egy kicsit azért vagányan is, tehát haladjunk, siessünk haza. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a

0: Ben a 35 fok lesz a leghidegebb hőmérséklet, amit lehet majd napközben mérni, és 39 fokig is felmelegedhet a levegő, úgyhogy durva napokra kell majd számítani.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is, ha megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek kérni, illetve küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék kérni egy zenét a legjobb költöztető csapatnak, Optimus. Kámi Mót, üdv a Boss. Na hát akkor Optimus, fővezér, Boss, a legjobb költöztető csapat, Kámi Mó. Én mindent bemondtam, ami az SMS-ben szerepelt, úgyhogy jöjjön aranyszemek, Dani, és a

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell számítani, mind a kettő irányban. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, a Krisztina körúton pedig a Vérmező út felé a csomópontban csak és kizárólag egy sávban lehet haladni. Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, kifelé pedig igazából le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, de a terelősziget után majd azért lehet, hála Istennek, jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Neszmélyi úton a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő autóbuszok Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezték Sajnabajna a Zelk Zoltán útra. Le van zárva a Bali Sándor utca, illetve az Ó utca, Hajós utca kereszteződés is, és egyirányosították a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig. Egyirányosítva lett a Nagykörösi út is kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve le van zárva a Páskom-Liget utca, a Bánkút és a Sárfő utca között a Szent Mihály út felé. Szakaszosan le van zárva a félútpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak és kizárólag a félútpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, ezért mind a kettő irány forgalma felváltva haladhat, úgyhogy vezessen minden türelmesen, óvatosan, finoman, de egy kicsit azért vagányan is, tehát haladjunk, siessünk haza. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütés mellett azért időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont a csapadék előfordulása nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, de a mai délutánra 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez már egy kicsit még határeset, elviselhető, de a héten azért már fog jönni a forróság is. Ez folyik a csapból, ez a hőkupola kifejezés. Hát számítani kell arra, hogy a hét további részében a 35 fok lesz a leghidegebb hőmérséklet, amit lehet majd napközben mérni, és 39 fokig is felmelegedhet a levegő, úgyhogy durva napokra kell majd számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése nem jelent minden esetben olcsóbb terméket. Egyes esetekben csupán néhány forint lesz a differencia. Gyógyszerészek számolták ki az árváltozással járó különbségeket, és arra jutottak, hogy látványos árcsökkenésre nem lehet számítani. Az egyik gyógyszerész elmondta, hogy kettő csoportot kell megkülönböztetni. Egyrészt a TB támogatott fix áras készítményeket, amelyek minden patikában ugyanúgy olyan áron kaphatóak. A másik típusba a vényköteles, de szabadáras gyógyszerek tartoznak, ezeknek az árát az adott patika határozza meg. Fixáras TB támogatott készítmény például egy olyan vérnyomás csökkentő, amely eddig 659 forintba került, szeptembertől viszont 628 forintra csökken az ára, fogalmazott dr. Zsikla Kincső gyógyszerész. Amúgy ez 31 forint különbség dobozonként, és hogyha mondjuk egy doboz egy hónapra elég, akkor nagyjából 1000 hónap alatt, az ilyen 83 év körülbelül, már 31.000 forintot is meg lehet azért spórolni, ami azért tényleg nem rossz. Tehát 83 év alatt 31.000 forint lesz a különbség, hogyha ugye ilyen csökkentett áron tudjuk venni a gyógyszert, méghozzá ezt a vérnyomás csökkentő gyógyszert. Hát igazából most mindenki döntse el, hogy most ez mekkora hírérték, tehát például van, amikor bemondják a híradóba, hogy szerdától 4 forinttal drágább lesz az üzemanyag. Tehát, hogyha egy autó mondjuk 50 literes üzemanyagtartállyal rendelkezik, ami azért hát nem olyan nagy, de játsszuk azt, hogy mondjuk 50 liter, hogy kerek legyen a szám. Na, 20 tankolása során, tehát 1000 liternél lesz 4000 forint a különbség. Tehát, hogyha bemondják, hogy holnaptól 4 forinttal drágább az üzemanyag, akkor a Facebookon több száz, több ezer ember kommentel, hogy fú, milyen drágaság van, meg így, meg úgy, írják a kommenteket. 4 forinttal drágább egy liter, ha 1000 litert tankolsz, és 50 literes a tankod, akkor 20 tankolás során 4000 darab forint lesz a különbség, amit hogyha visszaosztunk 20 tankolásra, akkor kijön, hogy egy tankolásnál 200 forint a differencia. Tehát, hogyha meg se írnák a híradóba, hogy 4 forinttal drágább az üzemanyag, akkor az emberek észre se vennék, mert akkor nem 35.328, hanem 35.528 forint. Tehát egy darab hármas helyett egy ötös van igazából odaírva. Szerintem igazából ezt észre se vennék az emberek, hogyha nem lenne ennyire nagyon felhozva a figyelem arra, hogy 4 forinttal lesz drágább az üzemanyag. És hát például az előbb mondtam nektek, ugye ezt a 31 forintos árdifferenciát a fixáras TB támogatott gyógyszerekre, hogy ott csak 31 forint igazából a különbség, de ott van még a másik fajta gyógyszer is, ami a vényköteles, ugyanakkor szabadáras készítmények, például egy fájdalomcsillapító por, amely nagyjából 203 forinttal lesz olcsóbb. Eddig 4259 forint volt, mostantól pedig majd 4056 forintért lehet megvásárolni. Ha a patika határozza meg az árat, az áfa csökkentés tehát nem feltétlenül jelenik meg a végső fogyasztói árban természetesen. Röviden és tömören a gyógyszerésze szerint, aki eddig mondjuk 20 ezer forintot költött vényköteles gyógyszerekre, ezen túl 19 ezer forinttal kell számolni a havonta, tehát az havi 1000 forint különbség. Egy évben az már mondjuk 12 ezer, és így belegondolva azért ugye a magyar átlagnak sajnos az nagyon nagy dolog 12 ezer forint mondjuk év végén a mondjuk a karácsonyi ebédnél vagy vacsoránál, esetleg a gyerekeknek az ajándékjánál. Az a 12 ezer azért a számottevő, más azért 12 órát dolgozik egész nap, úgyhogy hosszú távon azért tényleg elvicceltem az előbb, hogy 83 év, de hosszú távon azért tényleg kifizetődő ez a 42 forintos különbség, 31 forint, 203 forint. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

kerülj a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem régen kaptam Kristóftól, így szól. Szia Csabika, Kristóf vagyok, és a spanomnak, Patriknak szeretnék kérni egy jó kis dalt, szegény most egy szakításon ment keresztül, úgyhogy egy kicsit vidíts már fel valahogy. Hát, kedves Patrik, mindenféleképpen fontos az a tény, hogy a gádzsikra mindig oda kell figyelni, úgyhogy el is indítom az Oda kell figyelni című slágerét a testvér együttesnek, Kristóf kérésére, Patriknak, kitartás.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejérpest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell számítani, mind a kettő irányban. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, a Krisztina körúton pedig a Vérmező út felé a csomópontban csak és kizárólag egy sávban lehet haladni. Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, kifelé pedig igazából le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, de a Terelősziget után majd azért lehet, hála Istennek, jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Neszmélyi úton a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő autóbuszok Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezték Sajnabajna a Zelk Zoltán útra. Le van zárva a Bali Sándor utca, illetve az Ó utca Hajós utca kereszteződés is, és egyirányosították a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig. Egyirányosítva lett a Nagykörösi út is kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve le van zárva a Páskom-Liget utca, a Bánkút és a Sárkány Árfő utca között a Szent Mihály út felé. Szakaszosan le van zárva a félútpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak és kizárólag a félútpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, ezért mind a kettő irány forgalma felváltva haladhat, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, finoman, de egy kicsit azért vagányan is, tehát haladjunk, siessünk haza, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán sok napsütés mellett azért időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont a csapadék előfordulása nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, de a mai délutánra 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez már egy kicsit még határeset, elviselhető, de a héten azért már fog jönni a forróság is. Ez folyik a csapból, ez a hőkupola kifejezés. Hát számítani kell arra, hogy a hét további részében a 35 fok lesz a leghidegebb hőmérséklet, amit lehet majd nap.

Házas telefonszámot ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, illetve a lehetőség szerinti legtöbb üzenetet adom át, továbbítom általatok, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Én pedig addig olvasnék is egy újabb SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Márkótól, így szól. Szia, szeretnék kérni egy dalt Gyémitől Tápjó Bicskére, a Laci bátyára és Nagy Kátára, a festő suhancoknak. Na hát akkor elsősorban Gyémi most Laci bátyjának Tápió Bicskére fog énekelni, illetve Nagy Kátára is fog szólni a dal a festő királyoknak. Elfelejtettem odaolvasni, hogy üdvözlettel Márkó, tehát Márkó kérésére fog akkor szólni Gyémitől a Monte Carlo Casino.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben.

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem olyan régen. Én szó szerint szoktam olvasni, amiket én megkapok, nem javítgatok, nem hozom helyre, én csak azt olvasom, amit kapok, az a biztos, mert amit más leír, én lehet arra azt gondolom, hogy ő azt félreírta, és közben ő tényleg azt akarta volna leírni, amit leírt, úgyhogy ez a legtisztább, legegyenesebb, legmátyás királyosabb, úgyhogy jöjjön a következő SMS. Egy zenet szeretnék kérni a munkatársaimnak, mert a dugóban alunk, Bódi Guszti, minek jöttél aranyosító? Ezt a zenet kérném. Sajnos a minek jöttél aranyosítót nem tudom lejátszani, mert tudom, hogy az aranyosítóra gondoltál, sajnos az túl régi már ahhoz, hogy így főműsoridőben lejátszam, viszont akkor helyette sok szeretettel a munkatársakra hújjon az aranyeső Bódi Gusztitól és Margótól, ám bár nem tudtuk meg, hogy ki kéri a dalt, illetve a munkatársakat sem tudom sajnos megnevezni, minden esetre akkor szóljon mindenkinek a zene, aki dugózik hazafele.

0: Rudi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell számítani, mind a kettő irányban. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, a Krisztina körúton pedig a Vérmező út felé a csomópontban csak és kizárólag egy sávban lehet haladni. Az István úton és a Pozsonyi utcában le van zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, kifelé pedig igazából le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, de a terelősziget után majd azért lehet, hála Istennek, jobbra fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Neszmélyi úton a Kelenföld vasútállomás felé közlekedő autóbuszok Zelk Zoltán út Neszmélyi út megállóját áthelyezték Sajnabajna a Zelk Zoltán útra. Le van zárva a Bali Sándor utca, illetve az Ó utca, Hajós utca kereszteződés is, és egyirányosították a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig. Egyirányosítva lett a Nagykörösi út is kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve le van zárva a Páskom-Liget utca, a Bánkút és a Sárfő utca között a Szent Mihály út felé. Szakaszosan le van zárva a félútpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak és kizárólag a félútpálya járható a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, ezért mind a kettő irány forgalma felváltva haladhat, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, finoman, de egy kicsit azért vagányan is, tehát haladjunk, siessünk haza, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütés mellett azért időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont a csapadék előfordulása nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, de a mai délutánra 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy ez már egy kicsit még határeset, elviselhető, de a héten azért már fog jönni a forróság is. Ez folyik a csapból, ez a hőkupola kifejezés. Hát számítani kell arra, hogy a hét további részében a 35 fok lesz a leghidegebb hőmérséklet, amit lehet majd napközben mérni, és 39 fokig is felmelegedhet a levegő, úgyhogy durva napokra kell majd számítani.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Hamarosan a hírek szerint visszatér a hőkupola a Kárpát-medence fölé, és a várhatóan ismét forró napok elébe nézünk. Ha autóba ülnénk, nem árt felkészülni és gondoskodni a balesetek elkerülése érdekében a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlásról. Ez teljes mértékben igaz, bár hogyha mondjuk abszolút zéró fok van, tehát 0 Kelvin, az mínusz 279 Celsius fok, illetve hogyha plusz 3 milliárd fok van, tök mindegy, hogy mi van odaírva a hőmérőre, amúgy is oda kell figyelni a megfelelő folyadék bevitelre szerintem, úgyhogy ezzel most annyira újat szerintem nem mondtam számotokra. Ha valaki egészségesen éli az életét, már pedig úgy kéne, akkor amúgy is sok folyadékot visz be. Viszont az autós nagy koalíció által kiadott közlemény szerint megfelelő folyadékpótlással, a légkondi tudatos használatával és az utazás megtervezésével a kánikulában való vezetés kockázatai a minimumra csökkenthetőek. A biztonságos közlekedés ugyanis az extrém hőség idején sem lehetetlen, és már kutatások is készültek a témát illetően, melyek megerősítették, hogy valamilyen csoda folytán a kánikula idején valahogy egyértelműen nő a balesetek száma, ugyanis az emberi teljesítmény is jelentős mértékben romlik valamitől. Tehát most azért, mert mondjuk 40 fok van, nem pedig 32, így az emberek sokkal könnyebben hagynak figyelmen kívül közúti jelzéseket, lassabban reagálnak a hirtelen fellépő veszélyhelyzetekre, és pontatlanabbul mérik fel a távolságot, illetve a sebességet is, hogyha a hőség megterheli a szervezetüket. Nyilván, hogyha például van egy ács, illetve kőműves brigád, akik együtt dolgoznak, de most ne üljön be a volán mögé egy munkanap után, miután igazából mondjuk 11 órát volt a tűzőnapon a tetőnek a tetején, és akkor ott felsült szó szerint az agya. Ha lehetséges, akkor olyan ember vezessen, aki mondjuk egy kicsit többet volt árnyékba, és kevesebb az esély arra, hogy hőgutát kapjon, illetve érdemes árnyékban parkolni, letakarni a műanyag burkolatot, nem tudom, hogy az micsoda, illetve a szélvédőt és az ablakokat is, és mielőtt útnak indulnánk, szellőztessük át a belső teret, vagy esetleg kapcsoljunk légkondit. Tehát ezek a tanácsok is annyira hasznosak, tehát én azt hittem, hogy a tűzőnapra kell a lehető legjobban a tűzőnapra parkolni, és azt is írták, hogy vagy be lehet kapcsolni a légkondit. Tehát én azt hittem, hogy ha felnyomom 28 fokra ott a tekerőnél, akkor az azt jelenti, hogy tehát, hogy ez tényleg egy kicsit magas és kicsit szájbarágós, de a biztonság érdekében bármit, úgyhogy akárhogy is most néztek furcsán, hogy milyen egyértelmű dolgokat mondok nektek, de nézzetek furcsán össze a kocsiban ülve, hiszen a biztonság mindenek fölött van, és hát fel kell hozni a figyelmet arra, hogy akinek amúgy sem olyan vagány a vezetési stílusa, ő lehetőleg kerülje az elkövetkezendő napokban a vezetést, illetve mielőtt beindítjuk a motort, ellenőrizni kell a jármű hűtőrendszerét, a légkondit pedig használjuk ésszerűen. De hát ez is egy olyan dolog, hogy ha működik a klíma, akkor használjuk, ha nem, akkor pedig úgyse használjuk, már pedig ugye, hogyha minden autó megfelelő műszaki állapotban van, akkor miért nem működne a klíma? Illetve, hogyha az emberek egészségesen élnek, és megfelelő folyadékmennyiséget visznek be a szervezetükbe, akkor miért lenne probléma, hogy hány fok van ugyebár?

0: magamtól idegen vagy.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Sajnos van egy rossz hírem számotokra, a mai Bódék Kívánság show eddig tartott, viszont egy jó hírem is van, holnap délután 3-kor visszatérek, és újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Én addig is kellemes további szép napot, délutánt, estét, holnapra jó reggelt, jó étvágyat, kellemes napot, mindent kívánok nektek, a lehető legjobbat. Várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel holnap délután 3-kor a Rádiódik elé, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Mr. Andreas és Curtis duettjét, az Igaz testvér című slágerüket, Máriótól is itt lesz a Nehogyé testvér, illetve LL Juniortól a Good Vibes, úgyhogy hatalmas puszi és ölelés nektek, sziasztok!

0: sucks it, get it. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben.
0: 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
4: Kicsit ez olyan németes.
3: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
4: Náj.
3: És akkor mi a többes számunk?
4: 3, 2, 1, nája.
3: Így van, tehát nája, ujjak. Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D.
0: Rádió D. Rádió D. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Színházi Kritikusok céhének külön díjasa a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. A Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője a Független Színház Magyarország kapja a Színházi Kritikusok céhének évadokon átívelő teljesítményt elismerő külön díját az idén. Tervezett közleményében idézi Herzog Noémi színi kritikus laudációját, aki kiemelte, a Független Színház Magyarország nem kisebb célért, egy jobb Magyarországért dolgozik, mégpedig úgy, hogy kicsiben megteremti a feltételeit. Az FSM olyan társulat, amelyben együtt dolgoznak romák és nem romák. Mint egy elképzelt Magyarországon, ahol nem csak úgynevezett roma társulatoknak, de a színházaknak úgy általában is részei a roma rendezők, dramaturgok, színészek, jelmez és díszlettervezők. A Balog Rodrigo alapította Független Színház Magyarország nem csak előadásaival, de teljes működésével, oktatási tevékenységével is ezért dolgozik. Kiemelte, a konkrét előadások mellett például a falu nap, a rothadó madarak vagy a rendszerbontók megjegyezendő, hogy ők válaszoltak hazánkban elsőként színházi eszközökkel a roma gyilkosságra. Horváth Kristóf színész Bob mellett műhelyükből kerültek ki egy másik fontos színházi kollektíva, a Tudás Hatalom tagjai, emlékeztetett. Hangsúlyozta, nem kevés részük van a közélet a színházi kritikai világ érzékenyítésében. Ezzel a díjjal tehát szeretnénk mi, színi kritikusok is elismerni a nyilvánvalót. A Független Színház Magyarország, mint alkotó műhelyt, és az általuk rendezett lassan 10 éves Roma Hősök Fesztivált egy európai léptékben is úttörő kezdeményezést, írta a méltatásban. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál az EU-ban elsőként teremtetett platformot a különböző országok roma társulatainak. A fesztivál részben olyan nézőkből is áll, akik kizárólag ezen a csatornán keresztül kapcsolódhatnak a színházhoz. Az eseményt mára jegyzi és követi a sajtó, a magyar kultúra és a színház része. És hogy európai viszonylatban is trend teremtő, az bizonyítja, hogy 2017 óta volt már ezen a néven fesztivál Bukarestben, Rómában, Kassán, Prágában vagy Bécsben.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-ben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió D-k.

Rádiódi. Sziasztok, csókolak benneteket, remélem mindenki jól van, és hogy bírjátok a nyarat. Írjátok meg nekem kommentben, merre teszitek a kalandot, esetleg mentek-e valahová nyaralni. Izgatottan várom, hogy mindezt közöljétek, hogy inspirálódjak belőle, hogy én hová vigyem a fiamat egy picikét kikapcsolódni, mert hát még itt van azért a nyári szünet. Nézzük meg, hogy ki szeretne dallal kedveskedni, mert lehet, kedves hallgató, a következő dal neked is fog menni. Szóval maradjatok velem 6 órától este 8-ig.

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, megyünk tovább a fontos üzikkel, és veletek, a legjobb dalokon keresztül. Itt van velem Farkas Melinda, aki az unokatestvérének, Nikinek szeretne kedveskedni a következő dallal. Méghozzá sok-sok szeretettel szeretné Dorinától küldeni a következő dalt. Kellemes rádióhallgatást kívánok nekik. Sziasztok!

0: Rádió Dick.
1: Bogdan Norbert küldi az édesapjának, Józsefnek a következő zenét, erőben, egészségben és boldogságban, és köszöni neki sok-sok szeretetet és támogatást, hogy mindig, mindvégig vellette volt. Nagyon jó hallani ezt, hogy összetartóak vagytok, kedves betelefonálók, hallgatók és tiktokosok, szóval kövessetek be továbbra is, aztán írjatok egy kommentet, és már is olvasom, hogy kinek szóljon a következő dal.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Lakatos Szilvia küld a gyermekeinek, Patriknak és Szabinának a következő zenét, méghozzá Jászminkától, sok-sok szeretettel, sok puszit küld nekik, és jó egészséget én is kívánok nekik. Köszönöm, hogy velünk tartotok. 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Elérkezett újra az olvasásnak az ideje, mert hogy szeretnétek nagyon sokan kedveskedni dallal egymásnak, és ez azt jelenti, hogy nagyon szeretitek egymást, és együtt egy egységet alkottok. Orsos Zoltán szeretnék küldeni a párjának, Harrietnek a következő dalt Nótár Méritől. Sok-sok szeretettel, ezt írta, úgyhogy a következő dalt Zoltán küldi Harrietnek, sok-sok szeretettel.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Megyünk tovább a fontos üzenetekkel. Kolompár József küldi az egész családjának, méghozzá Móninak, sok-sok szeretettel, feleségének is, és a testvéreinek jó egészséget és sok örömöt kíván nekik. Mindvégig mellettük lesz erőben és egészségben. Jó ezt hallani, úgyhogy velünk együtt mulassatok akkor a mai délután alatt is. A következő dalakkal legyen meglepetés, hogy mi legyen.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rostás Anita küldi a barátnőjének, Klaudiának sok szeretettel a következő dalt Mamuko Bercitől. Köszöni a sok-sok közös emléket Klaudiának, ő a legjobb barátnője. Hát akkor remélem, hogy ez így is fog maradni az évek folyamán is. Fontos, hogy legyenek egy jó barátaink, és mindig olyan emberek mellettünk, akikre lehet számítani. Hadd szóljon akkor a következő dal nektek és minden hallgatónak.

0: Rádió Dík, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Kedveseim, ma is lejárt a műsoridő, bízom benne, hogy rengeteg kommentet tudtam továbbítani, és hogy örültetek mindezeknek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, millió puszi!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számba úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Színházi Kritikusok céhének külön díjasa a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. A Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője a Független Színház Magyarország kapja a Színházi Kritikusok céhének évadokon átívelő teljesítményt elismerő külön díját az idén. Tervezett közleményében idézi Herzog Noémi színi kritikus laudációját, aki kiemelte, a Független Színház Magyarország nem kisebb célért, egy jobb Magyarországért dolgozik, mégpedig úgy, hogy kicsiben megteremti a feltételeit. Az FSM olyan társulat, amelyben együtt dolgoznak romák és nem romák. Mint egy elképzelt Magyarországon, ahol nem csak úgynevezett roma társulatoknak, de a színházaknak úgy általában is részei a roma rendezők, dramaturgok, színészek, jelmez és díszlettervezők. A Balog Rodrigo alapította Független Színház Magyarország nem csak előadásaival, de teljes működésével, oktatási tevékenységével is ezért dolgozik, kiemelte. A konkrét előadások mellett például a Falunap, a Rothadó Madarak vagy a Rendszerbontók megjegyezendő, hogy ők válaszoltak hazánkban elsőként színházi eszközökkel a roma gyilkosságra. Horváth Kristóf színész Bob mellett műhelyükből kerültek ki egy másik fontos színházi kollektíva, a Tudás Hatalom tagjai, emlékeztetett. Hangsúlyozta, nem kevés részük van a közélet a színházi kritikai világ érzékenyítésében. Ezzel a díjjal tehát szeretnénk mi, színi kritikusok is elismerni a nyilvánvalót. A Független Színház Magyarország, mint alkotó műhelyt, és az általuk rendezett lassan 10 éves Roma Hősök Fesztivált egy európai léptékben is úttörő kezdeményezést, írta a méltatásban. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál az EU-ban elsőként teremtetett platformot a különböző országok roma társulatainak. A fesztivál részben olyan nézőkből is áll, akik kizárólag ezen a csatornán keresztül kapcsolódhatnak a színházhoz. Az eseményt mára jegyzi és követi a sajtó, a magyar kultúra és a színház része. És hogy európai viszonylatban is trend teremtő, az bizonyítja, hogy 2017 óta volt már ezen a néven fesztivál Bukarestben, Rómában, Kassán, Prágában vagy Bécsben.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.

0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, a mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádió Dick.
2: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit. Kökény Anna vagyok, július 28-a, kedd van, és 20 óra múlt, és ezekben az órákban egy csodálatos 20 éves jubileumi koncert kezdődik Bükkfürdőn, mégpedig a Pannon cigányzenekar előadásában, aki sztár vendégeket is fog állítani a színpadra. Ott lesz például Kökény Tamás, vagy a Swingala Django, és egy fantasztikus nótaénekesnő, az én barátnőm, Szombati Ildikó, akivel most fogunk beszélgetni legújabb felvételeiről. Szeretettel üdvözöllek itt a Roma Szalomban.
3: Sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok.
2: Úgy néz ki, hogy a Pannon cigányzenekarral neked már az együttműködésed elég szoros, mennyire is, Ildikó?
3: Hát, hála drága Jöstenek, nagyon szoros. Már többször felléptem velük műsoron, volt ez a szerencsém. És készülünk Marosvásárhelyre, Romániába, Kolozsvára és Csíkszeredába október 16-17-18-án koncertre.
2: És mit jelent ez, hogy általában te énekelsz velük? Ez már egy ilyen kimondott együttműködés?
3: Hát igen, úgy valahogy, hogy együtt kollaborálunk, igen. Most szerencsém van azzal is, azt is már be kell ismerjük, hiába, hogy ott van ugye Puka Károly. Én Puka Károllyal együtt élünk, tehát nekem ő az élettársam, és akkor természetesen, hogy együtt is dolgozunk. Na most nekünk van egy, mondjuk egy kisebb verziója a Pannon cigányzenekarból, kollégák, heten vagyunk, és velük vettem fel most is a hanglemezre való anyagot a Körmendi Péter stúdiójába. Voltam velük ezelőtt 2 héttel a Marosvásárhelyi napokon. Készülünk haza a cigányfesztiválra, ami most augusztusban kellett volna legyen, 23-án, de elhalasztották szeptember első hetére. És a Pannon cigányzenekarnak 25 tagjával megyünk haza Marosvásárhelyre, a Kultúrpalota színpadára. Ez az én előadásom, mondjuk a folytatása a tavalyi bemutató előadásomnak. Ezt az erdélyi menedzseremmel, János Vencivel úgy határoztuk mi el, hogy minden évben, október 17-én a Kultúrpalota színpadán lesz az én műsorom, ahova természetesen vendégeket szoktam vinni. A tavaly hazavittem magammal Tolnai Andrást, meg Budai Beatrixot, és meghívtam Szilágyi Sándort, és egy másik kollégámat otthonról, Ferenci Attilát. Az idén pedig mind gondolkoztuk, hogy ki legyen a vendég, és az én menedzserem úgy határozta el, hogy ő azt szeretné, hogyha az idén a sztár vendég a Pannon cigányzenekar legyen.
2: Ja.
3: Most erről mit mondhatnék? Hát igen, öröm velük dolgozni, természetes. Mit mondhatok, nagyon jó zenészekkel vannak a zenekarban, rajkosok az egészen, azt már ugye tudni kell, kitűnő művészek, és ekkora zenekarral fellépni arra a színpadra, ahol én mondjuk megszülettem, hát azt hiszem, hogy ez lesz az életemnek egyik a legcsodálatosabb pillanata.
2: És milyen visszajelzéseket kapsz amúgy a földieidtől? Tehát ők tudják, hogy te énekelsz, elég nagy utat jártál be az életedbe, ha a térképet nézzük.
3: Nagyot.
2: Ugye?
3: Így
2: és
3: van.
2: Aztán újra hazataláltál. Tartod-e velük a kapcsolatot? Mit szólnak ahhoz, hogy...
3: Hát tudod, ez úgy volt, hogy amikor elkezdtem, amikor eszünkbe jutott mondjuk, vagy meg volt ez a gondolata a fejünkbe, hogy visszatérünk, akkor természetesen, hogy azt mondták, hogy megbolondultam, ott hagyom Írországot, meg Spanyolországot, tudod, Magyarországért, meg Erdélyért, mert ebben a pillanatban én úgy élek, hogy sehol se élek. Itt is vagyok, ott is vagyok. Sokat utazok, a gyerekeim Spanyolországba élnek, a lányunk pedig Miami-ba, Amerikába, van egy fiam, ő Romániába, Vizeírnél pilóta, ugye kapitány, és akkor én úgy vagyok, hogy itt is vagyok, meg Erdélybe is vagyok, meg készülődök ki, hogy lássam a gyerekeket Spanyolországba. Tehát pillanatnyilag

0: 103 Rádiódik.
1: Nem igazán értettek egyet vele, először is azért, mert úgy gondolták, hogy tehát én már 57 éves vagyok, és akkor úgy gondolták, hogy ebbe a korba újra kezdeni egy ilyen szakmát. Kimaradtam 35 évet a színpadról, lehetetlen, meg mekkora hülyeség, meg mit fogsz csinálni. De tudod, volt egy személy, aki nagyon pártolt, és nagyon lökött, és nagyon akarta, hogy ez megvalósuljon, és az a lányom. És a lányommal ketten úgy határoztuk el, hogy belevágunk. Az igazság az, hogy senki nem támogatott. Van egy nagyon jó barátnőm Marosvásárhelyen, valamikor a Maros Művész Együttes tánckarában táncolt, Melinda, és vele ketten jöttünk ki ide Magyarországra, a Hákméhoz, ahol ugye megnyertem a díjat, és hogy bátorságom volt elindulni mondjuk ezen az úton, hát azt Déki Lakatos Sándor primás művész úrnak köszönhettem, ő volt az, aki bátorított, hogy nincs korhatár az énekeléshez. Így kezdődött el az egész, azóta eltelt már másfél év, Szlovákiába is megnyertem egy nóta versenyt, az aranykoszorút, amivel én nem igazán szoktam se bölcsködni, se nem raktam ki sehová, se a Facebookra, soha. Láttam más énekeseket, akik mondjuk megnyerték ezt az aranykoszorút, hogy kiteszik, hogy aranykoszorús művész, meg ilyen, de én nem szoktam, nem foglalkozok ezzel. Azóta szerencsém volt ugye fellépni a Palancigány zenekarral, együtt dolgozunk, Marosvásárhelyen megcsináltam a bemutató koncertet, a tavaly hatalmas nagy sikerrel, ugye most már készülünk az idejére. Szerencsére az Erdélyi Televízió felvette, és be is tette a szilveszteri műsorába azt a duettet, amit Tolnai Andrással csináltunk. És az idén a műsorunkat azt fogja venni a televízió, az állami televízió, megint be fog kerülni műsorba. Akkor megcsináltuk most ezt a hanglemezt Puka Károllyal, meg a Panoncigányzenekar szólistáival, és ezt már játszotta a Novi Sad Rádió, bekerült a Marosvásárhelyi Rádióba, és most itt vagyok veled.

0: A mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 rádiód.
2: Ha nem is egy album, de hát azért egy albumnyi anyagot rögzítettetek, ugye?
3: Így van, na most tudod, hogy a mai nap nem lehet hanglemezt kiadni, mert ugye már senki nem veszi meg. Általában már a Spotify-on, vagy pedig rádióba, ha szerencsés, az ember is beteszik az anyagát. Meg a YouTube van tele, de hát mi nem úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy hanglemezt, amit kiadunk. Hanem tudod, abból a 35 évből, amiből én kimaradtam a színpadról, nem tudtam énekelni, meg soha nem reménykedtem, meg nem bíztam abba, hogy visszatérek a korhatár, meg ugye külföldön éltem. De nekem mindig az volt a gondolatomba, hogy én addig nem halhatok meg, ameddig a gyerekeim engem még egyszer nem fognak meglátni a Kultúrpalota színpadján, mert az én gyerekeim soha nem tudták, hogy én valamikor énekesnő voltam.
2: Értem.
3: Az volt az egyik dolog, és az is mindig a gondolatomban volt, hogy mielőtt meghalok, tudod, fogok készíteni egy CD-re való hanganyagot, amit örökségbe a gyerekeimnek hagyok. Na most mind a kettőt elértem, és hát ezért vettük fel mondjuk ezt a hanganyagot, és a másik dolog pedig azért, mert erősen kérte a Vásárhelyi Rádió, tudod? És az Erdély Televízió is nagyon kérte, hogy csináljunk videoklippet, és akkor Venci János is megkérte arra, hogy ezt a cigány himnuszt vegyük fel zenekarral, hogy ő tudja az ő alapítványába használni, mert neki van egy alapítvány, amit ahol a romákkal foglalkozik, tudod? És nagyon szépen megkért rá, nem volt ez a gondolatomba,

0: nem is hallottam ezt a csárdást, mondjuk dalt. Ez olyan volt, hogy hamar meg is tanultuk, és akkor elhatároztuk, hogy megcsináljuk zenekarra, mert általában kórusok szokták felvenni, és általában gitárral, vagy más hangszerrel, de nem cigányzenekarral.
1: Nem, még soha nem hallottam.
0: Úgyhogy mi csináltuk meg, mi voltuk az elsők. Felkérésre volt, nem azért, mert most úgy rám jött, hogy megcsinálom.

0: kisdieket, hát imádnivalók voltak. Na látod, ez egy másik álmom, hogy valamikor hamarosan egyszer feltegyem ezeket a gyerekeket magammal egy előadásra, a színpadra. Nagyon meg szeretném őket hívni. Hogy pont ezt a dalt énekeljük-e?
1: Egyébként nagyon nyitott a tanáruk. Mindenre, én beszéltem már velük.
0: Igen.
1: Úgyhogy szerintem érdemes, majd cserélünk címet.
0: Jó, nagyon szeretném egyszer őket meghívni. Imádnám, nagyon-nagyon. Úgy elgondoltam, tudod, hogy majd a legközelebbi erdélyi valamelyik koncertre nagyon szívből szeretném őket hazavinni oda, hogy őket is lássa az Erde Mosvásárhelyi közönség. Nem csak a televízióban.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Na de megemlítettük Puka Károlyt, akiről a tegnap esti műsorban már gondoltunk rá, hiszen ma van az ő születésnapja, ugye?
2: Így van.
1: De hát akkor ma is említsük már meg őt.
2: Így van. Hát igen, ma tölti a 63. évét. Mit mondhatok?
1: Hát nagyon-nagyon boldog szülinapot, jó egészséget kívánunk neki, innen is a éteren át.
2: Puka Károly, amikor a Jóisten az utamba rakta, engem egy hatalmas nagy szerencsével megáldott. Először is azért, mert szakmailag én mit mondhatok róla, ugye ezt tudja az országvilág, hogy Puka Károly utánozhatatlan, Puka Károly egy élő legenda, Puka Károly egy zseni, és vele dolgozni nagyon jó. Na most soha az életemben nem tudom neki, nem fogom tudni meghálálni azt, hogy szakmailag engem felkarolt. Mert én amikor elmentem hozzá, és megkértem őt, hogy segítsen rajtam, kerestem egy zenekart, akivel tudnék dolgozni a Marosvásárhelyi koncerteken. Ő akkor azt tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok, nem is hallott engem énekelni, és ugye elbeszélgettem vele, ugye nagyjából elmondtam neki mondjuk azt, hogy volt a sorsom, hogy ott kellett hagyjam a színpadot, és hogy úgy érzem, hogy a sors igazságtalan volt velem, és elvette tőlem a színpadot, csak akkor ugye rám mosolygott, csak mondta, hát akkor csináljuk úgy azt, hogy szerezzük vissza azt a színpadot.
1: Aj, de aranyos.
2: Na most én azt, hogy ő bízott bennem, meg összeállította nekem ezt a csodálatos zenekart, ahol olyan művészek vannak, hogy testvéri, mondhatom, hogy baráti testvéri kapcsolatunk van, azon kívül, hogy szakmabeliek, tudod. Mindegyik megismerem a feleségét, a családját, mindegyikben jóban, nagyon jól, mondjuk úgy, hogy szeretjük egymást, mint egy család, tudod, ez nagyon nagy dolog, mert amikor elmegyek dolgozni velük a külföldi útra vagy turnéra, én vagyok egyedül nő, és többiek férfiak, tudod, azért nem olyan könnyű annyi férfivel indulni dolgozni külföldre. Na most azért ragaszkodom mindig hozzájuk, mert pont ezért, mert úgy érzem, hogy nekünk egy családi kapcsolat, egy testvéri szeretet, egy szakmabeli szeretet van köztük. Nagyon nagy alázattal állok eléjük, tudod, és nagyon jól bánok velük, de ők is velem. Szerencsés vagyok nagyon. És Puka Károlyról mind ember, hát mit mondhatok? Csak a legjobbakat. Csodálatos társ, csodálatos ember, mindenben a legjobb. Imádom.
1: Tudod, hogy a beszélgetésünket folyamatosan megszakítom a te felvételeiddel, ezekkel az új felvételekkel, és akkor most is fog következni egy, így a köszöntés után melyik legyen az?
2: Hát én nagyon szeretném, hogyha az első lehetne az a nóta, amit Karcsinak vettem fel ajándékba, mondjuk emlékbe. Benned láttam életemnek minden boldogságát.
1: Szóljon ez, és 21 órakor érkezik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága közölte, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert hallgattak ki, és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az 1999-es óta most először ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa több pontján augusztus 12-én. Teljes napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot rövid időre éjszakává változtatva a nappalt, és láthatóvá téve a nap koronáját, egy külső légkört, amelyet általában elrejt a ragyogó napfény. A látványos esemény útvonala Izlandot és Észak-Spanyolországot is érinti, míg Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Itthon teljes napfogyatkozást legközelebb 55 év múlva, 2081. szeptember 3-án figyelhetünk meg. Új megközelítéssel segíti egy szingapúri fitness cég az 50 és 70 év közöttieket. Abban segítenek, hogy megőrizzék mozgékonyságukat, fejleszék egyensúlyérzéküket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi helyzetekben. Programjuk különlegessége, hogy a parkour elemeit használja fel, egy olyan mozgásformát, amelyet sokan inkább fiatalokkal és látványos akrobatikus mutatványokkal azonosítanak. A speciálisan idősebb korosztály számára kialakított órák azonban nem extrém ugrásokról és veszélyes trükkökről szólnak. A legfontosabb cél a balesetek megelőzése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
3: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Roma szalonjában. Július 28-a kedv van, és 21 óra múlt, és még mindig itt van velem a stúdióban. Szombati Ildikó, hát ismét köszöntelek.
4: Én is téged. Nagyon hálás vagyok neked, hogy ekkora szerencsém van, tudod, hogy meghívtál többször, és köszönhetem Berki Patriknak azt, hogy hát rajta keresztül szerencsém volt téged megismerni. Imádlak.
3: Nézd, az az igazság, hogy nagyon fontosnak tartom a Roma szalomban, hogy igyekezzünk életben tartani a kávéházi cigányzenét, ha már a valóság, a külvilág nem tartja annyira életben.
4: Hát nem igazán, én ezt nagyon sajnálom, ez nagyon szomorú, és tudod, ugye most látjuk, hogy mi van a piacon, mi a divat, mit szeretnek, mit mondjuk mind szorakoznak a fiatalok, de azt el kell mondjam, hogy akármilyen helyiségbe elmegyünk, vagy egy előadásra, mikor meghallják, tudod, a műsor végén mondjuk ezeket a régi cigánydalokat, akkor az emberek megbolondulnak, tehát erre mulatnak. Az igazság ez az. Na most nagy a különbség a magyarországi, meg az erdélyi közönség között, sajnos.
3: Tényleg?
4: Nagyon-nagyon nagy. Erdélyben még mindig igény van a magyar nótára. igény van a cigány zenére, igény van a cigány muzsikusokra, és hát most úgy vagyunk, hogy tudod, azt szeretném, hogy megtámadjuk az erdély meg a szlovák piacot.
3: Ó, helyes.
4: Így van, megyünk arra kifele dolgozni.
3: Tudod, mi jutott eszem, amikor kimegy a színpadra, akkor mennyiben más az, hogyha egy hallgató következik, tehát egy hallgatóval érkezel, vagy hogyha egy csárdással. Ez benned mit okoz, hogyan változik-e, egyáltalán változik-e valami? Milyen ezekre felkészülve kilépni a színpadra?
4: Hát egyre kezdem jobban érezni magam már a színpadon. Ugye nagyon sok évet kimaradtam, akkor kimaradt a rutin, ez nagyon fontos, meg ugye tanulok, próbálok fejlődni, és minél többször lép színpadra, ez a lámpaláz úgy lassan kezd már eltűnni, biztonságban érzem magam, csodálatos zenekar van a hátam mögött, ez nagyon nagy dolog, és tudod, addig izgulok, amíg elkezdem az első csárdást, és el kell ezt mondjam, hogy én ránézek Karcsira, és ő a szemével beszél hozzám, és én a szemén látom, tudod, hogy jó, nem jó. Én belőle veszem az erőt, és vannak olyanok, akik azt mondják, hát ne Karcsi, én nem Karcsinak énekelek, hanem az énekes azért mindig oda kell figyeljen a primásra, és a primás az énekesre. De az az igazság, tudod, hogy én belőle veszem az erőt, és nekem a szemébe nézni többször nagyon fontos, mert én onnan tudom, hogy jót vagy nem jó, amit csinálok.
3: Hát ha nem jól működik az énekes és a primás, akkor az egész produkció szét tud csúszni igazából.
4: Így van, így van. Így
3: tehát
4: van.
3: Ez a lelke az előadásnak, hogy az énekes és a primás nagyon jó összhangban legyen, én azt gondolom.
4: És nekünk látod, ugye mi élettársak vagyunk, nekünk nagyon jó kimiánk mindenhol, tudod, és ez nagyon sokat számít természetesen. Van nekem egy, ezt el kell mondjam neked, van nekem egy nagyon jó kollégám, Szilágyi Sanyi, egy nótaénekes marosvásárhelyi, együtt dolgoztunk már párszor, és azt mondta nekem, tudod, Ildikó, azt mondja, mekkora szerencséd van neked. Még egy házas párt ismerek, akiknek szerencséjük volt együtt dolgozni, és az Bangó Margit volt járókosán.
3: Így van.
4: És azt mondja, hogy ti a másodikok. Nekem ez soha nem jutott eszembe, hogy tehát így gondolkozzak, tudod, de nagyon igen. Nagy szerencsém ma, így van.
3: Igen, hát legendás ez a házas pár.
4: Így van.
3: És abban az időben tényleg nagyot alkottak.
4: Nagyot alkottak, ez nagy dolog, tudod, ez az ember biztonságba érzi magát, ez egy olyan erő, amit én tőle kapok, hogy én ezt nem tudom elmondani senkinek, nem tudom, ezt más nem tudja érzékelni, hogy mit jelent az, amikor azzal az emberrel, akit szeretsz, imádsz, azzal dolgozol, felállsz a színpadra, és akkor úgy vagyok, hogy nem történhet semmi, mert itt van mellettem.
3: No, hát ez szuper.
4: Ja, benne. Tudod, Kacsa az ember, akiben én tulajdonképpen bele támaszkodok, ő adja nekem a nyugodtságot, az erőt, ő adja nekem a csendet, mert én tiszta ideg beteg vagyok.

0: váltam. Én is tudom, én magam is próbáltam, míg az ellenségemnek se kiváltam.
1: Rádió Di.
2: Én nagyon temperamentumos vagyok, tudod, bennem három vér folyik, román, magyar, cigány. Sokat éltem külföldön, felvettem ezt a spanyol stílust, állandóan jár a szám, nagyokat nevetek, állandóan gesztikulálok, tehát van temperamentumom, és ő pedig teljesen fordított, ő az, aki engem lecsillapít, megnyugtat, és csodálatos vele lenni, ő az a vál, tudod, akire ráborulok, aki ott van mindig, ő a barátom, ő a kollégám, ő a szeretőm, ő nem minden nekem.
3: Mintegy 20 dalt vettetek fel, igaz? Ha jól
2: számolgattam. Így van, felvettünk nótákat, felvettem egy erdélyi nótát, amit itt Magyarországon nem is hallottam, hogy énekelj. Hát tudod, ez úgy volt, hogy az én a nótákat, meg a csárdásokat tulajdonképpen az én nagymamámtól, meg édesanyám lánytestvéritől hallottam gyerekkoromban. Édesanyámnak a lánytestvére sajnos már meghalt, a Jósten nyugtassa. Én azt hiszem, hogy én tőle örököltem a tehetséget, meg a hangomat, mert amikor hallom magamat énekelni, mintha őt hallanám. Tudod, elküldtem most az unokatestvéreimnek ezt az anyagot, és sírva hívtak fel, és mondták, Ildi, ha behunyom a szemem, azt mondja, édesanyámat hallom, nem téged. És akkor felvettük ezt az egyik nótát, amit én nem is hallottam, hogy itt játszódják, meg előadásokon, se csak az erdélyektől. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom. Akkor felvettem az én nótámat, ne szidjatok soha engem, mert a szidás nem érdemlem. Azt is el kell mondjam, hogy az első szakaszt elénekeltem, a másodikba folytogatott a sírás. Úgy vettem fel, hogy végig sírtam. Ez egy nagyon nagy élmény volt az én számomra, hogy a nótámat fel tudjam venni. Valamikor nagyon réges-régen énekeltem a színpadon. Azon kívül vettünk fel csárdásokat, Tolné Andrással cigány csárdásokat, és vettem fel könnyű zenét. Azt is úgy vettük fel, hogy csak úgy gyere, csináljuk meg, lássuk, hogy hangzik, tehát igazából nem sokat gondolkoztunk ezen. És felvettem a Dónát úton nyílnak már az orgonák Tamás Gábortól, mert tulajdonképpen én gyerek voltam, amikor ezt Tamás Gábor otthon vásárhelyen felvette, és betették a rádióba, meg a magyar adásba, a televízióba, és ez egy olyan kedvenc maradt, tudod, nekem, édesanyám még sokat hallgatták, meg Gyöngéden ül lejárt is Ringas szerelem, felvettem a Beszámét, felvettem akkor Sara Montiel-től a Virágáros lányt, és megkészülődünk majd még könnyű zenével. Egyelőre egy kicsit így valahogy úgy belekóstoltam ezekbe az örökzöld melódiákba, amit most fel is fogok tenni a színpadra az október 17-i előadásomra.
3: Na, készül-e majd valami képanyag ezekhez egyébként? Tervezed?
2: Hát tervezkedem, tudod, mi a helyzet, hogy a zöld, az erdő, zöld a mezőre fogunk csinálni Vencivel otthon Marosvásárhelyen egy klippet, ahova én is be fogok kerülni, tudod, gondoltunk egy ilyen lovas szekér, meg tábortűz, de lényegében Venci azért kérte tőlem ezt a dalt, hogy ezen a videoklipen tudja megmutatni a cigány a cigányoknak a valódi életét, tehát ő úgy képzeli el, hogy bemegy a házukba, meg fogja mutatni ezen a klippen, hogy egyeseken milyen rossz állapotban, milyen szegénységben élnek, tudod?
3: Értem.
2: És igen,

0: azt csak várom, hogy jön haza a lányom, mert a lányom azt kikötötte nekem, hogy azt a klipet nem csinálhatom meg nélkül, mert ő is ott akar lenni és táncolni.
1: Na hát.
0: Így van. A Dónált úton nyílnak már az orgonák, erre szeretnék klipet, meg vannak csárdások, lesz klip, így van.
1: Na hát nagyon várjuk.
0: Nagyon hát én is nagyon várom, mert kéri tőlem az erdélyi televízió, tudod, és akkor megcsinálják. Hát most a nyár folyamán az őszire meg lesznek.
1: Még soha nem kérdeztem, de egyébként Erdélyben neked van-e tudomásod, de csak most úgy felhoztad, hogy nehéz sorban lévő roma családokból, de hogy látod ott a helyzeted, van-e tudomásod ilyenről, találkozol-e, hallasz-e erről?
0: Hát sajnos, tudod, ez minden országban van, hogy vannak szegény emberek, meg közepesek, hogy úgy magyarázzák, kicsit nehéz nekem magyarul beszélni, a középréteg, és ugye vannak a nagyon gazdagok, hát hallok, meg látszik is, mikor kimész Romániában, vannak ezek a gábor cigányok, tudod, akik viselik azokat a ruhákat, a kalaposok, valamikor ők bádóggal régen foglalkoztak, na most tőlük jött be ez a lovas szekér járás, mert ugye ők falukról falukra jártak, árulták a bádót, a fazakakat, aranyat, és ez a szoknya, meg ezek a rózsás ingek, meg kendők, ugye én ezt tőlük vettem át, én ezt imádom. Ők nem élnek rosszul, ők most is a kereskedelemmel foglalkoznak. Akkor vannak mondjuk, ahogy ti mondjátok, olasz cigányok, én még mindig nem tudom megkülönböztetni, mi az olasz cigány. Nekem cigány az, mint cigány. Hát láttam olyat, hogy kimegyünk Marosvásárhely főterére, tudod, és akkor ott vannak a gyerekek, és kódulnak pénzt.
1: Értem.
0: Ilyen síralmas állapotban vannak, és vannak olyanok is, akik iskolába járnak, meg tanulnak, hát pont mi Magyarországon, tudod.
1: Több annyira, féle réteg,
0: hát persze. És akkor ott van a zenészek rétege, tudod, az is létezik. Na most, ha kimész Spanyolországba, ott is ugyanúgy van. Általában a cigányok a művészetből élnek, tudod. A nagy híres flamenkos énekesek és a táncosok, azok mind romák, mind cigányok. A művészet az a romáké. Az övéké. Ezt senki se tudja úgy csinálni, mint a romák. Ők ezzel születnek, és síralmas, sajnálom nagyon, hogy néz ki ma a cigány muzsikusoknak a sorsa, az élete, mondjuk. Látod, kimaradt a muzsikáló Magyarország az idén, sajnos. És ez nagyon szomorú, mert akármere utaztunk a világban, mikor jöttünk, kérdezték tőlünk, hogy hova valók vagyunk, mert mondtuk, hogy magyarok, akkor mindig az volt az első, hogy Gulyás Gypsy Music. Többször a repülőn külföldiek kérdezték, hogy tudunk egy vendéglőt, ahol cigányzene van, élő muzsika van, hát ez Magyarországnak a kincse, ez Magyarországnak a kultúrája, ez Hungarikum, és ezt tette világhírűvé Magyarországot, Budapestet, tehát a cigány zenekarok, a híres cigány primások, és nagyon szomorú az, hogy ilyen állapotban vannak ma.

kék a szeme, tengerkék a szeme az én babámnak. Úgy néz bele, ellenállni nem tudok a varázsnak. Huncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Kólya madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Huncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Kólya madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Szőke haja, angyal szőke haja.

0: olyanok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hallottalak téged beszélni a rádióba, és el kell mondjam, hogy amikor beszélgettél Évával,
2: igen,
1: meghallgattalak, nagyon figyelmesen hallgattunk, és beszélgettetek valami szindikátról, ugye? Hogy azért jó lenne, hogyha igen, valami történne.
2: Egy képviselet.
1: Valami képviselet, igen. És volt egy olyan dolog, ami megszúrta a fülemet, mikor azt mondtátok, hogy nőknek nem illik cigány zenészek szakmájáról, vagy a cigány zenéről beszélni. Na most én ezzel nem értek egyet, és megmondom, hogy miért. Azért, mert a világ már nagyon sokat fejlődött, és látod, pont ez a vesztük, hogy még mindig úgy gondolkoznak, mint 1500 éve, mintha kőkorszakban élnének. Na most a világ fejlődött, a nők okosak, a nők mindenre képesek, a nők szerveznek, a nők... Egy nő, mikor valamit betesz a fejébe, tudod, az addig jár utána, ameddig eléri és megcsinálja. És nem tudom, hogy miért akkora probléma, vagy miért olyan nagy katasztrófa, hogy egy nő vegyen a kezébe egy zenekart és vezesse. Az a zenekar, akivel én dolgozok, én vagyok az, aki megbeszéli az előadásokat, a pénzt, én keresem a munkát, én megyek a menedzserhez. Most is voltam kint Vásárhelyen Romániában, természetes, hogy megszervezzük a Pannon cigány zenekarnak ezt a háromnapos műsorát. Számítok arra, hogy jövőre több lesz, tudnék nekik csinálni egy nagy turnét, és én nő vagyok. Na most mi ebben a probléma? Én ezt nem tudom megérteni, hogy miért gondolkoznak így, hogy a nők, de én figyelj, én mindenbe beleszólok.
2: Hát figyelj, ez is egy ilyen hát hogy is mondjam, hát érdekes dolog, mert éppen úgy említették meg, hogy éppen arról beszélgettünk. Tehát ez egy...
1: Természetes, de ez normális, tudod miért? Mert egy énekes, engem hívtak ilyen műsorokba, tudod, hogy menjek demóval, meg én ezzel nem foglalkozom. Én csak akkor megyek, amikor a cigányzenekart vihetem magammal, ha nem tudok menni cigányzenekarral, nem megyek sehová. Szerencsém van abban is, hogy én ezt meg tudom magamnak engedni. Siralmas, hogy nagyon sok énekes fillérekért, mondjuk zongoristával, meg ilyenekkel feláll. A cigány dal az nem zongorával kell szóljon, a nóta nem zongorával kell szóljon, nem szintetizátorral, hanem a nóta, a magyar nóta és a cigány zenekar az egybe van. És én nem képzelem el a munkát nélkülük, és ezért vagyok az, aki mondjuk csúnyán szólva most eladom őket. Mert én olyan típusú vagyok, tudod, hogy engem kidobnak az ajtón, én bemászok az ablakon. És akkor addig mászok, amíg úgyis elérem azt, amit szeretnék. És én ebben egyáltalán nem látok semmi rosszat, tudod. És nekem megvan mondjuk a temperamentumom is rá. És nem látok abszolút semmi rosszat, hogy egy nő besegítsen mondjuk egy zenekar vezetésében. Mi nők, nekünk van egy olyan érzésünk, ami a férfiakban nincs meg. Érted?
2: Okay.
1: És hogy még mindig így gondolkoznak, mintha kőkorszakban élnénk, elég szomorú, mert a világ fejlődik. Tudod, az régen volt, hogy a nő otthon várt, főzött, várt az urát, reggel jön haza, hogy vigyen neki filléreket, vagy pénzt, vagy hogy megfőzze a húsleves. Nem, ez a világ már nem létezik. Gondolom az idősebbeknél, de már a fiataloknál ez modern.
2: Te is azt gondolod, hogy egy nő vállalhatná azt, hogy a muzsikus cigányok képviseletét, vagy szakszervezetét
1: megszervezze
2: és irányítsa?
1: Miért ne?
2: Hát
1: egy olyan nő, aki mondjuk a szakmában van, ebben dolgozik, és szereti a cigány muzsikát, mert amint mondtam az előbb, vannak énekesek, akik megelégednek azzal, hogy fellépnek egy szintetizátorral, tudod? Vagy mennek a pendrive-val maguk után. Na most én ezt nem csinálom. Tehát engem érdekel az, hogy a cigány muzsikus dolgozzon, meg legyen a fizetése, és ellássa a családját, és színpadon legyen, mert én így nem akarok dolgozni. Úgyhogy természetesen az én érdekem, azért megyek én, és járok, és szervezem az előadásainkat, mert az én érdekem, és természetes, nekem szükségem van a zenekarra. Na most figyelj, ha valaki jobban, én úgy vagyok velük, hogy én mondom nekik, amikor azt mondják, hogy a góréim vagyok. Én keresem a, mondjuk, nem akarom csúnyán mondani, tehát én vagyok az, aki az én érdekem, tudod, hogy színpadon legyek, akkor természetesen a cigányzenekar velem kell jöjjön. Tehát a mi érdekünket nézem, én nem magamat teszem fel a színpadra, hanem én, meg egy 7-tagú zenekar, akkor azt, hogy én a zenekart szervezem, megbeszélem a gázsiukat, én mondom meg, most így öltözünk fel, fiúk, ide megyünk, oda megyünk, pontosok leszünk, nem tekergünk, ha 5 órakor próba, akkor 5 órakor próba, ha azt mondom, hogy este 7-kor színpad, akkor este 7-kor színpad, tehát nem tévednek el, nem. Na most, ha én megszervezem ezeket a dolgokat, mi ebben a probléma? Figyelj, csillagom, hogyha megcsinálj...
2: Szerintem nagyon örülnek neki.
1: Ó, nagyon-nagyon örülnek.
2: Szeretik a férfiak, amikor ezt a részét leveszi valaki a vállukról.
1: És tudod, én nagyon ügyelek is rájuk. Én nagyon elviszem őket magammal, meg odafigyelek, hogy mindegyik kényelmesen legyen, meg megkapják a tisztességes fizetésüket, ugye, meg hogy oda vagyok. Szükséged van valamire, ettél, jól érzed magad, hogy érzed magad. Tudod, én úgy, még úgy el is képzelem magam néha, mint a tyúkanyó, tudod? Hogy ott elviszi a 7 csibéjét magával, és akkor ugye a szárnyával körülveszi őket, mert minden mozdulatokra odafigyelek. Nagyon, nagyon boldog vagyok velük, nagyon jól érzem magam velük, hálás vagyok a fennvalónak, hogy velük dolgozhatok, és akkor természetesen, hogy nagyon odafigyelek mindenre. Meg van ez a baráti kapcsolat köztünk, hogy felhívom őket, hogy vagytok, hogy megy a család, meg a gyerekek, meg a feleséged, mindegyiknek nagyon jobban vagyok a feleségével, tudod? Tehát mi tulajdonképpen egy nagy család vagyunk.
2: Figyelj, Ildikó, tudom, hogy te a munkádban maximalista
1: vagy. Nagyon, nagyon.
2: De nyár van, pihenni is fogsz? Tervezel valami?
1: Hát édesvilágom, tervezek, de nyáron nem.
2: Nyáron pont nem.
1: Pont nem. Most nyáron pont nem fogok pihenni, mert építem a házamat otthon Romániába, meg megyek haza, meg összetörtem az autómat. Igen, karamboloztam, és el kell intéznem otthon a dolgaimat, de hát közben még pihengetek, most voltunk otthon Karcsival egy hetet Marosvásárhelyen, a szülőknél, meg unokatestvéremnél, jókat ettünk, pihentünk egy kicsit, most megint megyek haza, Karcsi dolgozik, én is kellett volna, de hát most ugye elhalasztódott a műsor szeptemberre, ami engem igazán a zenészek miatt egy kicsit a tudod aggaszt, de miattam nem. Ki fogok menni egy pár napra Spanyolországba, lássam a gyerekeimet, és én mindig pihenek.
2: Tehát ha körbejárod a családot, az már egy nagy utazás.
1: Hát nekem egy pihenés. Így van, így van.
2: Hát kívánom, hogy nagyon kellemesen teljen az egész nyarad. Egyébként most hétvégén merre leszel, mert ilyen 39-40 fokokat mondanak.
1: Hát csillagom, azt tudni, hogy a ventilátorral a lakásban.
2: Igen?
1: Hát igen, nem bírom ki ezt a nagy meleget, rosszul vagyok. Nem.
2: Én eldöntöttem már 99%-ra, hogy lemegyek a Velencei tóhoz egy pár napra.
1: De
2: mivel nem szoktam ilyen random dolgokat csinálni, ezért még várom, hogy valaki így megpiszkáljon, hogy de így meglökjön, tudod?
1: Így van.
2: Elindulj, de valószínűleg az
1: igen,
2: lesz.
1: Tudod, ez úgy volt, hogy én arra azt terveztem, hogy tehát úgy már a tavasszal mondjuk megterveztem a vakációt, és persze mi gondoltuk, hogy lesz a muzsikáló Magyarország, és akkor csak egész nyáron dolgozni
2: igen.
1: fog. És akkor mondtuk, hogy na jó, hát akkor majd elmegyünk szeptemberbe, egy pár napot Spanyolországba, tengerre, tudod. De nem is tulajdonképpen a tenger, hát ha bár oda megyünk Andalusziába, mert ugye ott élnek a romák, ott van az élet, ott van a tűz,
2: és
1: ott van minden.
2: Mentek?
1: Úgy számít, úgy gondolom, igen, hogy szeptemberbe végül is elmegyünk. Most attól függ, hogy mi lesz ezzel a cigányfesztivállal, mikorra teszik nekünk. Nagyon el szeretnék menni, mert el akarom vinni Karcsit, ha már bejárt a világot is mindenhol muzsikált, de pont oda nem jutott soha.
2: Na.
1: És el szeretném vinni Granadába, meg Andalusziába, hogy el akarom vinni egy ilyen flamenco gitár műsorra, meg hogy lássa, mit jelent a flamenco tánc, tudod? Tehát, hogy ő nem videón, meg nem, ő élőben ezt élj át, hogy lássa. Azt
2: kell látni.
1: És nagyon-nagyon-nagyon, meg el akarom minden, hogy nézze meg a Királyi Kastélyt, meg Cádiz gyönyörű.
2: 90-es években élőben hallottam, többször is, két hét alatt, de hát ez teljesen más, mint amikor felvételről.
1: Azért mondtam, tudod, hogy azt tiszteletbe kell tartani, hogy a műfaj, a zene, a tánc, az a romáké, az a cigányoké, benne van a vérükbe, ezzel születnek. Kicsi gyerekek, tudod, ha elmész Spanyolországba, kicsik 3-4 évesek, lehet, hogy még nem tud normálisan, helyesen beszélni, de azért már a kezét mozgatja, a szoknyáját rá, tehát ebben születnek.
2: Igen.
1: Na most ezt látni kell. Ott pedig az emberek boldogok, ott élnek, ott mindig szól a zene, akár merre mész, zene ott, mindenfelé zene, szól a flamenco. Imádom Spanyolországot, csak az a probléma, hogy Spanyolországon nem lehet magyar nótát énekelni cigány zenekarra.
2: Hát lehet, hogy megszeretnék, ha
1: megmutatnád. Hát édes csillagom, figyelj, hogyha volna egy varázspálcám, én tiszta szívemből mondom neked, hogy én elvinném mind a hetet magammal, költöztetném oda őket, és egy vendéglőben nem csinálnék egyet.
2: És folyamatos.
1: Hát, hogy
2: figyelj, lehet, érdemes lenne a tengerparton nyitni egy magyar éttermet, gulyás, hát, lángos, cigány zene, ki
1: így
2: tudja.
1: Van, az sose lehet tudni. Ez jó lenne. Hát figyelj, azért most tudod, Budapest nagy divat lett Spanyolországon, mert én amikor megyek az utcán, vagy olyan helyeken járunk, látok buszokat, tehát nem egyet, nem kettőt, meg hallom őket beszélni, hogy én tudok spanyolul, akkor az emberek, én tudom, hogy spanyolok.
2: Persze.
1: Meg hallom őket az úton, és ha rengetegen jönnek Budapestre, most divat lett Budapest magyar Spanyolországba, és imádják, tudod, ezt az élő zenét, és most nagyon ugye kicsit nagyon bánt ez engem, hogy ilyen helyzetbe kerültek, tudod, a cigány muzsikusok nem tudnak muzsikálni, és én úgy vagyok vele, úgy gondolom, most lehet, hogy rám fog mászni mindenki, de ez Magyarországnak a szégyene. Ez Magyarországnak a szégyene, hogy ezt a kultúrát, amit az őseink ránk hagytak, és ez a sok híres cigány zenész, meg híres primás, meg énekes, akik bejárták a világot, és híresítették a Magyarországot, tudod, hogy úgy valahogy úgy elfelejtették, és nem kellünk már senkinek. Ez szomorú. Nagyon szomorú.
2: Nem akartam szomorúan befejezni a beszélgetést. Köszönöm, hogy nevettél egyet. Reméljük, majd ez egyszer megváltozik. Nagyon-nagyon kellemes nyarat kívánok neked.
1: Köszönjük,
2: illetve
1: szépen.
2: Szeptemberben majd ezt a csodálatos andalúz, ugye?
1: Így van.
2: Utat.
1: Azt szeretném. És engedd meg, hogy mondjam meg Karcsinak, hogy imádom. Nagyon szeretem és kívánok neked, drágám, nagyon-nagyon sok boldog születésnapot.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre. A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a tanévre. A jelentkezéseket július 30-aig várják. Ki jelentkezhet a szakkollégiumba? A szakkollégiumba felvételi alkalmával jelentkezhet a Debreceni Egyetemre vagy a térség más felsőoktatási intézményébe felvett olyan személy, aki roma cigány származásúnak vallja magát, és vagy jogszabály alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Korlátozott létszámban lehetőségük van felvenni néhány olyan hallgatót is, aki a fenti két feltétel egyikének sem felel meg, de nyitott a romákat érintő társadalmi kérdésekre és a szakkollégium keresztény szellemiségére. Mi a felvétel menete? Írásbeli jelentkezés július 30-áig, szóbeli felvételi augusztus 4-én, kiértesítés a felvételi eredményről 2026. augusztus 11-éig. Írásbeli jelentkezés is szükséges, a jelentkezési lapot és a mellékleteit 2026. július 30-ig kell a Szent Miklós Roma szakkollégium@gmail.com e-mail címre beszkennelve elküldeni, vagy pedig a Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium címére postai úton ajánlott küldeményként feladni, vagy pedig munkaidőben személyesen eljutatni a szakkollégiumba. Az írásbeli pályázat elemei. Kitöltött, kézzel aláírt jelentkezési lap, ami a weboldalon letölthető, motivációs levél, amelyben a jelentkező egy-másfél oldalban kifejti a szakkollégiumba való jelentkezés mögött álló személyes motivációját, igazolás hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, jegyzői vagy gyámhatósági határozata hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, annak megállapításáról, felsőoktatási intézmény által küldött felvételi határozat vagy az oktatási hivatal által az elfelvételire küldött besorolási határozat másolata azoknak, akiket idén vesznek, vettek fel a felsőoktatási intézménybe, érettségi bizonyítvány másolata, leckekönyv másolat, lelkészi ajánlás nem kötelező, de előnyt jelenthet, egyéb dokumentum nem kötelező, de előnyt jelenthet, például nyelvvizsga bizonyítvány. A beérkezett pályázatok tartalmi és formai ellenőrzését követően szükség esetén egyszeri hiánypótlásra kerül sor, amelyről a szakkollégium felszólító levelet küld. A szóbeli felvételit illetően 2026. augusztus 4-én egy egésznapos felvételi nap keretében először ismerkedős csapatjátékokra kerül sor, majd a felvételi bizottság meghallgatja a jelöltet egy egyéni beszélgetés keretében, ahol meggyőződik személyes elkötelezettségéről, motivációiról és alkalmasságáról is. A szakkollégiumba a felvételi bizottság által adott pontszám alapján lehet bekerülni a felvételi eredményről szóló kiértesítést a szakkollégium 2026. augusztus 11-éig küldi meg a jelentkezők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

a kis országunk nagyjá lett. A csokoroma majd raj lett, hogy ezer éve vándorolnak a cigányok, Indiában páncsák volt az ős, az

0: mert ezer éve vándorolnak a cigányok, Indiába bánta volt a kős, az ájuk. Ezer év az nagy idő, míg a nélünk kezefő, legyél nekem, mint halálig szerelmő.
1: Hold a hangunk! Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. Szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai műsorunk teljes egészében a roma holokauszt, valamint az augusztus 2-ai Európai Emléknap történetével és jelentőségével foglalkozik. A II. Világháború idején a náci Németország és szövetségesei romák és szintik százezreit fosztották meg jogaiktól, hurcolták kényszermunkára és koncentrációs táborokba, illetve gyilkolták meg Európa különböző részein. Az áldozatok pontos száma máig nem ismert. Sorsuk hosszú időn keresztül a történelmi és társadalmi emlékezet peremén maradt. Személyes történeteik közül pedig sok örökre elveszett. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS felszámolta az Auschwitz-Birkenaui romák és szinti családi tábort. Az ott maradt több ezer embert, közöttük gyermekeket, nőket, időseket és betegeket a gázkamerákba gyilkolták meg. Augusztus 2-án rájuk, valamint a roma holokauszt valamennyi ismert és ismeretlen áldozatára emlékezünk. Mai összeállításunkba felidézzük az üldöztetéshez vezető folyamatot, az Auschwitz-Birkenaui családi tábor történetét és a magyarországi romák háború alatti sorsát. Arról is szó lesz, miért övezte évtizedeken át hallgatás ezt a tragédiát, és milyen felelőssége van a jelen társadalmának az emlékezésben. A következő beszélgetés történeti és intézményi források alapján készült. Azért hallgatjuk meg, hogy ne csupán egy múltbeli eseménysort ismerjünk meg, hanem az üldöztetés mögött meglássuk az egyes embereket, családokat és elveszített életeket is. Emlékezni ugyanis nem csak annyit jelent, hogy tudjuk, mi történt, azt is jelenti, hogy nem engedjük névtelenné és láthatatlanná válni az áldozatokat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Nézd, amikor a holokausztot lehetővé tevő bürokratikus gépezetre gondolunk, hát szinte automatikusan az 1930-as évek fekete egyenruhás essé tisztjait látjuk magunk előtt.
5: Igen, meg a horog keresztes zászlókat, meg ezt a teljesen rideg náci adminisztrációt.
4: Pontosan, ezt a végtelenül hideg rendszert. De mi van, ha azt mondom neked, hogy egy teljes etnikai csoport módszerűen

0: Legfontosabb a túlélők személyes visszaemlékezései, szóval ezek a 20. század egyik legsötétebb és leginkább elhallgatott tragédiát tárják elénk.
1: A roma holokausztot.
0: Pontosan. Vagy ahogy románi nyelven nevezik, a porrajmost. Ami amúgy, képzeld el, a szó maga bekebelezést vagy felemésztést jelent.
1: Ez már önmagában is iszonyatosan kifejező.
0: Nagyon. És a mai küldetésünk nem csupán annyi, hogy felsoroljuk a történteket, mint egy történelemkönyvből, arra keressük a választ, hogy a náci fajelmélet, ez az egész torz ideológia hogyan illesztette be a romákat a saját perverz világképébe.
1: Illetve legfőképpen arra, hogy a már évszázadok óta létező, nagyon is mélyen gyökerező társadalmi előítéletek hogyan ágyaztak meg ennek az egésznek.
0: Hogy hogyan adtak zöld utat egy iparosított népirtásnak.
1: Így van. És ahhoz, hogy ezt a folyamatot megértsük, szerintem először a pusztítás puszta mértékét kell látnunk. Hogy mik is a számok?
0: Mit mutatnak a források?
1: Hát a történelmi becslések szerint a II. Világháború előtti mintegy 2 milliós európai roma lakosság 10-30%-át gyilkolták meg. És itt tényleg az a kötelességünk, hogy a forrásokban szereplő tényeket a lehető legobjektívebben elemezzük. Látnunk kell a kirekesztés pszichológiáját. Azt a pontot, ahol a hétköznapi gyanakvás hirtelen átfordul intézményesített halálba.
0: Várj, álljunk már egy pillanatra ennél a számnál. 10-30%?
1: Igen, 10-30 között valahol.
0: De hát egy olyan rendszernél, amelyik a végletekig, mármint szinte már nevetségesen megszállottja volt az adminisztrációnak, a listáknak meg a könyvelésnek, hogyan lehetséges ekkora különbség a beslésekben? A 10-30% között konkrétan 100 000-ek élete a különbség.
1: Ez így van.
0: Miért ennyire homályosak az adatok?
1: Hát ez a kérdés rögtön a probléma gyökeréhez vezet. Mert bár a náci adminisztráció valóban iszonyatosan precíz volt, de a romák elleni népirtás végrehajtása sokszor teljesen más mintát követett, mint mondjuk amit a zsidó lakosság esetében láttunk.
0: Mármint nem táborokba vitték őket?
1: Sokat persze oda is. De nagyon sok roma embert, különösen Kelet-Európában és a Szovjetunió területén egyszerűen soha nem regisztráltak táborokban. Ott helyben, az erdők szélén, a falvaik határában, vagy csak egy árok partján lőtték őket tömegsírokba a mozgó halálosztagok.
0: Uramisten, tehát semmi papírmunka?
1: Semmi. Ott nem vezettek precíz névsorokat. És ehhez jön hozzá még az a tény is, hogy sok országnak már a háború előtt sem volt pontos népszámlálási adata a gyakran vándorló vagy a társadalom legszélén elszigetelten élő roma közösségekről.
0: Aha, értem.
2: Szóval, ha nem tudott pontosan hányan voltak eredetileg, azt sem tudott pontosan megmondani, hogy hány embert töröltek el a föld színéről.
0: Tehát a láthatatlanság, ami életükben jellemezte a társadalmi helyzetüket, gyakorlatilag a halálukban is követte őket. Ez megdöbbentő. Akkor kezdjük az alapoknál, mert ahhoz, hogy valakit, egy államgépezet meg akarjon semmisíteni, először is kategóriákba kell zárnia.
2: Igen, ez az első lépés.
0: Hogyan definiálták a nácik egyáltalán, hogy ki a roma? Hol helyezték el őket abban a, hát, abban a biológiai abszurditásban, amit úgy hívtak, hogy fajelmélet?
2: Hát a náci fajelmélet alapvetően egy hatalmas ellentmondásra épült velük kapcsolatban. Ugye a náci antropológusok pontosan tisztában voltak azzal, hogy a romák eredetileg Indiából származnak.
0: Igen, és az ő elméletükben ez mit jelentett?
2: A saját kifacsart árja teóriájuk szerint ez azt jelentette volna, hogy a romák kvázi az eredeti árják.
0: Várj, tehát az eredeti árják, akiket ők alsóbbrendűnek tartanak?
2: Pontosan. És ez nyilvánvalóan egy óriási ideológiai fejfájást okozott nekik. Himmler 1938-ban ki is adott egy rendeletet, amiben megpróbálta valahogy feloldani ezt a zavart. Ebben a dokumentumban hivatalosan is kijelentette, hogy idézem, a cigány problémát faji természetű kérdésként kell kezelni.
0: De hogyan, ha egyszer a biológiájuk szerint árják lennének?
2: Hát ez az. A meghatározás, hogy kit tekintenek romának, teljesen tudománytalan maradt.
0: Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha nem a genetikára épült, akkor mégis mire alapozták a regisztrációt?
2: Nagyon gyakran a puszta küllemre, vagy az életmódra és a társadalmi státuszra. Szóval, ha valaki vándorló életmódot folytatott, vagy csak egyszerűen a társadalom peremén élt, és emellett megfelelt bizonyos külső sztereotípiáknak.
0: Akkor rájuk sütötték a bélyeget.
2: Igen, az fajilag is besorolták. A Nürnbergi törvények, amiket ugye eredetileg a zsidóság kirekesztésére alkottak meg, ezeknek egy

0: 1936-os hivatalos kommentárja ezt már tök nyíltan kimondta. Úgy fogalmaztak, hogy faj idegen vér Európában többnyire csupán a zsidó és a cigány.
1: Szóval egyszerűen beleírták őket utólag.
0: Ezzel a mondattal gyakorlatilag a társadalmi előítéletet hivatalosan és biológiai veszélyé minősítették át.
1: Tehát hoznak egy törvényt, majd utólag beleerőszakolnak egy másik csoportot, egyszerűen csak azért, mert meg kell indokolniuk a kirekesztést, ez elképesztő. És tudod, a forrásaink között szerepel Stephen Jay Gould, az amerikai evolúcióbiológus egyik gondolata is.
0: Aha, azaz idézet nagyon találó.
1: Nagyon élesen rávilágít arra, hogy a tudomány szemszögéből ez mennyire légből kapott volt. Leírja, hogy az emberi rasszok között genetikailag gyakorlatilag nincs olyan különbség, ami indokolná ezeket a szigorú kategóriákat. Nincsenek olyan rasszgének, amik egy csoportot mondjuk tisztává, egy másikat meg alacsonyabb rendűvé tennének.
0: És ez az a pont, ahol a náci elit teljesen szembesült a saját hazugságával. De amikor a biológiai tények nem támasztották alá az ideológiát, akkor nem az ideológiát dobták el,
1: hanem a tényeket hamisították meg.
0: Pontosan.
1: És erre van egy olyan történet a forrásokban, hogy komolyan az eszem megállt, amikor olvastam. Egy jelenet, ami olyan, mintha valami nagyon sötét szatírából lépett volna elő, pedig ez a véres valóság. Heinrich Himmler, ugye az SS vezetője, részt vesz egy vacsorán.
0: Igen, ez az a híres vacsora jelenet.
1: Igen, és szokásához híven nagyon hosszan és teljesen átszellemülten magyaráz az északi faj fizikai és szellemi felsőbbrendűségéről. Festi a képet a tökéletes árjáról, hogy a szőkehajú, kékszemű, magas termetű.
0: És ugye a fejforma.
1: Igen, a fejforma, hogy egy bizonyos hosszúkás koponyaforma az elengedhetetlen, ami szerinte a zsenialitás jele, és az asztalnál ül egy orvos felesége, egy barna hajú nő, aki ezt az egészet végig hallgatja, majd feltesz egy rendkívül kényelmetlen kérdést. Megkérdezi Himmlertől, hogy jó, de ha ez az ismérve a felsőbbrendűségnek, akkor ez nem zárja-e ki magát Hitlert, vagy Goebbelst, vagy éppen őt, mármint Himmlert a vezetésből.
0: Mert hát egyikük sem volt se magas, se szőke, se kékszemű.
1: Hát nagyon nem.
0: És ez az a pillanat, amikor a kognitív diszonancia a tetőfokára hág a náci vezetésben. De Himmler nem jön zavarba. Ránéz a nőre, és halálos komolysággal azt válaszolja, hogy kerek koponyában is lehet hosszúkás agyvelő.
1: Kerek koponyában hosszúkás agyvelő. Ezt egyszerűen fel sem lehet fogni ésszel. Ez nem biológia. Ennek semmi köze a tudományhoz.
0: Ez maga az ideológiai gimnasztika.
1: Ez annak a beismerése, hogy az egész rendszer egy kitalálás. Ha a fizikai valóság ellentmond a faj elméletnek, akkor egyszerűen kitalálnak egy láthatatlan, egy ilyen mágikus, hosszúkás agyvelőt, ami persze csak a vezetőknek van meg. Hallgató, gondolj bele ebbe egy pillanatra. Egy olyan államhatalom, amelyik ilyen intellektuális bűvésztrükkökkel, ilyen teljesen gyerekes hazugságokkal operál, ez dönt életről és halálról milliók esetében. Ha a valóság nem illik a képbe, azt addig hajlítják, amíg rá nem húzható a kiszemelt áldozatokra.
0: És ez a legveszélyesebb fázis. Mert amint a tudományt a hatalom szolgálójává teszik, onnantól kezdve tényleg bármit meg lehet indokolni vele.

0: De visszakanyarodva a felütéshez, amit még az elején beszéltünk, ez az abszurd, gyilkos ideológia nem egy üres laboratóriumban született meg a semmiből.
1: Hanem hol?
0: A talajt maga Európa készítette elő. Az évszázados, teljesen hétköznapi előítéletei. És itt jön a képbe az Interpol.
1: Igen, na ez az a pont, ahol tényleg elakadt a szavam olvasás közben. Az Interpol. A Nemzetközi Rendőri Együttműködés hálózata. Hát mit csináltak ők a 20-as, 30-as években?
0: Hát ők létrehoztak egy nemzetközi nyilvántartást. Külön úgynevezett cigányi igazolványokat vezettek be.
1: De várj, bűncselekmények miatt?
0: Nem. Nem azért, mert ezek az emberek konkrét bűncselekményeket követtek el, hanem pusztán a származásuk, a nevük és az életmódjuk miatt. A kontinens rendőrségei, Németországtól kezdve Franciaországon át egészen Svájcig, szépen megosztották egymással az adatokat, az új lenyomatokat, a fotókat. A rómákat kollektíven, nemzetközi szinten potenciális bűnözőként kezelték.
1: Döbbenet!
0: Ezt hívjuk a diszkrimináció kőkemény intézményesítésének. Amikor a nácik hatalomra kerültek, egyáltalán nem kellett kitalálniuk a regisztrációs rendszert. A demokratikus Európa rendőrségei már szépen irattartókba rendezve átadták nekik.
1: Tehát a bürokrácia ott állt készen, a gépezet már fel volt építve. Csak a célt kellett megváltoztatni, egy szimpla megfigyelésről konkrét megsemmisítése. De a források rámutatnak arra is, hogy ez a fajta előítélet mennyire mélyen átitatta az egész társadalmat. Még azok körében is, képzeld el, akik maguk is áldozatokká váltak.
0: Valóban, és ez talán az egyik leginkább felkavaró része a kirekesztés pszichológiának. Vegyük mondjuk Chaim Runkowski esetét.
1: Ő ki volt pontosan?
0: Ő a Lucsi gettó zsidó tanácsának a vezetője volt. És amikor a németek romákat, konkrétan osztrák szintiket és burgenlandi romákat deportáltak a Lucsi gettó egy elkülönített részébe, Runkowski levelet írt a náci hatóságoknak.
1: A náciknak írt levelet a gettóból.
0: Igen, és ahelyett, hogy mondjuk szolidaritást vállalt volna a szintén üldözött csoporttal, a legrosszabb rasszista sztereotípiákhoz nyúlt. Azt mondta a náciknak, hogy idézem, ezek az emberek rabolnak, gyújtogatnak, és hamarosan az egész gettó lángokba fog állni miattuk.
1: Úristen!
0: És kérte, hogy távolítsák el őket onnan.
1: Hát ez valami egészen tragikus. Egy ember, aki egy náci gettóba van zárva, kvázi halálra ítérve, a saját náci elnyomóinak érvel egy másik üldözött csoport ellen, miközben használja ezt az évszázados tolvaj gyújtogató cigány sztereotípiát. Ez mutatja meg talán a legjobban, hogy az előítélet mennyire toxikus. Hogyha elég sokáig ismétlik, mindenki magává teszi, még az áldozatok is. És ha már itt tartunk, a mély társadalmi előítéleteknél muszáj megnéznünk a magyar vonalat is. Mert ami itthon történt a 30-as, 40-es években, az szinte előre megírta a forgatókönyvet, még mielőtt a konkrét német megszállás egyáltalán megtörtént volna.
0: Igen, ezek a magyar dokumentumok nagyon fontosak.
1: Olvastam egy Vasányi István nevű szolgabíró közigazgatási cikkét 1936-ból. Kérlek, vezess végig ezen minket, mert ez a szöveg egyszerűen dermesztő.
0: Hát Vasányi István egy teljesen átlagos közigazgatási tisztviselő volt, aki egy szaklapban nyíltan fejtette ki a nézeteit az úgynevezett cigány kérdés megoldásáról. És a javaslata szerint, figyelj, minden roma embert, nemre való tekintet nélkül, 6 éves kortól kezdve egy eltávolíthatatlan vegyszerrel kellene megjelölni a felkargú belső oldalán.
1: 6 éves kortól?
0: Igen. Egy bélyeggel, pont mint ahogy az állatokat szokták megjelölni a vágóhíd előtt. És ne felejtsük el, 1936-ot írunk.
1: De várj, ez 1936, még évekkel vagyunk Auschwitz és a tábori tetoválások előtt.
0: Pontosan.
1: És ráadásul nem ő az egyetlen, mert a forrásokban itt van egy orvos is, egy bizonyos dr. Borsi Lajos, az ő cikke már 1942-ből származik. Ő már nem csak adminisztratív megjelenésről beszél, ami már önmagában borzalmas. Egy nyílt orvosi cikkben konkrétan azt követeli, hogy a idézem munkakerülő bűnöző romákat izoláljanak munkatáborokban, hajtsanak végre rajtuk kényszersterilizációt.
2: Ilyen a sterilizáció is megjelenik.
1: És ha lehet, telepítsék ki őket Oroszország távoli területeine. Szóval hogy jut el egy gyógyításra felesküdött orvos, egy magyar köztisztviselő oda, hogy ilyeneket írjon le nyíltan? Hogyan válik a hagyományos, tudod, ez a falusi szintű gyanakvás hirtelen egy biológiai, orvosi programmá?
0: Na, ez az egész folyamat lényege. Amit itt látunk, az maga az orvostudomány fegyverré alakítása. amíg a társadalom úgy gondolja, hogy a probléma tisztán szociális, vagyis hogy valaki mondjuk szegény, valaki a peremen él, addig a megoldás is szociális marad, vagy maximum rendészeti.
1: Vagyis, hogy kapjon munkát, vagy büntessék meg halop.
0: Így van. De a 30-as években a fajhigiénia fogalma átvette az uralmat a tudományos gondolkodásban. Az olyan emberek, mint dr. Borsi, elkezdték azt hinni, vagy legalábbis elhitetni a társadalommal, hogy a bűnözés, a szegénység nem egy élethelyzet, hanem a vérben hordozott fix genetikai hiba.
1: Tehát javíthatatlan.
0: Így van. Ha pedig a létezésed maga a betegség, akkor a probléma már nem az, amit csinálsz, hanem az, hogy te egyáltalán vagy, hogy létezel. És ebből a logikából pedig egyenesen következik a sebészeti beavatkozás igénye. Vagyis a sterilizáció és végül a megsemmisítés. A magyar társadalom pedig, amely addigra évszázadok óta cipelte magában a romákkal kapcsolatos előítéleteit, hát sok esetben némán asszisztálta ahhoz, hogy ez a fajta biológiai radikalizálódás megtörténjen a szeme előtt.
1: És amikor ez a fajta hideg orvosi elmélet ténylegesen találkozik a háború káoszával, akkor szabadul el igazán a pokol. A forrásokban, ahogy rátérünk a konkrét kivitelezésre, magára a fizikai megsemmisítésre, valami nagyon furcsa kettősséget vettem észre.
0: Mire gondolsz pontosan?
1: Arra, hogy egyrészt ott van a rideg bürokrácia, a listák, a dokumentumok, másrészt viszont a végrehajtás maga sokszor szinte kapkodó, teljesen félvállóról vett, kvázi opportunista mészárlásnak tűnik, nem az a mechanikus gépezet, amit megszoktunk.
0: Igen, ezt a kettősséget a keleti fronton működő Einsatzgruppék, azaz ezek a mobil halálosztagok jelentései mutatják meg a legtisztábban. Ugye ezeknek az egységnek hivatalosan az volt a feladata, hogy a frontvonal mögött idézőjelben megtisztítsák a területeket. De számukra a roma közösségek kiirtása sokszor tényleg csak egy adminisztratív, kipipálandó feladat volt a munkamap végén.
1: Tehát nem volt mögötte az a mániakus szervezettség?
0: Nem mindig. Vegyük például a krími Szimferopolt, ott 824 roma férfit, nőt és gyereket lőttek agyon, és a jelentésükben, amit utána szépen Berlinbe küldtek, mindössze ennyi állt. Idézem, a cigány kérdés megoldásnért.
1: Jézusom! Ennyi.
0: Ennyi. Ilyen fásult nyervezettel zárták le több mint 800 ember életét. De említhetném Szerbiát is. Ott a Wehrmacht és az SS együttműködésében mintegy 12 000 roma embert végeztek ki nagyon gyorsan rögtönzött táborokban, vagy egyszerűen folytottak meg gázteherautókban.
1: És az a durva ebben, hogy amikor a háború után végre felelősségre vonják ezeket a parancsnokokat, elolvastam az egyik forrásban Otto Ohlendorf kihallgatását a nürnbergi perekből.
0: Ő nagyon ismert példa erre.
1: Igen, ő az egyik Einsatzgruppe parancsnoka volt. És ez az emberek képzett, diplomás ember. Amikor a bírákot Nürnbergben megkérdezik tőle, hogy jó, de mégis miért ölték meg a cigányokat, mit ártottak nekik, ő azt mondja.
0: Mert kémkedtek.
1: Igen, kémek voltak, ez volt a válasza. És amikor visszakérdeznek a bírák, hogy erre konkrétan mi a bizonyíték a 20. században, akkor nem valami második világháborúsagatra hivatkozik, hanem arra, hogy a cigányok a 30 éves háborúban állítólag kémszolgálatot teljesítettek. Vár, mármint az 1600-as években történt háborúra hivatkozik.
0: Így van, jól olvastad? Több mint 300 éves pletykákkal indokolja a tömegsírok megtöltését.
1: Ezt nem hiszem el.
0: Ohlendorf esete tényleg a tökéletes példája annak, hogy hogyan omlik össze minden morális iránytű egy emberben, amikor egy ideológia teljesen átveszi az irányítást. Amikor rákérdeztek nála arra, hogy na jó, de miért kellett a csecsemőket és a kisgyerekeket is meggyilkolni, egyetlen pillanatnyi megdánás nélkül válaszolta, hogy hát a gyerekeket is meg kellett ölni, mert egyszerűen ez volt a parancs.
1: Tehát a parancs felülírja a lelkiismeretet?
0: A racionalizáció annyira eltorzította az elméjüket, hogy egy gyermekgyilkosság is csak egy adminisztratív szükségszerűséggé vált számukra. Meg kellett csinálni, és kész.
1: De azért van egy pont, ahol ez a hideg, fásult adminisztráció mintha megtörne, és előbukkan valami teljesen más. A tiszta szadizmus. Van itt a forrásokban egy jelentés megint csak Szerbiából, egy bizonyos Walter nevű német főhadnagytól, aki azt elemzi a feletteseinek papíron, hogy milyen különbségek vannak a kivégzések során a különböző csoportok között.
0: Aha, a Walter jelentés.
1: Igen. És leírja, hogy a zsidó áldozatok az ő megfigyelése szerint általában csendben, méltósággal várják a halált. Míg a cigányok, és most idézem, sírnak, kiabálnak, és már azelőtt beugranak a gödörbe, hogy a katonák egyáltalán elsütnék a fegyvert. Miért tartotta egyáltalán fontosnak egy náci tiszt, hogy ezt így papírra vesse? Mit árul ezen róluk, a gyilkosokról?
0: Hát ez a Walter jelentés egy iszonyatosan borzongató olvasmány, mert a gyilkosok teljes kényelméből íródott. Számukra a romák kétségbe esett, teljesen emberi és 100%-ig érthető pánikja ott a gödör szélén, az csupán egy logisztikai zavar volt az ő napi rutinjukra.
1: Zavarta őket a sírás.
0: Igen. Azt várták el az áldozataiktól, hogy engedelmesen, csendben asszisztáljanak a saját meggyilkolásukhoz. És amikor a romák küzdöttek az életükért, vagy ösztönösen rettegtek a fegyverek előtt, a nácik ezt is csak egy újabb bizonyítékként fogták fel arra, hogy látjátok, a romák mennyire civilizálatlanok. A gyilkos a saját brutalitását magának az áldozatnak a félelmével igazolta.
1: Ez beteges. És ezt a fajta, hogy is mondjam, opportunista brutalitást látjuk megjelenni sajnálatos módon Magyarországon is.

0: Szeretném, ha beszélnénk egy kicsit a lengyeli vérengésről.
1: Az egy nagyon sötét folt.
0: Nagyon. Mert itt nem egy precízen megtervezett, mondjuk felülről irányított német operációról van szó. A források szerint a helyi magyar csendőrök egy Tolna megyei faluban, Lengyelen, képzeld el, egy disznótoros vacsora közben itt dogáltak és beszélgettek.
1: Mint egy teljesen normális este.
0: Igen, és ahogy közeledett a szovjet front a falu felé, az egyikük felvetette, hogy idézem, itt az alkalom a cigányok kivégzésére. Egyszerűen felálltak az asztaltól, kimentek a falu szélére a romákhoz, és mindenféle katonai rend vagy sorbaállítás nélkül elkezdtek lövöldözni.
1: Senki sem parancsolta nekik.
0: Senki. Nőket, gyerekeket, időseket lőttek halomra ott helyben, aztán mint akik jól végezték dolgukat, visszamentek. Nincs mögötte ideológiai manifestum, nincs biológiai magyarázat a fajelméletről. Csak a puszta, teljesen mesztelen gyűlölet. Ez a, ha már úgyis összeomlik a világ, ezeket se hagyjuk életben mentalitás.
1: És ez a jelenet mutatja meg tökéletesen, hogy hova vezet az az évszázados dehumanizáció, amiről beszéltünk. Amikor egy egész csoport emberi élete teljesen elértéktelenedik, már nem kell parancs Berlinből ahhoz, hogy a szomszédok gyilkoljanak. A helyi hatóságok saját hatáskörben szinte szórakozásból vagy unalomból hajtják végre az ideológiát. De azért ne felejtsük el, hogy míg sokakat így helyben gyilkoltak meg az erdők szélén, ezreket viszont az ipari megsemmisítés konkrét központjaiba, a koncentrációs táborokba hurcoltak.
0: Igen, erről is beszélnünk kell. Itt jön képbe Auschwitz-Birkenau, és persze a magyarországi úgynevezett cigány munkaszolgálatos zászlóaljak története is. 1944-ben Magyarországon nagyjából 10-12 ezer fiatalt soroztak be erőszakkal.
1: Igen, fiúkat, férfiakat.
0: Akiket végül aztán erődökbe, például a komáromi csillagerődbe, majd sokokat egyenesen a haláltáborokba zártak. És a birkenaui cigánytábor valóság az minden képzeletet felülmúl a források alapján. Olvastam Primo Levi visszaemlékezését, ő ugye az egyik legismertebb zsidó holokauszt túlélő és író.
1: Aki ráadásul megfigyelte a szomszédos tábor részt.
0: Igen, pontosan leírja, hogyan bántak a romákkal ott mellettük. Részletesen beszél egy zománcozott lavorról, amit a roma nők kaptak a blokkban. Képzeld el, egyetlen edény tucatnyi emberre. Ebből kellett megenniük azt a híg, vizes levest, amit napközben kaptak.
1: Meg ebből is mosakodtak.
0: Igen. Ebből kellett mosakodniuk. És ami a legszörnyűbb, hogy éjszaka, mivel a blokkot ugye rácsokkal lezárták, ezt az egyetlen lavort kellett WC-ként is használniuk. És másnap reggel meg kezdődött minden előről, ugyanabból az edényből. Ez nem puszta készlethiány volt a nácik részéről, ez konkrétan egy fizikai fegyver volt a lelkük ellen, igaz?
1: Pontosan ez a lényeg. Ez a pszichológiai terror abszolút csúcsa. Ugye a náciknak nem csak elpusztítani kellett ezeket az embereket, hanem valahogy igazolniuk is kellett maguk előtt a saját torzán életüket. Ha embereket olyan körülmények közé kényszerítesz, ahol egyszerűen lehetetlenné válik a legalapvetőbb higiénia fenntartása, ahol ennyire megfosztod őket a méltóságuktól, egy idő után a külső szemlélő, mondjuk az a fiatal SS-őr, nyugodtan rábökhet a kerítésen túlról. Látod? Ezek nem is emberek, ezek úgy élnek, mint az állatok.
2: Miközben ők készszerítették bele őket.
1: Pontosan, de meg is mondták. Igazunk volt velük kapcsolatban. Szóval a rendszer teljesen szándékosan hozta létre azt a nyomorúságos állapotot, amit azután ő maga megvetett. Ezen a ponton az áldozatok már teljesen védtelenek voltok, minden méltóságuktól megfosztva. És ekkor léptek be a képbe a tábori orvosok.
0: Igen, a táborok orvosai, Mengele és a többiek.
1: Hát a birkenaui roma táborban folytak talán a legkegyetlenebb orvosi kísérletek az egész háború alatt. És ami a legborzasztóbb, hogy főleg gyerekeken és ikreken. Megfertőzték őket tifusszal, nóma betegséggel, csak azért, hogy a lefolyást tanulmányozzák, vagy fagyasztásos kísérleteknek vetették alá ezeket a kicsiket. A források meg is említenek egy kisfiút név szerint.
0: Erdmann Schmidt.
1: Igen, Erdmann Schmidt. 1938-ban született. Alig múlt 5 éves, amikor Auschwitzban meghalt, Mengele egyik borzalmas kísérlete következtében.
0: Gondolj bele ebbe egy pillanatra. Egy 5 éves kisfiú. Tudod, amikor az ember ezeket a forrásokat forgatja, olyan könnyű elveszni a dokumentumok tengerében, meg a számokban, meg a nácik irattartóinak a logikájában, de ezek húsvér emberek voltak.
2: Itt van például Vajda Rozália története is a forrásainkban. Ő mindössze 16 éves volt, amikor elhurcolták. És a visszaemlékezésében nem csak a táborok sötét borzalmait említi, hanem azt is, hogy otthon, az utcájukban a szomszéd gyerekek, ahogy ő mondta, a taknyosok utánuk kiabálták már jóval korábban, hogy büdös cigány.
1: Mert a gyűlölet már ott volt.
2: Ott volt, vagy egy másik fiatal lány vallomása, akit a táborban erőszakkal teherbe ejtettek, injekciókkal kísérleteztek rajta, és aki a felszabadulás után csak annyit tudott mondani zogogva, hogy sosem láttam, miket szültem. Vagy képzeld el azokat a szerencsétlen embereket a komáromi csillagerődben, akiket a magyar fegyveresek úgy etettek, hogy az éhező tömegnek egyszerűen csak bedobták a kenyeret a sárba. Aki elég erős volt, az felkapta a sárból, aki meg nem, az egyszerűen éhen halt a tömegben.
1: És tudod, ezek a történetek pont azért annyira fontosak, mert lebontják azt a fajta történelemkönyves távolságtartást, megmutatják azt a nagyon is valós egyéni szenvedést, amit az a gépezet okozott, ami, ahogy az elején megbeszéltük, valójában a puszta rendőri aktákkal és a társadalmi előítéletek adminisztrálásával indult. A roma holokauszt azt tanítja nekünk, hogy ha egy társadalom normalizálja a kirekesztést, ha eltűri az olyan cikkeket, mint Vassányé vagy Dr. Borsi írásai, akkor a diktatúra már csak belép ezen a szélesre tárt ajtón, és ipari szintre emeli a gyűlöletet.
2: Szóval, ha így összerakjuk a teljes képet a források alapján, láttuk, ahogy a nácik egy teljesen tudománytalan, nevetséges biológiai hazugsággal próbálták igazolni azt a pusztítást, amit igazából Európa meglévő előítéletei tettek lehetővé számukra. Láttuk az orvosokat, akik az egyéni emberi sorsokból hideg, fajhigiéniai problémát csináltak. És persze láttuk azt a borzalmas, olykor tényleg precízen bürokratikus, olykor viszont teljesen ösztönös, opportunista erőszakot, ami végül a tömegsírokban és Auschwitzban végződött. De a történet itt még sajnos nem ér véget.
3: Hát nagyon nem.
2: És talán ez a leginkább elgondolkodatatok része a mai forrásanyagainknak. Mert a háború befejeződött, a táborokat valahogy felszabadították, a nürnbergi perekben végre elítélték a főbűnösöket. És utána? Utána mi történt a roma túlélőkkel?
3: Utána következett a csend. Egy évtizedekig tartó, mélységes csend. Mert míg a legtöbb más áldozati csoport története lassan, de biztosan beépült a kollektív emlékezetbe, meg a történelemkönyvekbe, addig a roma holokausztot a hivatalos emlékezet Európa szerte szinte teljesen ignorálta.
2: Szóval, mintha meg se történt volna.
3: Igen. Sokáig nem kaptak kárpótlást sem, és ami talán a legborzasztóbb, hogy az aktáikat sok esetben ugyanazok a rendőrségek használták tovább a háború után, amik a deportálások előtt eredetileg felvették őket.
2: Ez egészen felháborító.
3: Mivel nem volt erős politikai képviseletük, a történetük gyakorlatilag láthatatlan maradt a vasfüggöny mindkét oldalán.
2: Ahogy az egyik túlélő olyan megrendítően fogalmazott a vele készült interjújában. A háború után a zsidókat megsiratta a nép, minket, cigányokat elfelejtett mindenki.
3: Aha, ez egy nagyon erős mondat.
2: Hanem egy nagyon is élő, nyugtalanító tükör, amit most a jelenben a társadalmunk elé tartanak.
4: És ez az a pont, ami talán a legfontosabb tanulsága a mi feladatunknak is, amikor ezeket a forrásokat olvassuk. Hogy igen, a népirtás gépezetét, a táborokat és a halálosztagokat szerencsére megsemmisítették. De az a társadalmi struktúra, az az előítélet, amely mindezt egyáltalán lehetővé tette, az nem tűnt el a gázkamrákkal együtt. Ott maradt az emberek fejében, ott maradt a mindennapi nyelvhasználatban, meg a hivatalok folyosóin is.
2: Éppen ezért, hallgató, arra kérlek, hogy miután most befejezzük ezt a mélyfúrást, ezt a mai beszélgetésünket, vidd magaddal ezt az utolsó gondolatot. Ha egy társadalom évszázados, mélyreívódott előítéletei annyira szívósak voltak, hogy képesek voltok túlélni magát a holokausztot, ha a tragédia után is elég erősek voltak ahhoz, hogy hosszú évtizedekre elnémítsák az áldozatok hangját, akkor ma, a saját jelenünkben, vajon hol húzódnak a mi saját társadalmi vakterületeink? Kik azok, akikre mi ma aggatunk olyan címkéket, amiket évtizedek múlva valaki egy újabb rendszer esetleg fegyverként használhat ellenük? Kutassa a források között, te se elégedj meg az egyszerű kész válaszokkal, és figyeli azokra a hangokra, amiket a legkevésbé lehet hallani a zajban. Vigyázzatok magatokra!
5: 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka az SS felszámolta az Auschwitz-Birkenaui roma és szinti családi tábort. Az ott maradt több ezer embert, közöttük gyermekeket, nőket, időseket és betegeket a gázkamrákban gyilkolták meg. Augusztus 2-án, és tulajdonképpen ezen a héten végig, rájuk, valamint a roma holokauszt valamennyi ismert és ismeretlen áldozatára emlékezünk. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra.
6: Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
6: A 100.3 Rádió Dickben.

mindja országúton gyalóznak a cigányok. Sátoromnak a ponyvája beázott, gyere, micsit akar, be ne bámulj a tükörbe, mit érhat, te szét vagy, évek elázok.

0: da da oi tu la ti na da da ti da da la la la la la la la la la la la la la la la la oi tu la ti na la la ti da hey.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
2: Halljátok, cigányok, valahogy ma olyan.

Ilyen sokat ér, s te tészni ti oly jól tudjátok. Öröm vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kett sokat ér, s te tészni ti oly jól tudjátok.

0: barát, de csoda jó kedvet csinál. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok, cigányok barátok, de csoda jó kedvet csinál.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Tumengepenas.
1: Rólunk, neked.

Hát a nagy bőgös hajt, de húzzon, hát nem olatt a horvát Pista. Hopp, hey, cigánybába sor, a roma, ne roma, szól a cigány muzsika. Hopp, na a nagy bőgös hajt, de húzzon, nem olatt a cigánya vajda. Hopp, hey, cigánybába sor, a roma, ne roma, szól a cigány muzsika. Hopp,

és el.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Zodnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zodnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zodnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díj nyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 4-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. Köszönöm, Mónika, hogy itt vagy és beszélgetsz ma velem.
5: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Beszéljünk kezdésként közéleti szerepléseidről, hiszen a HAKME Egyesületnek az alelnökeként nem sokára ünneplitek az Egyesület 20 éves jubileumi fennállását, amit egy nagyszabású koncerttel szeretnétek megkoronázni.
5: Így van, 2026. március 28-án lesz a 20 éves jubileumi gálakoncertünk, Újpesten, az Újpesti Ifjúsági Házban lesz ez a koncert, és nagyon-nagyon készülünk rá.
4: Milyen műsorra számíthat az érdeklődő közönség?
5: Ez egy nagyon összetett, hosszú műsor lesz, ugyanis a 20 évünket fogjuk nagyban felsorolni. Sokan fognak beszédet mondani, énekesek lesznek, mégpedig olyan énekesek, akik a Hakme Egyesület nótakörének a tagjai, illetve tiszteletbeli tagok, akik csatlakoztak hozzánk a 20 év alatt.
4: Édesapáddal már sokat beszélgettünk a Hakme Egyesületről, de azért szeretném, hogyha egy kicsit te is felvilágosítanál bennünket, hogy hogyan telt az elmúlt 20 év. Mesélj nekünk kiemelkedő eseményeket, történéseket. Mi a célja az Egyesületnek?
5: Az Egyesületünk ugye 2006. március 18-án alakult. A legelső ilyen ülésünkön, megbeszélésünkön összesen 10 voltunk. És a jövőt terveztük, hogy mit tegyünk a magyar kultúráért. Voltak ott zenészek, énekesek, táncosok, és eltett 2 hónap, és 2 hónap alatt közel 80 fővel működtünk. Csatlakoztak hozzánk nem csak művész emberek, hanem hétköznapi civil emberek is, akik iskolapedagógusok, igazgatók, sok-sok ember csatlakozott hozzánk, és tulajdonképpen az volt a célunk, hogy a magyar kultúrát, a kulturális értékeket ápoljuk, és továbbvigyük, és továbbadjuk a következő generáció számára. És lett egy klubhelyiségünk Újpesten, a saját klubhelyiséget béreltünk, fenntartottuk, saját kezünkkel raktuk rendbe, színpadot építettünk, hangtechnikát szereltünk be, festettük, tehát tényleg a két kezünkkel raktuk össze a klubhelyiségünket, és ebben a klubhelyiségben évekig minden héten valamiféle rendezvényünk volt. Abban az időben kialakultak tagozataink, egyrészt ugye működött a cigányzenekarunk, az kezdetektől fogva, volt tánczenei tagozatunk, ahol tánczenéket játszottunk, irodalmi körünk, színház tagozatunk, gyönyörű előadásunk volt, a Sose felejtem el, hát akkor voltam épp terhes a nagyobbik gyerekkel, és még 8 hónaposan színpadon álltam vele, és Harsányi Gáborral egy nagyon jó darabot csináltunk. Az egy nagyon emlékezetes dolog volt, és hát volt egy sport tagozatunk, egy gumiasztalugró csoportunk is, rengeteg kiállításunk, fotókiállítás, képkiállítás, irodalmi köröket szerveztünk, illetve nagyon sok versenyt szerveztünk már az első időkben, elsősorban gyerekeknek, népdaléneklési, budapesti népdaléneklési versenyt, tánctalálkozót. A tánctalálkozón gyerekek és felnőttek is jelen voltak, ezt szinte minden évben szerveztünk. Aztán jött a felnőtteknek az Aranycinege nemzetközi énekverseny, ami hát az évek folyamán nagyon-nagyon közkedvelt és ismert verseny lett határainkon belül, és az ország határain túl is. Mindazok, akik nálunk jártak, szerepeltek ezeken a versenyeken, főleg a felnőtt versenyeken, azok már mind befutott művészek, énekesek lettek. Tehát célunk volt az is, hogy a tehetségeket felkutassuk. És ezeket a tehetségeket segítettük, hol a kapcsolatokon keresztül, ugye TV-rádió felvételekhez igyekeztünk őket segíteni, úgyhogy az is célunk, hogy a tehetségeket felkutassuk, illetve a kultúrát ápoljuk, és a kultúra minden területét. Tehát az egy része, hogy nálunk ugye a cigányzenekar eléggé foglalkoztatott, hiszen nem csak az a célunk, hogy nálunk játszik a zenekar, hanem más nótaköröknek is segítséget nyújtunk, és kísérik az énekeseket.
4: Hogy érzed, sikerült hozzájárulni az Egyesületnek esetleg a cigányzene népszerűsítésében? A magyar nóta népszerűsítésében?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát édesapám annak idején pontosan azért nevezte el a mesteréről, Farkas Gyuláról, úgy Gyula bácsiról, mindenki így hívta, mert az ő tanításait adta tovább a nálunk tanulóknak most jelenleg is, tehát jelenleg is ő a művészeti vezetője a Farkas Gyula nótakörnek, és nem csak stílust oktat, hanem azt a fajta emberséget, amit Gyula bácsi tanított, azt nekünk is továbbadta. Meg továbbadja.
4: Ez a magyar nóta, ez valami egészen egyedi stílus és egészen egyedi ízvilágot igényel. Tehát mondjuk, aki az opera szakon végez akár a Zeneakadémián, nem biztos, hogy egykönnyen megbirkózik ezzel.

0: darab, egy cigánynóta, egy operett, egy sanzon, tehát teljesen mást igényel.
1: Édesapád mondjuk, hogy ennek a szakértője, hiszen a Rajkó zenekarban ezt nagyon alaposan megtanulta a Gyula bácsitól, és hát az évtizedek alatt, amit a műfaj előadásában töltött. Tulajdonképpen ez az, ami őt feljogosítja arra, hogy jogosan és természetesen teljes erőbedobással és teljes tudását átadva okítja az érdeklődő egyesületi tagokat erre a műfajra.
0: Így van, hát nagyon sok olyan ember jön hozzánk, akik végzett művészek, tehát operai énekes, vagy kórustag rádióban, és jön hozzánk, és tanulja a magyar nótát, és sokszor mondják, hogy ú, Mónika, de jó neked, és mindig mondom, hogy hát persze, minden az évek, tehát, hogy a rutin, és amit még mindig mondanak nekem, hogy nem csak az éneklésben, hanem a szervezésben. Tehát az, hogy én 20 éve szervezek, és beletanultam magába a szervezésbe, vagy egy műsorszerkesztésbe, hogy elmegyünk egy másik nótakörbe, és hogy hogyan kell egy műsort felépíteni, vagy milyen háttérmunkából áll ez az egész, én ezt tulajdonképpen itt a hakméba tanultam meg. Tehát az évek, a rutin azért az nagyon sokat számít, és egy jól felépített műsor, az szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy lehet műsorokat gyártani, de azért a szakmaiságnak ott kell lennie ahhoz, hogy egy jó műsort kínáljunk a közönségnek.
1: Tehát akkor szervezőként tulajdonképpen te vagy az egyesületnek az egyik motorja. És esetleg énekpedagógiai tapasztalatod, a tudásodat is kamatoztatod az egyesületben?
0: Apukám mindig elmondja, amikor tanít, én nagyon figyelem az ő tanítását, hogy ő nem hangképző tanár. Viszont amikor a képzett énekesek eljönnek hozzánk, és ugye ő valamilyen stílust tanít, vagy mond nekik, és akkor próbálom a zene nyelvére lefordítani nekik, hogy ott most éppen mit csináljon, tehát mire figyeljen. És akkor ebben tudok nekik segíteni. Többször volt már olyan, hogy megkerestek külön, hogy segítsek nekik felkészülni dolgokba, és akkor természetesen amiben tudok segítek. Vagy például volt olyan, hogy egy tanult komoly operett primadonna hívott fel, hogy neki van szüksége tanítványainak ötletre, és akkor megkeresnek, és akkor én is próbálok most már tanácsokat adni, mert eddig mindig apu adott tanácsokat a nagyobb művészeknek, most már hál' Istennek engem is keresnek.
1: Téged is gyakran lehet egyébként hallani a Hakmer rendezvényein. Általában magyar nótákat énekelsz a cigányzenekar élén.
0: Igen. Eleinte, megmondom őszintén, hogy nem nagyon szerettem, és apu nem is nagyon engedett, mert én eredetileg színésznek készültem, és a színművészetire sem nagyon akart engedni, mert féltett, tudta, hogy milyen ez a pálya. És én 3-szor felvételiztem a színművészetire, tehetséges voltam, a mestereim ezt mindig megmondták, mert hogy drámatagozatos gimnáziumba érettségiztem, tehát színházmesterség, beszédgyakorlat, tehát nagyon sokféle órám volt, és mindig azt mondta akkor a mesterem Őze Áron, hogy Mónika, menjél, próbálkozz többször, mert tehetséges vagy, és van lehetőséged. És a harmadik felvételim után mondtam azt, hogy én itt Magyarországon nem leszek színész, mert akkor láttam át, hogy milyen nehézségei vannak a pályának. Aztán játszottam ugye ebbe a bizonyos darabba Harsányi Gáborral, és ő akkor mondta, hogy menjek ki vele Amerikába egy turnéra, de én akkor már terhes voltam, és mondtam, hogy ha ezt egy 10 évvel ezelőtt kapom meg, ezt a lehetőséget, biztos, hogy éltem volna vele, de akkor nem, és mindig álmom, hogy majd lehet, hogy öregként játszok egy színházba, vagy esetleg riportokat készítek én is, hát majd meglátjuk, hogy ez az álmom valóra válik-e. Nekem a tanítás az egy olyan szívügyem, tehát hogy én annélkül nem léteznék. A tanítás és az éneklés az az életem fontos része, én ezt szeretem csinálni, én ettől vagyok boldog.
1: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez. Nagyon fontos, lényeges elem a zenei képzésedben, hogy cigányzenés családból származol.
0: Igen, ezt mondom, nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki azt hiszi, hogy én úgy születtem, hogy igen, a zenét, a zene szeretetét, az anyamébe, az anyatejjel szívtam magamba. Viszont én cigány nótát és magyar nótát nem énekeltem, hanem ugye elmentem felvételizni már tehát a színművészeti után tanítottam, elkezdtem tanítani, és az első évem után apu bevitt, hogy menjünk felvételizni az országos szórakoztató zene.

0: Zenei Központ stúdiójába. Ezt a Jenőhöz bevitt, felvételiztetett, felvettek, apu járta a világot, kiment külföldre, és én egy éven keresztül iskola, tehát tanítás után jártam be énekórákra Kovács Perczer Olsolyához, Esze Jenőhöz stílusórákat hallgatni, Esze Zsolthoz szolfézsórákra, és rengeteget tanultam, tehát éjjel-nappal én az OSK-ba voltam. És én egy év alatt letöttem az előadó művészi engedélyem, tehát egy éven betelt, de nagyon szorgalmas voltam, és utána még ott maradtam még tanulni, még egy évet, és még mindig tanulhatnék, tehát életem végéig a különböző stílusokat, mert Esze Jenő egy olyan zseni, tehát, hogy olyan nyelveken énekelt föl nekem dolgokat, hogy szerintem én életem végéig még tanulhatnék tőle, de most már hál' Istennek azért, ugye ott van az apukám, ott van az öcsém, aki nagyon-nagyon sokat tud nekem segíteni. Ugye ő is világot járt embert, és a különböző népek, nemzetiségeknek a zenéit tőle is meg tudom itt tanulni. Úgyhogy sokszor van olyan, hogy megyek énekelni étterembe, mert szoktam helyettesíteni az Ínyenckert étterembe, és ott nemzetközi csoportok vannak, ugye ott konferálni kell angolul, különböző nyelveken énekelni kell, akkor volt olyan, hogy a Dunapalotába kellett mennem még akkor helyettesíteni, és volt 2 hetem, hogy a kínai dalt megtanuljam, és megtanultam. Szóval az a szerencsém, hogy nagyon gyorsan tanulok, szöveget is, dallamot is, biztos, hogy a fülem azért az így öröklődtem, tehát hogy örököltem ezeket a készségeket. Amit sajnálok, hogy én kiskoromban zongoráztam, 5 éves koromban kezdtem a zongorát, és mikor beköltöztünk Budapestre, el kellett adnunk az óriási zongorát, és így a zongora tanulásom abba maradt. Aztán hegedültem, mert hogy az öcsém is hegedült, és akkor mindig vinnem kellett őt, és mentünk a Tücsök zenekarba, ő az egyik szólamba, én a másikba, de ő valahogy tehetségesebb volt. És utána főiskolán furuljáztam. Tehát a hangszereket kipróbáltam, de egyiket se éreztem magaménak, és akkor a hang, ami egy olyan hangszer, amit folyamatosan képezni kell, és hál' Istennek, miután ugye már könnyű zenét is énekeltem, elkezdtem a hakméba is a magyar nótát tanulni édesapámnál, jött egy előadás, ahol találkoztam Ötvös Csilla operaénekes művésznővel, és neki annyira tetszett az egyéniségem meg a személyiségem, hogy azt mondta, hogy ő nagyon szívesen elvállalná a hangképzésemet. És hát ennek most már több mint 15 éve. Tehát én több mint 15 éve Ötvös Csillához járok, és heti szinten mi skálázunk, holnap is, holnap reggel is skálázunk. És nagyon-nagyon hálás vagyok Ötvös Csillának, mert tőle az operetteket nagyon szépen megtanultam, azt gondolom, hogy folyamatosan bővítem a repertoárt, és bármit, amit meg kell tanulnom, Csilla mindig átveszi velem, és utána mindig a zenekarral tudok próbálni, úgyhogy nagyon nagy szerencsém van, és azt gondolom, hogy annak, aki nálunk van, és ezt el is fogom mondani, bárhová megyek, hogy attól különleges a hakmá és a Farkas Gyula nótakör, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan nótakör itt Budapesten, ahol az emberek élő cigányzenekarral tudnak próbálni a próbákon is, és az előadáson is. Tehát ez egy olyan különleges lehetőség. A kezdetek kezdetén, amikor klubhelységünk volt, akkor karaoke partikat is tartottunk, és azt is meg kellett tanulnom, hogy milyen egy karaoke party. Tehát amikor én kísérem a zenét, és más az, amikor a zenekar kísér engem.
1: Ez egy egészen másfajta hozzáállást igényel, egy technikai tudást. Egy picit térjünk még vissza a kezdetekhez, hiszen te azért 17 évesen kezdtél klasszikus alapokkal, ami nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen akkor ezek szerint neked vannak klasszikus alapjaid, énektechnikailag, majd a szórakoztató zene irányában szereztél végzettséget, és ami tulajdonképpen az elérhető legmagasabb végzettség volt abban az időben, ha jól sejtem.
0: Így van.
1: És akkor magyar nóta, sanzonok, sőt, én hallottam tőled egyébként a YouTube-on még egy jazz felvételt is, például az All of Me-t.
0: Igen.
1: Tehát akkor nagyon széles repertoárral rendelkezel. Nagyon. Mégis hogyan definiáld magad, hogy melyik az a műfaj, ami a legjobban jellemző rád? Hát ha megkérdezik, hogy melyik az a stílus,
0: akkor melyiket? Megkérdezték már tőlem, említenéd. És mindig gondolkodom rajta, mert azt mondják, hogy nagyon-nagyon jól áll a tánczene. Tehát ha meghallgatnak, akkor azt mondják, hogy az az enyém. Viszont nagyon szeretem az operettet, mert az operettben egyrészt színész is vagyok, másrészt ott a cigány zenekar mögöttem, és tehát én nagyon szeretek játszani a színpadon. És egy igazi jó előadó attól jó előadó, hogy átéli és át tudja adni a közönségnek. Amikor az előadó művészi vizsgám volt 2005-ben, akkor több olyan énekes is ment be, aki ismert énekesnek a gyereke. És bent voltunk a vizsgán, többen vizsgáztattak, híres neves művészek, énekesek, Szirmai Laci bácsi. És bementünk a vizsgán, vizsga után túl voltunk, és az egyik társam sírt. És kérdeztem tőle, hogy mi a baj. És másnap megkérdeztem Eszejenő tanár urat, hogy tanár úr, hát mi történt, ő sokkal ügyesebb, mint én, jobb a hangja, ügyesebb szolfésból. És hogy én megkaptam a kategóriát, ő nem kapta meg. És annyit mondtak, hogy én előadó művész voltam. Tehát, és még annyit megjegyzett ott az egyik énekes tanár úr, hogy Monika, magának a színpadon a helye, de egyet ne felejtsen el, a hangképzés az fontos. És nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltam így Ötvös Csillát, vagy a sors összehozott minket, mert egy jó hangképző mindennek az alap, és kell mindig a külső fül. Tehát én például mindig visszahallgatom magam, visszahallgatom az előadásaimat, és értékelem magam, és sose vagyok megelégedve magammal, mert mindig szeretnék jobb és jobb lenni.
1: Egy picit részletezzük ezt a hangképzést, tehát hogy ez hogyan működik, hogy felkelsz reggel, és akkor mondjuk a zuhany alatt skálázol?
0: Nem.
1: Vagy nem. Hogy történik
0: a
1: ez?
0: A reggeli skálák azok nem túl jók, mert a hangnak igazából az korai, de sajnos az ének tanárnénimmel is csak reggel szoktunk, holnap korán reggel is skálázunk. De valóban van olyan, hogy a zuhany alatt énekelnek az emberek, mert hogy jó kedvükben énekelnek, de maga a skála, tehát amikor 17 évesen én a zeneiskolába bekopogtattam, hogy én most felvételizni szeretnék.
1: Ez volt az Újpesti Zeneiskola, ugye?
0: Hát igen, a WC előtt megtaláltam a tanárnénit ott, és akkor mondtam, hogy én most szeretnék felvételizni szülői engedély nélkül. Mondták, hogy jó, bemehetek, meghallgatnak, mert hogy a szüleim nem tudtak róla. És akkor hát bejöttek többen, jött egy zongora kísérő, és akkor meghallgatott, és mondták, hogy hát fölvesznek természetesen. És akkor utána tudták meg a szüleim, hogy én felvételiztem a zeneiskolába, mert hogy én a színművészetire akartam menni. És akkor végül is elmentem én, tehát hogy tanultam én klasszikus zenét, tehát ezt a belcanto éneklést, és utána könnyű zenét énekeltem, ott is azért skáláztunk, de alapvetően az OSK-ban ott inkább stílusokat tanultam. És mondom, ebben fantasztikus tanár volt Eszejenő tanár úr, illetve hát a szolfés, hát ugye én a fiához jártam szolfésra, és amikor ott ültünk, sose szerettem a szolfést. Tehát ültünk benne az órákon, és akkor tanultuk az összhangzattant, és mindig megkérdeztem, hogy miért kell nekem ezt tudni, és akkor mondta nekem a tanár úr, hogy Monika, hát meg fogja tudni mondani a zenésznek, hogy mit fogjon. Hát mondom, én nem fogom megmondani, de viszont hallani meg hallom. Tehát, hogyha a zenészek nem azt az akkordot fogják, ami kell, azt rögtön meghallom.
1: De gondolom, hogy azért a szolfést azt megelőzte egyfajta hangszer ismeret, hangszertudás. Tehát, amit meséltél az előbb, hogy zongorával kezdtél, majd hegedűvel folytattad, ez olyan alapot adott neked akár a szolfés tanuláshoz is, vagy akár a zenei elképzelésekben, amely nem minden énekesnek adatik meg, kell, hogy mondjam. És szerintem azok a legjobb énekesek, akik hangszeren is tudnak játszani,
0: ez
1: vagy
0: így
1: tanultak.
0: Van, ez így van, és akkor én felnőtt koromban elmentem újra zongorázni, gondoltam én majd lekísérem magam. Hát odáig jutottam, hogy le tudok játszani, de magamat már kísérni nem fogom, tehát ahhoz már későn kezdtem el én újra a zenét tanulni, és akkor most egy újabb ötletem támadt, mert hogy Dévai Nagy Kamilla tiszteletbeli tagunk, és volt, meghívtam őt az iskolába egy koncertre, és annyira tetszett a koncert, és akkor mondja nekem, hogy hát Monika, gyere el hozzám nyáron gitározni, megtanítom az alapokat, úgyhogy most nyáron megyek gitározni Dévai Nagy Kamillához.
1: Na ez egy izgalmas feladat lesz akkor.
0: Igen.
1: És hát, hogy is mondjam, én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat azért alapvetően fiatalkorban érdemes természetesen elkezdeni, de nekem egyébként az a tapasztalatom, hogyha később kezdi el valaki, akkor sem lehet persze erről teljesen lecsúszni, de viszont nem biztos, hogy gyorsabban megy felnőtt fejjel sem a hangszertanulás. Tehát hogy érzed? Hogy tapasztalod?
0: Beszélhetnék én itt pszichológiáról, meg agyról, meg kutatásról, meg mindenféléről. Egy a lényeg, a gyerek agy az mindent magába szív. Uh-huh. Hát ugyanígy a nyelvet, a zenét, pici korba kell ezeket elkezdeni.
1: Mint ahogy te is csináltad.
0: Így van, de felnőtt korban. Tehát én mindig azt mondom, hogy sosincs semmi veszve, mikor jönnek az énekesek, vagy emberek, hogy jaj, én nem tudok énekelni. Mindenki képezhető. Uh-huh. Tehát mindenki képezhető. Ez bármilyen területen, ha valaki akar valamit, akkor meg tudja tanulni. Csak akarni kell.
1: Neked a másik jelentős szakterületed a pedagógia. Tehát a gyerekeknek a képzésével, fejlesztésével foglalkozol, foglalatoskodsz, és azon dolgozol nap, mint nap, hogy ezeket a piciket, elsősorban akkor alsó tagozatosokat, őket fejleszd az agyukat, fejleszd a gondolkodásukat, a látásmódjukat. Ez hogy jött számodra egyébként? Hiszen főleg úgy, hogy zene, aztán színművészet, és akkor ezután végül is pedagógia lett.
0: Igen, amikor én középiskolás voltam, akkor apukám megkérdezte az osztályfőnököt, hogy mit tanulhatnék, és akkor én már abban az időben segítettem az osztálytársaimnak, tehát mindig is segítő szándékkal voltam az akkori osztálytársaim iránt is, és akkor bennem egy ilyen folyamatos segítségadás az, ami működik. És hát szeretek tanítani. Uh-huh.
1: És hát gondolom a gyerekeket.
0: Igen.
1: Hiszen azért én is ilyen piciket is tanítok, és én azt érzem, hogy mindig feltöltenek engem. Tehát, igen, hogy annyi energiát tudnak adni ezek a gyerekek, hogy
0: hát meg leszívni is, tehát, hogy...
1: Ja, igen!
0: Tehát az energiáim is sokszor leszívják, de minden, tehát én minden reggel úgy kelek fel, most pont a múlt héten egy képzésem voltam, meg most a hétvégén is leszek, hogy megkérdezték tőlünk, hogy indulunk minden hétfő reggel az iskolába, és akkor mondtam, hogy talán ér rám az a jellemző, hogy ilyen kíváncsisággal megyek, mert várom a hét feladatait. Tehát, hogy nagyon sok feladatunk van egy héten, és nem csak a tanítás, hanem a nevelés is. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy mi vagyunk a legtöbbet a gyerekekkel.
1: Így van.
0: Többet vagyunk a gyerekekkel, mint a szüleik. És hát nekünk fontos a nevelés is.
1: Mit tartasz a legfontosabbnak a nevelési kérdésben ezeknél a gyerekeknél?
0: Nagyon-nagyon nehéz az értékek miatt. Tehát teljesen más értékekkel rendelkeznek családok. Tehát ez itt a legnagyobb probléma, hogy sokféle család van, sokféle környezetből jönnek, más-más értékekkel. Például mondok egy példát. Én általában a gyerekeket mindig gála műsorokon felléptetem, tehát szereplünk nagyon sokat. És amikor azt kérem például, hogy egy ünneplő ruha, tehát már az problémát jelent a mai családoknál, hogy mi az, hogy ünneplő ruha. Tehát az, hogy a gyerek megkérdezi, hogy de Monika néni, mi az, hogy ünneplő cipő? Hogy néz ki egy ünneplő cipő? Tehát, hogy alapvető dolgok, amik régen adottak voltak, vagy kötelező volt, ma már minden olyan szabad. Tehát ma már a családok nagyon szabadon élnek, nincsenek szabályok, és bizony kellenek a szabályok, és a gyerekeknek is kellenek a kötöttségek, pontosan azért, mert ha nincsenek meg az alapvető szabályok, akkor a gyerekek is bizonytalanak lesznek. És egy teljesen más generáció, ami most felnő, mint ami a mi időnkben volt, és ha megnézzük az oktatást, vagy a gyerekeket, akkor minden 5 évben ez teljesen változik. tehát 5 évente. Tehát nálunk most épp generációkutató is volt, aki előadást tartott pont az iskolánkban erről, és tehát, hogy itt 5 éveken belül is olyan változások vannak, hogy nagyon.
1: Nyilván a COVID az egy jelentős hatást gyakorolt erre a generációra, akiket éppen most tanítunk, hiszen ők akár az óvodából, akár a korai gyereknevelési fázisban olyan hiányokat is szenvedhettek, amik a jelen oktatásban problémákat okoznak számunkra.
0: Így van, hát egyrészt a gyerekeknek ezek a szociális képességeik teljesen mások, a másik pedig, hogy a szülőknek az elvárása az iskola felé teljesen más. Tehát például elvárják azt, hogy rendszeresen fölrakjuk a leckét. Tehát ilyen a mi időnkben nem volt, tehát ha valaki hiányzott, elkérte az osztálytársától, vagy más szülőtől, most meg elvárják, hogy mindent készen kapjanak.
1: Hiszen ott van a kréta, ami lehetőséget is biztosít nekünk erre egyébként.
0: Igen.
1: De hát nekünk is meg kell tanulni ennek a használatát, esetleg Igen. adaptálni a mai kor elvárásaihoz. Én azt tapasztalom egyébként, hogy időnként egyes növendékeim nem úgy jönnek be mondjuk zongoraórára, mint ahogy én bementem, hogy csókolom Gitta néni, vagy jó napot Csilla néni. Szervusz! Te ehhez mit szólsz?
0: Igen. Nagyon érdekes, amikor én főiskolás voltam, akkor kerültem a munkahelyemre, és azóta ott vagyok. Ott rögtön az volt, hogy alsó tagozaton tegezték a tanárnéniket. Viszont problémát szül, mert ezek a gyerekek fölkerülnek felsőbe, és ugyanúgy találkoznak velünk, ott meg már magázódni kell. Tehát, hogy a gyereknek 4. és 5. között át kell állnia a magázódásra. És sokszor nehéz. Hát nagyon sok osztályon ment már ki, és most is van olyan, akik már felsősök, és lejönnek, és ugye 4 évig tegeztek, utána megjönnek, hogy jó napot kívánok, Mónika néni, és akkor persze természetesen én is magázom már őket, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz velük ilyen szempontból, de pont ezen gondolkoztam, hogy hát közel 25 éve, de jó 23 éve hivatalos, hogy ott tanítok, tehát ez a 23. tanévem, de hogy mindig nagyon-nagyon lelkesek voltak a tanítványaim, és mindig visszaigazoltak, és a héten volt egy olyan esetem, ahol a szülőkkel be kellett menni az igazgatóságra. És tehát a gyerek is, tehát egy huncut rosszon gyerek, de hogy szeretjük egymást, és akkor utána megbeszéltük a dolgokat, és hogy mindig az ilyen gyerekekre fogok emlékezni, akik ilyen huncutok voltak.
1: Hát ez kétségtelen.
0: Igen.
1: Na most csoportban oktatni az teljesen más, mint az egyéni zongora óra mondjuk. Ezt megtapasztaltam akkor, amikor például szolfést kellett helyettesítenem, és olyan csoportot kaptam, hogy elsősök, tehát szeptemberben kezdték az iskolát. Mindenki másik óvodából jött, mindenki egy külön egyéniség, és hát voltak olyan picik, akik még nem biztos, hogy be tudtak illeszkedni a csoportba, és volt, hogy a terem közepén fetregett az egyik, mert hát szóval vannak ilyenek is, ezeket meg kell tanulnia kezelni egy pedagógusnak. És én egyébként azóta nagyon tisztelem a tanítónőket, hogy ezekre képesek. Van eszköztáruk, hogy ezeket megoldják, ezeket a feladatokat. De hogy oldasz meg egy ilyen kérdést, amikor a terem közepén mondjuk fetregett?
0: Ma is volt ilyen. Mondom épp a kisfiúnak, hogy mondom, miért fekszel a pad alá? Hát, mert ez egy jó játék. És akkor mondom neki, de harmadikos vagy. Mondom, nem biztos, hogy ezt, ha a felnőttek látják, akkor azt mondják, hogy nagyon jó. Tehát azt gondolják, hogy aki oda bújik, annak valami problémája van. És akkor mondja, hogy de hát nekünk meg ez egy tök jó játék, Mónika néni. Tehát, hogy játékból bújnak ők be. Egy csomó mindent játékból csinálnak. Például az egymással való szociális dolgok. Tehát úgy barátkoznak, hogy piszkálják a másikat. Tehát ez a legújabb trendi a gyerekeknél, hogy barátkozni akartam csak. Tehát, hogy egy csomó mindenben nem gondolnak bele, és mi felnőttek megint másképp látunk dolgokat. Tehát a gyerekek sokkal egyszerűbben túllépnek dolgokon, mint mi felnőttek. Sokkal könnyebben elfogadnak dolgokat. Azt is könnyebben elfogadják, ha valaki más. Én például a Bárciba azért kerültem oda, ez a Bárci Géza Általános Iskola Békásmegyeren, mert ez egy befogadó iskola. És én annak idején a szakdolgozatomat a másságról írtam, pszichológiából, és összehasonlítást végeztem 2 iskola között, egy állami iskola között, meg egy magániskola, ahol kimondottan ilyen speciális gyerekekkel foglalkoznak, és én mindig a kihívásokat kerestem, és a más gyerekek azért mindig egy nagyobb kihívás. És a mostani osztályom is egy különleges osztály, mert egy matek tagozatos osztály, előtte művészeti osztályom volt, és a matek tagozaton kellett nekem a magyart, az énekzenét, a kis lelküket ápolni, és nagy része mint fiú. Tehát lány szinte alig van az osztályba. De hogy ezek a gyerekek is valahol, tehát hogy van lelkük, mindegyiknek van, de sok a fiú erő ebbe a csapatba. Okosak, csak hogy megy a rang létre, hogy ki hol van a csapatba.
1: Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus volt, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja a legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre. A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a tanévre. A jelentkezéseket július 30-aig várják. Ki jelentkezhet a szakkollégiumba? A szakkollégiumba felvételi alkalmával jelentkezhet a Debreceni Egyetemre vagy a térség más felsőoktatási intézményébe felvett olyan személy, aki roma cigány származásúnak vallja magát, és vagy jogszabály alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Korlátozott létszámban lehetőségük van felvenni néhány olyan hallgatót is, aki a fenti két feltétel egyikének sem felel meg, de nyitott a romákat érintő társadalmi kérdésekre és a szakkollégium keresztény szellemiségére. Mi a felvétel menete? Írásbeli jelentkezés július 30-áig, szóbeli felvételi augusztus 4-én, kiértesítés a felvételi eredményről 2026. augusztus 11-éig. Írásbeli jelentkezés is szükséges, a jelentkezési lapot és a mellékleteit 2026. július 30-ig kell a Szent Miklós Roma szakkollégium@gmail.com e-mail címre beszkennelve elküldeni, vagy pedig a Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium címére postai úton ajánlott küldeményként feladni, vagy pedig munkaidőben személyesen eljutatni a szakkollégiumba. Az írásbeli pályázat elemei. Kitöltött, kézzel aláírt jelentkezési lap, ami a weboldalon letölthető, motivációs levél, amelyben a jelentkező egy-másfél oldalban kifejti a szakkollégiumba való jelentkezés mögött álló személyes motivációját, igazolás hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, jegyzői vagy gyámhatósági határozata hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről, annak megállapításáról, felsőoktatási intézmény által küldött felvételi határozat vagy az oktatási hivatal által az elfelvételire küldött besorolási határozat másolata azoknak, akiket idén vettek fel a felsőoktatási intézménybe, érettségi bizonyítvány másolata, leckekönyv másolat, lelkészi ajánlás nem kötelező, de előnyt jelenthet, egyéb dokumentum nem kötelező, de előnyt jelenthet, például nyelvvizsga bizonyítvány. A beérkezett pályázatok tartalmi és formai ellenőrzését követően szükség esetén egyszeri hiánypótlásra kerül sor, amelyről a szakkollégium felszólító levelet küld. A szóbeli felvételit illetően 2026. augusztus 4-én egy egésznapos felvételi nap keretében először ismerkedős csapatjátékokra kerül sor, majd a felvételi bizottság meghallgatja a jelöltet egy egyéni beszélgetés keretében, ahol meggyőződik személyes elkötelezettségéről, motivációiról és alkalmasságáról is. A szakkollégiumba a felvételi bizottság által adott pontszám alapján lehet bekerülni a felvételi eredményről szóló kiértesítést a szakkollégium 2026. augusztus 11-éig küldi meg a jelentkezőknek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégünk ismét Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományainak aktív előadója. koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli. Pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk többek között a pedagógiai tapasztalatairól és legszebb előadó művészi élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Viszont neked az egyik előnyöd, és hát mondjuk az, hogy specialitásod, az, hogy otthon vagy a zenében és a drámapedagógiában, amit gondolom intenzíven alkalmazol is az oktatás során. Mesélj nekünk erről egy picit, hiszen azért nem minden tanítónő rendelkezik ezekkel a gyakorlatokkal, képességekkel.
5: Én a drámatagozaton annak idején nagyon sok ilyen drámajátékot játszottunk, és nagyon sokat olvastam utána, mert hogy színjátszó kört is vezetek. Uh-huh. Tehát már vezettem, és most újra vezetek, és most egy kicsit olyan szempontból különleges a helyzet, hogy egész piciket, tehát másodikosokat, harmadikosokat és ötödikeseket, tehát különböző korosztályokkal dolgozok együtt, és most is zenés produkcióval készülünk, mert hogy olyan az akusztikája az iskolának, tehát mindig valami zenés dolgot készítünk, és hát nagyon élvezik a gyerekek. Én eleinte nem is gondoltam volna, hogy ennyien jönnek újra a színjátszóra, de egymás után adják át, hogy mi történik a színjátszón, és folyamatosan jönnek a gyerekek. Tehát szeretnek jönni. Nagyon sok helyzetgyakorlatot, szituációs játékokat játszunk, amit nagyon élveznek. Most nyáron szeretnék majd egy-két napos ilyen intenzív színjátszós csapatnak összeállított foglalkozásokat készíteni. Az óráimon is elég gyakran megjelenik a zene, például lecsendesítésnek is szoktam használni órák elején. Nagyon szeretem az, hogy a gyerekek fantáziája, hogy elindul. De közben éneket is tanítok, például most kezdjük majd el a szimfonikus zenekarnak a hangszereit megismerni. Amikor elindult ez az osztályom, akkor mondtam az igazgatónak, hogy kicsit tartok tőle, hogy szinte csak fiúkból áll. És akkor mondta az igazgató nő nekem, hogy hát Monika, fognak nálad énekelni. Valóban énekelnek. És például nagyon sok ritmus hangszert használok az órákon, és akkor az együtt zenélés öröme, tehát az is megjelenik nálunk. Nagyon fontosnak tartom a ritmust, a szolmizálást, mert összekötődik az olvasással, a szótagolás. Tehát amikor az óvodából jönnek ezek a kicsi gyerekek, akkor nagyon fontos az, hogy a lépegetés, hogy mérőre tudjanak lépni. Tehát, hogy ilyen zenei dolgokban is összetudom kapcsolni például az olvasást, szótagolást a zenével. Ez is nagyon fontos, szerintem.
4: Vannak olyan nézetek, amikor azt mondják, hogy 10 éves korig tulajdonképpen csak zenét kellene tanulni a gyereknek. Ez nyilván azért a mai korban már azért nem reális és nehezen megvalósítható, hiszen fejleszteni kell többféle szempontból egy gyermeket. De valóban az, hogyha például zongorázik valaki, mást játszik a bal kezével, mást játszik a jobb kezével, olvassa a kis bogyókat az ötvonalos rendszerben, tehát fel kell tudnia olvasni, hogy az milyen hang, utána meg kell keresni a hangszeren is, bizony. Ebben az esetben a zongorán, hogy az hol van, le kell ütni ritmusban, és akkor persze még a pedálozásról nem is beszélek, ami csak néhány évvel később fog ehhez csatlakozni. De ez egy rendkívül összetett agyi folyamat. Én például gyakran szoktam azt csinálni, hogy megtanítom mondjuk a dallamot jobb kézzel a gyermeknek, ahogy kell, és megtanítom neki ezt bal kézzel is. Uh-huh. Hogy ne csak a bal agyfélteke tanulja meg, hanem a jobb agyfélteke is. Majd uniszónóban játsszuk, ami azt jelenti, hogy akkor mind a két kéz ugyanazt játsza, ezzel összekötve a két agyféltek és gondolkodás. Tehát vannak azért ilyen kis trükkök. És te hogyan tapasztalod, hogy a zene miként fejleszti ezeket a piciket, ezeket
5: abszolút,
4: a gyerekeket?
5: Abszolút fejleszti. Van egy kolléganőm, aki egy bizonyos módszerrel táncot és zenét oktat, illetve népi játékokat oktat, és most elkezdtük az én osztályomba is, abszolút olyan figyelmet igényel, tehát az, hogy például ritmusra lépnek, ritmusra táncolnak, különböző színekre kell lépni, különböző, a színek más-más tánclépést mutatnak, tehát hogy az agyban ezek olyan funkciók és olyan memória kell hozzá, tehát sokszor nézem én is, hogy úristen, én ezt felnőttként meg tudom csinálni, amit ők gyerekként, és megcsinálják. Meg az együttjátszás öröme. Tehát, hogy olyan fejlesztő játékokat játszunk a zenén keresztül a gyerekekkel, hogy az agyukat, meg a figyelmet, a fegyelmet is fejleszti nagyon. És ez fontos.
4: És a drámapedagógia milyen szerepet játszik a gyerekek fejlesztésében?
5: Igen, én azt gondolom, hogy a drámajátékkal a gyerekeknek a lelki életét segítjük. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan gyerekeim például, akik eléggé ilyen túlmozgásos gyerekek, és akkor eljönnek hozzám drámajátékra, és ott konkrét feladatot kapnak, ahol párba kell dolgozni egy vadidegennel. Tehát olyan helyzetet kapnak, és én azt gondolom, hogy a gyerekek, mikor egy szerepbe kerülnek, ki tudják játszani az érzéseiket, vagy olyan helyzeteket tudnak teremteni, amit már az életben fognak tudni használni, uh-huh. vagy kezelni. És ezért volt jó annak idején nekünk is a drámatagozat, hogy bizonyos szituációkat, amit ott a teremben eljátszottunk, azt utána az életben mi azt hogyan tudtuk használni. És például akár egy magyar órán, vagy egy környezet órán, mikor elfáradnak a gyerekek, akkor én mindig bedobok egy ilyen drámajátékot, akár egy ilyen mozgásosat, vagy egy szituációs játékot,

0: Ez egy igazi kihívás ennél az osztálynál. Úgyhogy én ezeket nagyon szeretem.
1: Ebben az esetben nagyon kíváncsi lennék rá, hogy milyen a padok elrendezése. Frontális oktatás, vagy két pad összetolva, amit körülülnek a gyerekek, vagy hogyan működik ez, hogyan képzeljük el ezt a mai korhoz adaptálva? Hiszen az frontális oktatás ugyebár az, amikor a tanár elől ül, és akkor minden diák előre fele néz, kettes padokban.
0: A mai világban már a frontális oktatás nem működik, tehát még első-másodikban igen, tehát amikor szembe kell, hogy üljenek, és a tábláról másolni kell, de harmadik-negyedikben már azért szembe szoktuk fordítani úgy a padokat, hogy oldalt ülnek, tehát látnak minket. És amikor azt mondom, hogy közös munka van, akkor van egy szabály, hogy fölülhetnek, együtt közösen dolgozhatnak, és amikor visszaülünk, akkor mindenkinek le kell ülni. De közösen alkotnak plakátot, járnak egymáshoz, feladatokat kapnak, megbeszélik ezeket. Tehát, hogy a kooperatív technikáknak pont az a lényege, hogy ha kikerülnek ők az életbe, bárkivel együtt kell tudni dolgozni, bármilyen munkahelyen, nem számít, hogy ő milyen a külseje, milyen beállítottságú, milyen vallású, nem. Tehát nálunk mindenkit elfogadunk, és mindenkivel együtt kell dolgozni. És tulajdonképpen a hakméba is ez van, hogy ne hozzánk bárki jöhet és dolgozhat nálunk.
1: Egy picit még az oktatásra visszatérve. Igen. Szerinted mi a feladata az iskolának? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés nyilván, és összetett dolog. Mi az, amit próbálsz átadni ezeknek a gyerekeknek, főleg alsó tagozaton?
0: Nagyon nehéz, és azért nagyon nehéz kérdés, mert az évek folyamán, mikor a gyerekek tovább tanulnak, és ugye jönnek hozzánk, hogy úristen, mi legyen, megkérdeznek minket is. Nagyon nehéz olyat mondanom nekik, mert nem tudom, hogy mi lesz a jövőbe. Tehát milyen foglalkozások lesznek, mire lesz szükség, olyan gyorsan változik a világ. Viszont én mindig azt javaslom a szülőknek, hogy először is olyat csináljon a gyerek, amit szeret. Mert ha olyat erőltetnek rá, amit nem szeret, abban nem fogja jól érezni magát.
1: Mondjuk, ami a szülőnek a vágya volt,
0: igen,
1: gyerekkori vágya
0: van,
1: volt
0: így
1: esetleg.
0: Így van, így van. És akkor mindig azt mondom, hogy mi az, amiben jó a gyerek. Sőt, amikor érkeznek az iskolába, akkor jönnek szülők kérdezni, hogy most akkor melyik tanítónénihez javaslom én őket. És akkor mindig azt mondom, hogy mindenki a saját gyerekét ismeri. Mi az ő erőssége? És amiben erős, abba az irányba kell elindulni, mert abba, ha kiteljesedik, akkor a többi területen is jó lesz. Tehát én ezt pszichológiából tanultam annak idején, hogy mindig meg kell keresni abban, amiben jó, és akkor azon belül lehet más területekre is nyitni. És akkor ettől fog fejlődni a gyerek is.
1: És inkább a fejlesztésük a fontos a gyerekeknek, mondjuk például a közösségben való csoportdinamikának a megtanulása, a megértése, a megérzése, vagy például az, hogy minél több mondjuk verset tanuljanak meg.
0: Én azt gondolom, hogy nálunk a Bárci Géz általános iskolában egész magas a tanulmányi színvonal is. Tehát én most csak a fiamról tudok beszélni, aki ott járt majdnem teljes 8 évet, és utána bekerült egy gimnáziumba, egy drámatagozatos gimnáziumba, ahol a színvonal azért magas, és ő az elsők között. Tehát több helyről érkeztek. Tehát, hogy fontos az is, hogy azért legyen meg a szakmai tudása, de én fontosabbnak tartom azt, hogy milyen lesz az ő kis személyisége. Uh-huh. Mert volt arra is példa a saját gimnáziumomban, hogy volt egy lány, aki kitűnő tanuló volt, tehát jogi egyetemre mehetett volna bárhová, mert a szülei azt akarták, és évekig nem tudta eldönteni, hogy ő most hol tanuljon tovább, és 3 évet várt és ült, és nem tudta, hogy mit csinál, és amikor azt egy találkozónk volt, akkor azt mondta, hogy olyan jó neked mondani, hogy te mindig tudtad, hogy mit akarsz. És sokszor azt érzem, hogy azok a gyerekek, akiknek megmondják, vagy csak a tanulmány, tehát hogy fontosabb az, hogy a gyerek önmagával tisztában legyen, hogy tudja azt, hogy merre is, hogyan tovább. Tehát az önismeret, mint olyan, az már gyerekkorban nagyon fontos. Én például az értékelésüket is úgy szoktam, hogy első-másodikban még általában mi értékelünk, de harmadik-negyedikben megkérdezem a tanulóimat, hogy na akkor most értékeld magad, hogy te hogyan látod a magatartásodat, hogyan látod a szorgalmadat, az adott hónapban te mit tettél azért, hogy olyan a jegyed. És már most elkezdtem harmadikban, hogy mondják el, hogy ők hogy látják saját magukat. Tehát fontos az önkép, hogy látja magát, és kellenek a visszajelzések a társaktól is, hogy az valóban olyan, vagy nem olyan.
1: Térjünk át egy picit a jelenre, vagy a jövőre. Olyan

0: természetesen még mindig a pedagógiánál maradva, hogy szerinted a mesterséges intelligencia mit hozott nekünk? Hogyan változtatja meg a mi munkánkat, pedagógusoknak a munkáját, illetve szerinted hogyan fog ez majd beépülni a jövő társadalmába, azoknak a gyerekeknek az életébe, akiket mi most tanítunk?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy mi felnőttek is még van mit tanulnunk ezen a területen. Én is most ismerkedek már olyan dolgokkal az AI-jal kapcsolatosan, hogy az én munkámat hogyan tudja segíteni. De rájöttem, hogy amikor például egy magyar anyanyelvi versenynek a feladat sorát kértem, hogy segítsen benne, hát az AI nem nagyon tudja ezt magyarosítani, úgyhogy mindent át kellett néznem. De hogy azért én is próbálkozom már ezzel az AI-jal, illetve a gyerekek is rögtön mondták azt, feladtam egy fogalmazás házi feladatot, hogy hát majd én megíratom az AI-jal. Na most én rögtön rájövök arra, hogy a gyerek írta, vagy az AI azt a fogalmazást. Én azt gondolom, és az egyetemi oktatók is, akik tartottak nálunk előadást a generációkutatásról, meg az AI-ról, azt mondták, hogy már az egyetemeken rájöttek arra, hogy a hallgatók ugye sok mindent az AI-jal csináltatnak meg, ezért visszatérnek a szóbeli feleletre sok helyzetben, és azt gondolom, hogy ugyanez a gyerekeknél, meg az embereknél is, tehát a telefon is olyan, hogy sokszor arc nélkül, kép nélkül odaírnak dolgokat, és sokkal nagyobb bátorsággal írnak oda dolgokat, mintha szemtől szembe beszélnének. Ez is egy probléma, tehát nálunk most ez is ennél a generációnál, hogy olyan játékokat játszanak otthon számítógépen, amiből utána probléma van, és bántják egymást, tehát ez az iskolai bántalmazás játékokból indul, és akkor utána mi az iskolába kutatjuk, hogy mi történt, holott ezek otthon történtek.
0: Ez nagy problémát okoz nagyon sok iskolában ez a bullying, tehát ez a zaklatás tulajdonképpen, mert esetleg ír az egyik gyerek valami rosszat a másiknak, a másik ezt nem tudja rendesen feldolgozni.
1: Ez szinte minden osztályban probléma, tehát én most azt látom, hogy...
0: Tapasztalod.
1: Igen, tehát most az évfolyamon mi is kutatjuk, hogy mi történt, mert hogy így több gyerek benne volt, de ezeket nekünk rendezni kell, és sokszor nagyon nehéz, ha a szülő sem úgy látja, hogy kell. Tehát itt nagyon fontos a szülő-pedagógus, szülő-iskola, tehát ez a három lábú szék, aminek működnie kéne, hogy az iskola, a vezetőség, meg a tanárok együtt, hogy hogyan, tehát hogy a gyerek jövője, az mind ezeken múlik, és ha a szülő nem működik együtt, vagy a pedagógus nem működik együtt, tehát én mindig azt mondom a szülőknek, hogy ha jót akar a gyerekének, akkor együtt kell működnünk. És az élet is erről fog szólni, hogy őnek is, mert mit lát a gyerek, mit lát a szülő? Tehát kezdjük ott, hogy mit lát a szülő a médiából. Mindenki szíd mindenkit. Akkor a szülő ugyanezt otthon csinálja, a gyerek bejön, és akkor szígyják egymást, stb. És azt kell nekik valahogy megtanulni, hogy a békés együttélés, az együttműködés. Na és ezt nem nagyon halljuk. Tehát ezt nekünk kell ott tanítani, hogy mi azért vagyunk itt, mert akár tetszik, akár nem, 8 évig együtt fogtok működni. És mindenkivel. Vagy például az elején olyan, hogy megfogom a másik kezét. Vagy már mikor kamaszodnak, hogy nem fogom meg, nem állok oda mellé, nem akarok vele együtt dolgozni. Tehát, hogy ilyen pici alapvető dolgok, és ez rajtunk múlik. Tehát, ha mi alsóban nem tanítunk meg nekik dolgokat, felsőbe egy ilyen munkát, ahol projekt 7 van. Tehát, hogy meg alapvető dolgokat. Tehát mi például az alsó-felső mindig egyeztettünk szakmai dolgokba is, hogy például hogy nézzen ki egy füzetvezetés, hogyha fölkerül a gyerek, akkor hogy kell egy füzetet vezetni, vagy megtanuljon vázlatot írni. Tehát a legnagyobb dolgok, azok azt gondolom, hogy itt alsóba történnek, és igenis nekünk felelősségünk van a tanításban is, és a nevelésben is. Tehát, hogy ez egy összetett dolog.
0: De egyébként mindig azt éreztem, hogy tényleg nem csak a diákokat tanítjuk, hanem a szülőket is. Tehát, hogyha nincs meg, ahogy mondtad, ez a háromlábú szék, ez a szent háromság, hogy kell nekem például egy tehetséges növendék, kell hozzá nyilván egy jó tanár is, de hogyha a szülői támogatás nincs meg, akár az, hogy mondjuk rászóljon egy picit a gyermekre, hogy esetleg újra gyakorolni, vagy ezt most így kellene, vagy úgy kellene. Tehát, ha nincs meg ez a fajta háttértámogatás, akkor a tanár bármit akar, nem fogja tudni elérni. De ez csak egy zenei példa volt, ez nyilván így működik.
1: Mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát a szülői háttér nélkül semmi nem működik. Volt egy olyan tanítványom, aki az iskolába angol tanult, de az apukája zenész volt, ismert engem, és kérte, hogy én németet tanítsak neki, mert hogy tudták, hogy németes vagyok. és én magántanárként tanítottam őt németre, és felvették őt gimnáziumba német tagozatra, úgyhogy ő az általános iskolába hivatalosan egyáltalán nem tanult németül. Fölvették, végigcsinálta a gimnáziumot, és mikor meglett a nyelvvizsgája, írtak nekem egy levelet, hogy köszönik, hogy nálam tanult a gyerek. X év után. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem felejtették el, hogy honnan indultak az adott nyelvből. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy kapok ilyen visszajelzéseket is, és ez jó.
0: Egy picit térjünk rá most a drámapedagógiára, hiszen ez a saját életedben is rendkívül sokat segített. Tehát én azt gondolom, ahogy most így ismerkedünk veled, hogy a drámapedagógia volt az a kiinduló alap, ahol megtanultad a színészkedésnek az alapjait, a színpadnak a használatát. És gondolom ez lehetett az, ami az énekben is végül is segített.
1: Ez nálam már korábban indult, mint a drámatagozat. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a kisgyereknek a személyisége kezd kinyílni, és ez mindenkinél így van, az a 13 éves kor. Ez nálam is így történt, hogy 13 évesen elkezdtem nézni az embereket az utcán. A játszótéren, hogy például egy anyuka hogyan viselkedik, hogy milyen a hozzáállása a gyerekhez. És amikor elkezdtem drámatagozaton tanulni, akkor ott például kaptunk olyan feladatokat, hogy mi is figyeljük az embereket, hogy milyen stílusú lehet egy adott helyzetben egy apuka, egy anyuka, egy tanár, hogy megengedő, hogy szigorú, tehát hogy különböző helyzetekben is. Itt például a gyerekeknek, amikor én drámajátékot tartok, ott is kapnak ilyen helyzetgyakorlatokat, ahol én kötöm meg, hogy milyen stílus, és neki abban a stílusban el kell játszani. És akkor utána kielemezzük az adott szituációt. Vagy például van egy olyan tanítványom, aki nem magyar ajkú, hanem ukrán, és ő most tanul magyarul ott a színjátszókörbe, és mikor eljátszunk egy helyzetet, akkor direkt vele mondatom el magyarul, hogy ebből mit értett meg. Tehát, hogy egy csomó olyan képesség jön ott elő, ami egyrészt ugye a gondolkodás, a nyelv, a drámajáték, hogy a gyerekek, tehát a logikus gondolkodásukat is tulajdonképpen ott ezzel fejlesszük. Tehát, hogy sok minden előtérbe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy játék nélkül a gyerekek nem tudnak létezni, és a játék kell a felnőtteknek is. A mese, a varázs, az mindig kell az embereknek.
0: És a zene a másik olyan univerzális nyelv, ami igazán el tudja varázsolni az embereket. Igen. És te ezeknek a birtokában vagy, főleg amikor a színpadon játszol. Van esetleg olyan tapasztalatod, amikor nagyon erősen sikerült megérinteni a közönséget, és olyan reakciót sikerült kiváltani belőlük, amikre nem számítottál?
1: Volt ilyen. Nekem volt az egyik ilyen nagyon különleges érzésem. Hú, ezekről olyan nehéz beszélni. Két éve körülbelül Magyarországról kihívtak engem Marosvásárhelyre, és kimentünk ebbe a kultúrpalotába, az 500 ember állva tapsolt, és ott olyan akusztikája van ennek az egész helynek. Gyönyörű, tehát maga az épülete, az akusztikája, hogy én azt ki tudtam előtte próbálni, és hogy kaptam egy újabb meghívást, tehát hogy az idén újra visszahívtak, és hát a közönség nagyon-nagyon szeretett, és hát nagy dolog volt az, hogy én Magyarországot képviselhettem.
0: Mi volt a műsor, mi volt a repertoár, miket énekeltél?
1: Hú, hát így igen, magyar nóta, cigány nóta, ezeket énekeltem ott, de a közönség nagyon élvezte.
0: Gyakran mesélik egyébként nekem itt a műsorban, hogy a határon túlon, Felvidéken, akár Erdélyben valahogy egészen másként fogadják a magyar nótát, a cigány zenét, az ottani magyar kolóniák.
1: Igen.
0: Te pontosan ezt tapasztaltad akkor?
1: Igen. Valahogy ott az emberek jobban értékelik a magyar kultúrát. Igen, mert ők azért a kultúrát, mint olyan, tehát ugye őket valahol elcsatolták. És fontos számukra a magyarság.
0: Az utóbbi években nem csak előadó művészként, hanem zeneszerzőként, dalszerzőként is feltűnsz.
1: Ez az utóbbi évek nem utóbbi évek, hanem 2005-ben vizsgáztam, és 2008-ban volt egy szóló koncertem. Tehát a 2000-es évek elején, akkor még az öcsém is itthon volt, és ő Kicsi kora óta nagyon szeretett zenét szerezni.
0: Aki egyébként hegedű művész, nemrég be is mutattuk itt a műsorban. Farkas József.
1: Farkas József, ő az én öcsém. Kiváló öcsém, aki nem csak jó ember, hanem fantasztikus zenész is, és mondom, szeretett már kicsi korában zenét szerezni. Én meg nagyon szerettem a verseket, a szövegeket, és akkor elkezdtünk dalokat írni. És akkor ebből a dalokból hát 2-3 szám be is mutattunk az előadó művészi estemen. Akkor újra meghívtam a tanáraimat, 2008-ban volt egy bemutatónk, és úgy gondoltuk, hogy ezeket a dalokat, amiket írtunk, ezeket mi levédetjük az Artisiusnál, és le is adtuk, és néha játsszuk. Tehát időszakonként egy-egy számot, saját szerzeményt beszoktunk tenni, és akkor olyankor mindig a közönség csöndbe ül és várja. Igen, ezek a dalok általában rólunk szólnak, tehát vagy az öcsémnek az élet eseményei, vagy az én érzéseim, de mindenképp rólunk szól, és a saját érzéseink vannak benne, de ezzel egy kicsit megmutatunk önmagunkból is a közönségnek. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy dalt, bármilyen dalt, amit előadok, az persze ismeri a közönség, de ha nem ismeri a közönség, akkor hogy kinek mi megy át belőle, tehát mi az, ami átmegy, mi az, amit mutat. És érzés nélkül szerintem nem lehet jól előadni dolgokat. Tehát a közönség érzi, hogy mikor őszinte az az előadás.
0: Tehát akkor mondjuk, hogyha mesterséges intelligencia segítségével írunk egy dalt, igen, mondjuk egy szöveget, akkor az soha nem lesz olyan, mint hogyha valaki, egy előadó művész mondjuk írta volna?
1: Ez érdekes, mert az én kislányom is írt már zenét a mesterséges intelligenciával, különböző stílusokba, meg tanítványaim is írtak már mesterséges intelligenciával zenét. Nem rosszak ezek, de én mindig azt mondom, hogy igazi, élő ember tud jó érzéseket beletenni a zenébe. Meg úgy prezentálni egy előadást, hogy az tényleg én legyek. Tehát, hogy a közönség érezze az, hogy az valóban én vagyok. Tehát, hogy mindig azt vallottam, vagy mondtam a színészetben is, hogy amíg nem éltünk meg bizonyos érzéseket, addig nem is tudjuk úgy eljátszani. És ugyanez van a zenében is szerintem, hogyha nem éltünk meg bizonyos érzéseket, nem tudjuk beletenni a szívünket, lelkünket az előadásba. Szerintem ez fontos.
0: És mi a helyzet manapság? Tehát, hogy régebben azért néhány évtizeddel ezelőtt mondjuk, azért még a dalszerzők megéltek esetleg a saját dalaikból, de azért a mai világunkban, ahol a YouTube, a Spotify, a mindenható úr, itt azért már sokkal nehezebb dolga van egy előadónak, egy dalszerzőnek.
1: Az biztos. Én megmondom őszintén, hogy annyit nem foglalkoztam ezzel, hiszen nem ebből élek. De biztos, ha valaki több ilyen dalt szerez, vagy ír, és ebből akar megélni, szerintem nem lehet. Tehát nem lehet. És egyre inkább azt látom egyébként a kultúrában is, hogy régen a zenészek feltették az életüket, és akkor megtanultak egy szakmát, egy pályát, életük végéig ezt csinálták. Ma már, sőt, már az én időmben is, mikor levizsgáztam, akkor azt mondta nekem Szirmai Laci bácsi, hogy Mónika, maga annyira ügyes, és ha tehetném, most beraknám önt itt az Andrássy úton bármelyik étterembe, mert hogy régen az Andrássy úton szinte mindenütt volt étterem. Amikor én végeztem, én voltam az utolsó, aki levizsgázott 2005-ben, utánunk már nem nagyon kaptak előadó művészi engedélyt, mert megszűnt ez a vizsga. Akkor mondta Szirmai Laci bácsi, hogy igen, tehát hogy egyre nehezebb, és hogy kiváltság már a zenével foglalkozni. Tehát úgy kiváltsák, hogy aki ezt akarja tanulni, az energiát, pénzt fordít rá, tehát ebből ma már megélni nem lehet. Tehát több lábon kell állni. Apukám szerintem azért nem akarta, hogy én színész vagy zenész legyek külön, mert nem biztos, hogy ebből én meg tudtam volna élni. Így viszont, hogy több lábon állok, hogy van egy civil foglalkozásom, amiben pedagógus vagyok, és mellette én éneklek, meg mellette én szervezek, meg mellette én esetleg műsort vezetek, tehát hogy sok-sok mindennel lehet foglalkozni, de ezek mind azt mondom, hogy inkább hobbi. Az, hogy tanulok, és életem végéig tanulok, mindenkinek szerintem tanulni kell, sőt, a pedagógiában is úgy vagyok, hogy mindig meg kell újulni. Tehát a megújulás az mindig fontos, mert a közönségnek is, tehát nem lehet mindig ugyanazt adni, mert megunja a közönség. Tehát mindig valami újat kell belevinni a dolgokba.
0: Már a 80-as években látta szerintem édesapád, mint ahogy mesélte is itt egy korábbi műsorban, hogy azért a cigány zenéből nem lehet feltétlenül megélni hosszú távon. Mesélte is, említette is, hogy tulajdonképpen a testvéred, az öcséd is részben ezért ment inkább a klasszikus zene irányába, mint ahogy egyébként én is, tehát hogy a mi generációnkat inkább klasszikus vagy jazz irányba tereltek tulajdonképpen, és akkor te is ugyanebben a cipőben eveztél, ha lehet ezt mondani.
1: Hát nem, mert mondom, én felnőttként csöppentem bele ebbe az egészbe, tehát hogy ott én már komolyabban, tehát én nem pici korom óta lettem erre irányítva. Én ezt valahol magam választottam, de apukám ugye féltett ettől az egésztől, és végül is felnőttként, tehát 25 éves voltam, amikor engem beküldött az OSK-ba, tehát addig én szerettem a zenét, de nem szívtam napi szinten magamba a tudást. Ott viszont volt egy évem, hogy én ott mindent, és utána ott maradtam még egy évet. És most is azt mondom, hogy sokkal-sokkal többet foglalkozhatnék vele, ha én ezt napi szinten csinálnám, de nekem nem ez a szakmám alapvetően, tehát én napi szinten nem járok étterembe énekelni, napi szinten nem járok tanulni, tehát hogy foglalkozok vele, de más az, akinek ez a fő profilja, hogy elvégez egy zeneakadémiát, és akkor minden nap éneket tanít. Tehát teljesen más. Én azt gondolom, hogy a zenével, a nyelvvel, mert hogy nekem a nyelv is ilyen, több vagyok, mint az átlag, és annak idején, amikor mi végeztünk a főiskolán, el kell mondanom, hogy nagyon sokan voltunk. És nagyon kevés embert vettek fel dolgozni. És volt olyan kollégám, akit úgy vettek fel, hogy a egyik kolléganőmnek a lánya volt, és mikor leépítés volt, őt küldték el, és nem engem. És mondtam, hogy miért? Azért, mert én több lábon álltam. Tehát mindig fontos az, és ezt valahol aputól tanultuk, hogy több lábon kell állni. Tehát többféle dologhoz kell érteni, és én is azt fogom mondani a gyerekemnek, hogy, mert most az én gyerekem is elhatározta, hogy ő színész akar lenni. Nagyon nehéz pálya, mindig elmondjuk neki, hogy nem könnyű, nem fogom tiltani, mert tehetséges benne, de én is azt mondom, hogy tanuljon mást is. Tehát muszáj több lábon állni, mert én azt látom, hogy mindaz, ami kultúra, ez most legyen színészet, legyen tánc, mert táncosokat is, nagyon sok táncost ismerek, akik mesélik, hogy milyen nehéz a pálya, vagy, tehát mindenki, aki a kultúrában dolgozik, nem könnyű a mai világban. És azért az embereknek az igénye a kultúrára, tehát ezt is meg lehetne vizsgálni, vagy megnézni, vagy beszélni róla, hogy igény azért van a kultúrára, de hogy mit kapnak, mi van a médiában, például egy mai fiatal fejében mi van, vagy alapvető zenéket, hogy miket ismernek, vagy egy zeneszerzőt, tehát hogy teljesen más már ez a generáció, és mondom, a saját fiam is, aki pedig kapott egy értékrendet a társadalomtól, ő mit lát, mit a saját korosztálya mit mutat neki.
0: Valójában ez nekünk, mint szülőknek a felelősségünk, hogy mi is átadjuk a hagyományainkat, az értékeinket, amiket mi is kaptunk a szüleinktől, hogy ezekben nevelkedhessenek fel a gyermekeink, és természetesen mi, mint pedagógusoknak is óriási szerepünk van, hogy ezeket a kulturális értékeket továbbadjuk a növendékeinknek, továbbadjuk a diákjainknak. A jövőre milyen terveid vannak? Hol látod magad 5-10 év múlva?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát itt a gondolkozom évek óta már a szakvizsgába. A szakvizsgán belül is, hogy mit? Hogy végezzek egy vezetőképzőt, hogy én egy 5-10 év múlva esetleg egy iskolaigazgató helyettes, vagy iskolaigazgatóként, vagy végezzek mentortanári szakot, ahol szintén a segítés, mint olyan, ugye a kollégák segítése, most is ezt teszem egyébként. Vagy végezek egy drámapedagógia szakvizsgát, ahol esetleg azt. Tehát nagyon sokféle kérdés fordul meg bennem, ami biztos, hogy mindenképp tanítani szeretnék. Tehát, hogyha igazgató lennék, akkor nem biztos, hogy taníthatnék. A mentor-tanári dolog az egy kicsit közelebb áll hozzám, mert a segítségnyújtás az mindig jó, tehát hogy az én részemről ez működik, de közben meg mindig azon gondolkodom, hogy nekem az még 2 év egyetem, és nekem le kell mondanom a péntek szombatról, a szombati szervezésekről, a HAKME Egyesületről, tehát nekem a HAKME az egy olyan életem része, 20 éve alapítottakként ott voltam, és nagy részt az összes ilyen rendezvénynek a szervezése egy része rám hárul, és fontos, tehát én a HAKME-t nem fogom föladni semmiért sem, meg az éneklés sem.
0: Szeretnél többet foglalkozni az énekléssel esetleg a következő időszakban? Vagy milyen súlyok lesznek az életedben? Lehet ezt tudni?
1: Ami nagy vágyam lenne még, ugye én könnyű zenei énekes is vagyok. És könnyű zenei zenekart szeretnék, de egy olyan zenekart, akikkel közösen lehetne alkotni új dolgokat. Na most fiatal zenészek nem biztos, hogy azt a technikát meg tudják hozni, tehát ahhoz érett zenészek kellenek, viszont egyfajta együtt gondolkodás a zenében, közös zenélés öröme, tehát hogy ezeket szeretném hallani, tehát szeretnék tánczenekart is magam mögött. Ugye nekem adott itt a HAKME-ba a cigányzenekar, velük egyébként fantasztikus jó együtt zenélni, de hogy írnék még könnyű zenei számokat, tehát hogy akár a zene írás, szövegírás, inkább ebben mondom, hogy szövegeket írnék még, mert én azt mondom, és valahol egyszer Kovács Kati mondta azt, mikor előtte fölléptem, hogy nagyon jó, hogy vannak fiatalok, akik a tánczenét tovább viszik, de ne a múltból akarjanak megélni, és ne a régieket akarják utánozni, hanem alkossanak ők is olyat, ami majd a következő generáció tovább visz. Tehát, hogy valami, ott is valamit letenni, amiből majd tudnak építkezni később.
0: Mit tanácsolnál egy 10 évesnek, egy fiatalnak, aki úgy gondolja, hogy énekesi pályára szeretne lépni?
1: Hát nagy fába vágja a fejszéjét, az biztos, nagy fába vágja a fejszéjét, de ha ő ezt határozza el, hogy ő szeretne, akkor tegyen érte. Járjon énektanárhoz, tanuljon stílusokat. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak, meg a szüleiknek, hogy először is alapvető dolog az, hogy a magyar zene a népdal. Tehát, hogy innen indul minden gyerekdal, népdal. Amíg mi a saját zenénket nem ismerjük, addig ne nyúljunk hozzá máshoz. Tehát a saját anyanyelvünkön a saját zenénket ismerjük meg. Én mindig azzal kezdem, hogy amikor tanítottam felsőbe is, mert volt olyan, hogy tanítottam felsőbe éneket, akkor elkezdtem a népdalokon keresztül a különböző stílusokat is megmutattam a gyerekeknek, sőt volt olyan, hogy adtam nekik lehetőséget, hogy ők írjanak zenét, vagy rap szöveget, vagy bármit, tehát hogy abszolút a kreativitás megjelent, és amikor a 8-osoknak mondtam azt, hogy na jó, akkor gyerekek, mit hallgassunk az utolsó órán? És akkor azt mondták, hogy hát azt az öreg nénit, aki a népdalt énekelte. Szóval, hogy ezt elérni, hogy ők azt kérték, tehát ez is egy nagy dolog volt. Szóval erőt kívánok annak, aki arra adja a fejét, hogy énekeljen, járjon jó énektanárhoz, tehát, hogy tanuljon, és szorgalom, és rengeteg gyakorlás, tehát, hogy gyakorolni kell, és hogy a torkára mindenki nagyon vigyázzon, mert nekünk az a hangszer. És ha én egy hetet kihagyok, akkor az érződik, és olyan, tehát hogy nekünk ott van a torkunkban, és erre nagyon vigyázni kell.
0: A végére hagyom mindig a legnehezebb kérdést, hogyha egy lakatlan szigeten kitennének téged, mi lenne az az 5 CD album bakelit, amit elvinnél magaddal, mert esetleg olyan nagy hatással volt rád az életed folyamán?
1: Hú, hát a könnyű zenében én nagyon-nagyon szeretem Cserháti Zsuzsát és Máté Pétert, tehát ezek az örök igazságok, amiket ők énekelnek, és valami ilyesmi zenét szeretnék én is majd egyszer szerezni, tehát hogy nekem Máté Péter számai például ilyenek, amik évekig ott vannak az emberek fülébe. Cserháti Zsuzsának a számai, meg Cserháti egy nagy énekes volt, én azt gondolom, tehát a könnyű zenében ők. Magyar nótába Kovács Apollónia, tehát Kovács Apollónia szintén színésznek készült, és ő is úgy tanulta meg a cigányzenét, hogy ő neki utatnia kellett és ment, tehát hogy valahol itt is érzek egy szálat, hogy ő is a színészetből indult a magyar nóta felé, hát Kovács Apollónia, nagyon jó előadónak tartottam, meg tartom. Aztán, hát én Oswald Marikát nagyon szeretem az operett világából, tehát az a fajta lendület, amit ő az operettbe csinál, na ilyen vagyok én is az operettekbe, tehát egyszer oda jöttek hozzám, hogy te vagy az Oswald Marika, nem, én nem az Oswald Marika vagyok, csak ugyanúgy pörgök én is a színpadon, tehát hogy ebben hasonlítunk. Jazzben annyira én nem tartom magam jónak, van sokkal jobb jazzénekes, mint én, ott van Szőke Niki, vele együtt tanultunk, és hát Szőke Niki is fantasztikusan énekel jazzzenét, nagyon szeretem, ahogy énekel.
0: Te vagy az első, aki csak magyar előadókat mondott, és ennek nagyon örülök, hogy végre sikerült úgy összeválogatni egy ilyen ötös listát, amiben nagyon nagy szerepet kaptak a magyar előadók, úgyhogy ezt köszönöm szépen neked. Egy élmény volt számomra a beszélgetés mindenféle tekintetben, és remélem folytathatjuk hamarosan a beszélgetésünket.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus volt, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a pedagógiai tapasztalatairól és legszebb előadó művészi élményeiről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, ahol már többször járt a mai vendégem, Jónás Feri. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szeretettel köszöntelek, kedves testvérem, és Isten áldja meg a Dick Rádió hallgatóit, és 2026 gyanánt mindenkinek áldott és békés új esztendőt kívánok, jó egészséget minden kedves rádió hallgatónak.
3: Amen. Nos, figyelj, nagyon sokat beszélgettünk privátban, és sokszor említesz, hogy mondjuk antikrisztusi szellem van már itt, vagy illés szelleme jelenik meg a mindennapjainkba, és volt egy beszélgetés köztünk, hogy akkor gyere be, és beszélgessünk erről a rádióba kicsit, hogy mik a nézeteid, most itt vagyunk, ahogy te is köszöntötted az év elején az embereket, ugye itt vagyunk a 2026-os évben, és hogy mi a látásod most? Mi indított téged erre, hogy elinduljon ez a beszélgetés köztünk?
4: Hát nem tudom, talán most már negyedjére vagyok itt nálad, egy különböző témákkal, és az előző téma volt, nagy témakör, ugye a Jézabel természetének a felismertető jegyei, hogyan ismerjük fel Jézabel személyazonosságát, akár kollektíve, akár egyéni szinten ezeknek a szellemi lényeknek a mozgás, vagy lénynek a mozgását. És azt gondolom, hogy most eljött arra az idő is, hogy ne csak ebből a szempontból vizsgáljuk meg ezeket a történelmi személyeket, vagy történelmi tényeket, történelmi megismétlődéseket, mert most tulajdonképpen arról fogunk beszélni, hogy megint egy ilyen történelmi megismétlődés előtt állunk a jelenlegi ránk következendő évben. És hát ugye Jézabellel kapcsolatosan, az ő életével kapcsolatosan elengedhetetlen az Istentől jövő oldal is, tehát nem csak a gonosz oldala, hanem az Istentől jövő oldal, hogy ő hogyan védekezik Isten, vagy hogyan gondolkodik ilyen jelenségekkel szembe, és kik azok a személyek, akiket Isten erre fölhasznált az üt történelembe. És hát ugye van egy ilyen első előfordulási törvény a Bibliában, hogy amikor előfordul valamilyen dolog, vagy először van megemlítve, lásd ugye Jézabel esetében az Illés próféta, akit Isten rendelt pont, hogy egy ilyen időszaknak egy olyan személye legyen, olyan kultikus személye, aki képviseli azt, hogy Isten mit szeretne, és megvalósítja a mennyországnak Isten akaratának a célját és dolgát itt a Földön. Illés egy ilyen személy volt, és hát most mi erről szeretnénk tulajdonképpen beszélni, hogy mi is az az Illés kenete, mi ez az Illés szolgálata, mi ez az Illés szelleme, mennyire vonatkozik ez ránk a mai civilizált kultúrára, itt a jelenlegi modern világra, kereszténységre, mennyire hat és mennyire van-e relevanciája annak, hogy mi most ebben foglalkozunk és időt szánjunk rá. Én azt gondolom, hogy teljes mértékig igen, nagyon fontos ebben foglalkozni. Ahogy mondtam, ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést most, hogy üt történeti jelenségek vannak, megismétlődések vannak, kényszerűségek vannak a Bibliában. És ez azért történik, mert jelenleg egy olyan korszakban élünk, olyan világkorszakban élünk, ahol még nincsen teljesen az igazságosság megvalósítva, hanem ilyen preigazságok vannak, tehát ilyen előfutárai vannak az igazságnak, az igazságosságnak a megvalósításának. Ez alatt azt értem, hogy egy olyan uralom, egy olyan rendszer jön létre a világba, ami teljesen és totálisan az igazságra, a jogosságra, a szentségre és a szeretetre épüljön fel. Jelenleg nincs ez a fajta uralmi rendszer a Földön, hanem majd lesz egyszer. Ezt minden bibliai hívő ember tudja, hogy eljön majd egy olyan időszak, egy olyan korszak, ahol a messiásnak, tehát a názáreti Jézus Krisztusnak az uralma nem csak a mennyben fog megvalósulni, hanem itt a Földön. De hát addig ugye nekünk keresztényeknek nagyon fontos odafigyelnünk a világban történő eseményekre, mert a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ami itt jelenleg a láthatóban van, az mind a láthatatlanból állt elő, a láthatatlan dolgokból, a szellemvilágból állt elő, és a szellemvilágban nincsen idő, tér, nincsen korlátok, ott egy korlátlan jelenség van, valóság van, és ugyanúgy működnek a szellemi dolgok, mint például akár Illés és Jézabelnek az idejében, történelmi pillanatában is. Azt látom, hogy jelenleg akár egyházi szinten, akár nemzeti szinten, vagy nemzetek szintjén globális téren is elkezdett kialakulni, vagy már nem is kialakulni, hanem inkább már nagyon erős hatása van Jézabel szellemének, és azt gondolom, hogy most hát nagyon fontos, hogy fölálljanak a keresztények, és látást kapjanak az Úrtól arról, hogy hogyan tovább ebben a sötét helyzetben, milyen szellemi igazságokat kell, hogy megéljenek, felismerjenek, és az szerint a világosság szerint, amit kapunk az Úrtól, az szerint kell, hogy járjunk.
3: Amen. És van is egy üzenet, ami a szíveden van, mert amúgy nagyon egyetértek veled, hogy most tényleg egy nagyon különleges időszakot élünk keresztény szemszögből, és nem csak keresztény szemszögből, hanem a világ egyre furcsább, és nagyon sok keresztény beszél róla egyébként, hogy most már azért eléggé látni azokat a jeleket, amiket olvashatunk a Jelenések könyvébe, és hogy hát már mennek a találgatások is, és a mutogatások is, hogy ki lehet az Antikrisztus. Nyilván ez már a túlzás része a dolgoknak, tehát ennyire nyilvánvalóan nem tudhatjuk, hogy ki lehet az. De tudom, hogy van egy jó kis nézeted ezzel kapcsolatosan, úgyhogy nagyon szívesen hallgatunk téged.
4: Hát nagyon fontos elemet érintettél meg, hogy jelenleg mi zajlik a világban, milyen mozgalmak és milyen furcsaságok jelentek meg. Ugye a Zsoltár 2 mondja, hogy a társadalmak eljutnak egy olyan állapotba, ahol tulajdonképpen a társadalom vezetői is, akik vezetik ugye a társadalmakat, nemzeteket, eljutnak egy olyan pontra a végidőknek a folyamatába, egy olyan pontra érkeznek el, ahol kollektíve megegyeznek egymással, és egy ilyen szellem árad ki a vezetők között, hogy azt mondják, amit a Zsoltár 2-ben mond a Zsoltár író, Dávid, hogy fölkerekedtek a földnek a királyai az örökkivaló Isten ellen, és azt mondják, hogy dobjuk le magunkat.

0: ezt az ablakon, és akkor a saját magunk elképzelései, propagandái, gondolatai, önmegvalósításai által jussunk el egy olyan világba, ahol már Isten nem uralkodik, nincsenek jogok, nincsenek törvények, rosszabbik esetben nincsen lelkiismeret, és valósuljon meg az a program, amit a sátán szeretne, vagy az Antikrisztus szeretné, hogy a világból teljesen kizárja az Isten törvényeit. És olyan mozgalmak jelentek meg, akik ugye felszámolják a férfi és a női identitást, kidobják az ablakon, nincsen férfi és nő, hanem nemtelenség. Van egy ilyen harmadik személy jelent meg, egy ilyen hibrid személy jelent meg a világba, hogy se férfi, se nő, mert hogy az embernek a szabad akarat és az enyéni gondolkodása az megengedi azt, hogy eldöntse azt, hogy milyen nemhez tartozik, és milyen mit szeretne az életével, és ez egy lelkiismereti kérdés, és ezt hagyjuk az emberre rá. Csak az a baj, tudod, hogy önmagában az emberi természet, mivel hogy alapvetően az emberi természet az egy bűnben fogantatott természet, ezért az ember, ha önmagára bízza magát, akkor föl fogja számolni magát, mert a bűnös természet nem képes igazából az abszolút jónak a kitükröződésére. Tehát nem tudja kitükrözni a jót, csak a romlásra van ítélve. És ezért tulajdonképpen hát így ön felszámolja magát a nemzetek és az ember is, hogyha csak erre. Lásd a lelkiismereti korszakot már, hogyha egy ilyen bevezetőbe vagyunk benne, hogy a lelkiismereti korszak, az, ami Ádámtól kezdve, tehát a bűnbeeséstől kezdve egészen a Noé napjaiig tartott, az 1686 év volt, amiben ugye információ szinten sem volt Istennek parancsolata, tehát nem volt semmilyen parancsolata, csak annyi, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és egy másik parancsolat volt, hogy ne érintsétek meg a jónak és a rossznak, a tudásnak a fáját, de mivel hogy megérintették, és ugye ki lettek küldve az édenkertből, ezért okafogyottá vált az a parancsolat, hogy ne érintsék meg a fát, de viszont az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, azok fennmaradt, az az egy törvény fennmaradt. És utána semmilyen parancsolata nem volt Istennek, ezért az ember magára maradt, a lelkiismeretére maradt, és hát bemutatta sikeresen az ember, hogy hogyan tudja önfelszámolni magát anélkül, hogyha nincsen Istennek törvénye, parancsolatai, beszédje, és föl is számolta magát az emberiség. Ez alatt azt értem, hogy most jelenleg ez a társadalmi berendezkedés van, most nem mondom, hogy eljutottunk ide teljesen, mert van még jó, sok jó a világban, sok jó ember van, sok jó gondolkodás van, sok jó törekvés van, és szuper, és nagyon örülünk ennek, de egyszer ez meg fog állni.
1: Én nem fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most elmegyünk, meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább ezt a témát, és természetesen Jónás Ferivel, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Jónás Feri egy különleges üzenettel érkezett ide hozzánk, különleges vendég, különleges üzenettel, úgyhogy kérlek, folytasd is tovább onnan, ahonnan abba hagytuk.
0: Hát ott tartottam, hogy tulajdonképpen ilyen korba léptünk bele, ahol ugyan még van sok jó a világban, de közben elindult egy nagy romlási folyamat, és ez hatványozódik. És sajnos nem csak a világi szinten, hanem a mi számunkra, te és az én számomra nagyon fontos keresztény világ ennek a szintjén is, és a szinterére is belépett egy ilyen úgynevezett szekularizáció, világiasodás, vagy az Isten parancsolataitól való elszakadás, és ennek a felszámolása, és ilyen egyéni individuumok jelentek meg, akik azt mondják, az individuumok azt jelentik, hogy hát ilyen egyéni vélemények, érzések kifejeződése, gondolatok kifejeződése, ami azt jelenti, hogy valósítsuk meg azt mi is, amit mi szeretnénk, és ne azt, amit Isten szeretne. Hm. És ez most megjelent sajnos a keresztény társadalomban is, nagy erővel, ezért emberek szakadnak ki gyülekezetekből, közösségekből, és tulajdonképpen ilyen

0: ilyen magánútra mennek, és hát ha már itt vagyunk, akkor megragadom azt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy nem szabad kiszakadni a közösségekből, semmilyen közösségből, hanem igyekezni kell bent maradni a nehézségeknek és a korszellemnek a nyomásának ellenére is, bent maradni és hűségesen megállni az Isten igéje mellett. Azért gondoltam, hogy beszéljünk most az Illésnek a szelleméről, vagy Illésnek a kenetéről, mert az ilyen korszakokban jelenik meg ez a szellemi erő, szellemi kenet az Isten emberein, vagy kell, hogy megjelenjen ez a kenet, ami igazából egy helyreállítási folyamatot hoz létre. Akár az egyházon belül, és akár a nemzetek szintjén is. Az Illés szelleme ilyen. Itt most ne arra gondoljunk, hogy az Illés személyi azonosságáról van szó. Szóval nyilván a történelemnek annak a pontján, azon a pontján, amikor Illés személyesen itt volt a földön, és ugye Jézabel ellen volt egy nagyon erős konfliktusa, és Izrael helyreállításának a munkájában részt vett úgy, hogy Istennek a programját azt megvalósította rajta, még hogyha döcögősen is, de Isten megvalósította rajta keresztül, akkor személyként jelent meg benne, mint első előfordulási törvény, Illés szelleme, Illés kenete, Illés ereje. Erről még Jézus is beszél egyébként, ugye Keresztelő Jánossal kapcsolatosan, hogy ugye megkérdezik tőle, hogy kicsoda a Keresztelő János, és mondja azt, hogy hát mit láthatok kimenni a pusztába, szélingatlan átszállat, vagy puha ruhába öltözött férfiakat, azok a király udvarában vannak. Hát akkor kit mentetek kit látni? Azt mondja a prófétát is. Bizony mondom nektek, hogy annál is nagyobbat. Mert ő az, aki előkészíti a messiásnak az útját. Tehát egy ilyen pre-messiási feladata van, ilyen előkészítő feladata van az Illés szellemének arra, hogy a teljes helyreállítás az megvalósuljon az Úrtól. Szóval, tehát egy ilyen pre-messiási szolgálata volt a előhírnöke a messiásnak, a Jánosnak, és ugye János kollektíve nem csak a szellemi dolgokat rendezte, hanem a földön akár azokat a viszonyokat is, ahogyan felépült Izraelnek a politikai rendszere. Azt is rendezte a Keresztelő János. Nem csak a szellemi szintét, nem csak a törvényhez való tulajdonképpen visszafordítását Izraelnek, hanem az életnek minden területét, amit csak érintenie kell az Istennek, ő rendezte. És erre mondta Jézus, hogyha be tudjátok fogadni őtet, ő az Illés, vagyis hát az Illés kenetével járó ember, akinek az a feladata, hogy megvalósítsa az Isten akaratát, itt a látható világba a láthatatlan Isten tökéletes akaratát. Ez egy Illési kenet. Nyilván ugye, hát ahogy Keresztelő János sem tudta megvalósítani az igazságnak a maradandó fenntartását, úgy, ami jelenlegi korszakunk se fogja tudni ezt megcsinálni, mert a teljes igazságnak, ahogy mondtam az elején, és a teljes jogosságnak és a teljes igazságos uralomnak a megvalósítása az a názáreti Jézus Krisztusra vár, a messiásra, amikor majd visszajön az 1000 éves királyságba. Jelenleg csak próbálkozások vannak ebben kapcsolatosan, illetve azt is látom, hogy egy ilyen sózó hatása van az Illés szellemének, ennek a kenetnek akár a keresztény világra is, és az általános világra is, hogy így föltartóztatja, mint a só a romlást, a korróziót, a romlást. És nekünk nem az a feladatunk, hogy megállítsuk a romlást, hanem az, hogy föltartóztassuk a romlást olyan módon, ahogyan Illés is tette ezt, hogy az igazságot úgy képviselik a keresztények, az Isten igéjét, a maradandó beszédét az Úrnak, és ebben nem szemezgetünk, nem válogatunk, és alkotunk koncepciókat, hanem úgy, ahogy van az Isten igéjét, a teljes szentírást elfogadja a keresztény ember, a hívő ember, és azt szerint él, ahogy ebbe a keretrendszerbe Isten befoglalta a szellemi erkölcsi, Isten tiszteleti törvényeket, igazságokat, az Isten keresésnek a jogos, igazságos megvalósulását. Ezt teljesen így kell elfogadni. Sajnos most jelenleg ott tart a keresztény világ, hogy elindult egy más irányba, egy ilyen maga választotta Isten tiszteleti formák indultak el. Pál apostol beszél is erről a Kolossé levélben, hogy az embereknek, a többségi társadalomnak a nagyobb problémája az, hogy ilyen maga választotta Isten tiszteletek vannak, és maga választotta Isten kép is van. Tehát rossz istenkép. És tudod, Ármándó, mi a baj ebben? Elmondom neked. hogy minden ilyen istenkeresés egy áldozat. És minden áldozatra van válasz. Minden áldozatnak van spiritualitása. Minden áldozat egy szellemidézés. És hogyha valaki mondjuk helytelenül keresi az Istent, kizárva Isten tökéletes igazságait, elvárásait, mert vannak elvárásai Istennek, az Isten keresésbe is. Ha ezeket kizárja, akkor bele fog jutni egy milliőbe, de nem az Isten szellemének a milliőjébe, hanem egy másik milliőbe. Egy irreális szellemi akár lényhez is csatlakozhat. Lásd Káin esetét. Ábel és Káin esetét. Ugye Ábel az Isten törvényeinek megfelelően áldozott, Isten szabályrendszerének szerint áldozott, ugye maga helyett vitt egy helyettesítő áldozatot, látta azt, hogy az ember önmagától, a saját maga igazságából nem tud közeledni Istenhez, csak hogyha van egy helyettesítő áldozat. Aztán a következő, ugye ez mellett ugye Káin ezt nem tudta. Vagy nem akarta tudni, vagy nem akarta felfogni, tudomásul venni. Azt mondta, hogy nekem van egy jobb ötletem. Uh-huh. Értettem ilyenek, hogy nekem van egy jobb ötletem, majd én így keresem az Istent. És akkor vitte neki a földnek a javát. De nem volt elfogadható Istennek. Hanem az áldozat volt a fontos. Egy életáldozat. És Jézus így adta értünk az életét. És csak rajta keresztül lehet közeledni az örökkévaló Istenhez. Csak a názareti Jézus Krisztuson keresztül.
1: Amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán megyünk tovább. Tartsatok velünk!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és most Jónás Feri jött be hozzám, és már hozzászokhattatok, hogy Feri már elmondta az ő élettörténetét, úgyhogy témákat boncolgatok vele, ilyen keresztény témákat, és hát kérlek szépen, folytasd Feri, onnan abba hagytuk, tehát, hogy csak Jézus Krisztus által van örök életünk, nincs Amen. Más út.
0: Amen, nagyon-nagyon fontos, igen, és hát, hogy ugye az Isten keresés is, mert ugye hát az emberben megvan ez az intuitív képesség, meg szeretne valamihez csatlakozni, kapcsolódni, keresi a megoldást az életére, érted? És keresi azt, hogy hogyan lehet kijutni problémákból, illetve ami nagyon fontos, az élettel, maga az élettel kapcsolatosan, mert az ember érzi azt, hogy az élet nem csak erről szól, ami itt van jelenleg ebben a látható világban, hanem sokkal több ez. És erre keresi a kapcsolódási pontot. Csak nem mindegy, hogy keresi. Meg milyen úton. Tehát erre ugye a világ fölkínál egy csomó mindent. Ennek a világnak tulajdonképpen az Istene is fölkínál egy csomó mindent ezzel kapcsolatosan. Bizonyos vallási, kulturális, vallási ideológiákat, vallási rendszereket, amelyekben nincsen meg az Isten megelemlítő ereje, lényeget átalakító ereje. Ahogy Káinnál is tehát rengeteg gyümölcsöt vitt Istennek, a földnek a legjobbát vitte. Tehát tényleg úgy nézett ki, hogy ez tényleg csodaszép, meg minden, meg az emberi szempontból tök jó értékeket képviselt, érted? De amikor oda került, ez elfogadhatatlan volt Isten számára. Uh-huh. Hanem Isten azt fogadta el, hogy egy helyettesítő áldozat, egy élet áldozat, mert az ember önmagában bűnös, és a bűnös ember a bűneivel nem tud közeledni Istenhez, tehát nem lehet bejutni Isten jelenlétébe, csak akkor, hogyha van egy helyettesítő áldozat. És ugye, nézd, ugye Ádám esetében, amikor lebuktak tulajdonképpen, és ugye megcsinálták az első bűnt, a lázadás bűnét, utána azt mondja a Biblia, hogy kaptak egy bőrruhát. Bőrruhát. Előtte annak volt egy gazdája, aki viselte azt a bőrruhát, érted? Tehát, és ez egy állat volt. És a Messiás egy áldozatot mutatott be az Istennek. Már akkor, előtte. Azért kapták ezt a bőrruhát. Evel is bemutatva azt, hogy a bűnt, nek ez a következménye, hogy életet ki veszel a bűn. Mert az embernek a szívéig és a szelleméig, a lényeig hatol, és ez csak élettel lehet kiváltani életet. és már ott megjelent ez a messiási, pre-messiási előkép, hogy életet fognak életért adni. És hát ugye tudod, a idők végén, ahogy mondja, Pál apostol megjelent a messiás, mint Istennek a báránya, aki megáldozhatott mindannyiunkért. És most azt látom, hogy ezektől az alapvető igazságoktól, még hogyha nem is olyan nagyon látható szinten jelenít meg ez, emellett megjelentek már most a keresztény világban olyan elemek, amelyek ugye ezt a fajta Istentől jövő igazságokat így negligálni szeretnék, és akkor egy ilyen maga választotta Isten tiszteleti forma van, kikerülve minden olyan legális törvényt, nomoszt, a Biblia úgy nevezett törvényt, hogy nomosz, kikerülve ezeket az igazságokat, egy sajátos Isten képet választott magának a világ, és keresztény társadalmak is. Uh-huh. Nagyon sok szélsőség van most jelenleg a Földön, a keresztény világban is. Pál apostol beszél is erről a korintusokhoz írt levélben, hogyha valaki jön közétek, és befogadjátok őtet, és más Jézus prédikál, mint amit mi prédikáltunk, abból egy más szellem lesz, és egy más evangélium is lesz belőle. És ez a más evangélium, vagyis hát örömhír, szabadító hír, már nem szabadító hír lesz, hanem valami katyvasz, valami keverék, valami olyan dolog, ami benne tart valamibe, úgy néz ki, mintha kereszténység lenne, de közben már elveszítette a lényeget átalakító erejét az egész. Na, amikor ez megnövekszik, akkor érkezik meg Illésnek a szelleme, mert ugyanezt történt Izraelben, például Akháb és Jézabel idejében, hogy egy olyan vallási keveredés történt, egy ilyen pluralista társadalom alakult ki, amiben már minden megengedetté vált. Hát a hamis isteneknek az imádata, avval, hogy Akháb úgy döntött a király, hogy Isten szava ellen menve olyan szír-föníciai hölgyet vesz el feleségül, amiről már beszéltünk az előző műsorban, akit Isten kategórikusan megtiltott, hogy elvegye egy izraelita férfiú. Mert a vele való szövetség által, szövetségkötés által belevitte Izraelt, belesodorta Izraelt olyan szinkretizmusba, vallási keveredésbe, amiben már üdvtörténeti kényszerűségként jelent meg az Illés próféta. Mert meg kellett állítania Istennek ezt, mert felszámolt volna egy nemzetet. És ez fenyegeti most Európát is. Hogy olyan vallási idealizmusok, olyan nézetek jönnek ki ebben a jogállami rendszerben is, olyan igazságtalanságok jelentek meg szintén, akár oktatási szinten, akár kommunikációs szinten, ami biblia ellenes, ami felszámolhat egy nemzetet, felszámolhatja az etnikumokat, felszámolhatja az együttélési lehetőségeket, mert az Isten parancsolatai az egy olyan kollektív igazságok, amelyek biztosítják a maradandó és jó együttélést, amiben békesség van, szeretet van, erő van, kegyelem van, öröm van benne. És ezt föl akarják számolni. És vigyáznunk kell a keresztényeknek is, hogy milyen döntéseket hozunk az életünkbe. Kit követünk? Ki az, aki a számunkra etalon? Az élet minden területéről szó van ilyenkor. Akár a keresztény élet, akár a való élet, a reál élet, amiben élünk. Jó, nekünk a keresztény élet, a reál élet élt, csak közben itt élünk egy világban, ahol azért történnek események, ahol olyan meghatározó idők elé nézünk most, hogy nem mindegy, hogy mit döntünk, ki mellett döntünk. Ez sem mindegy. Olyan mozgalmak mellett döntünk, amik mögött nagyon erős antikrisztusi szellem van, erő van. Ami például a törvénytelenséget hozná be Magyarországra, vagy esetleg Európába is ajtó nyílt. Már elindult ez, tehát ajtó nyílt az antikrisztus szellemének Európába. És ezért kell a keresztényeknek most talpra állni, és erősen imádkozni, és odaállni, és imádkozni olyan kenetér, ami illésen is megnyugodott, hogy van egy természet fölötti erő rajtunk, egy olyan erő rajtunk, ami nem csak a keresztényeket változtatja, hanem kollektíve változáshoz. Az egész nemzetbe. És visszaterelődik, vagy rajta marad azon az úton, amelyben megvalósulhat Isten programja. Mi lesz akkor, hogyha például Magyarországon megjelenik az, hogy betiltják az evangelizálásnak a lehetőségét? Most mi még kegyelemben vagyunk, abban az időszakban vagyunk, ahol még lehet hirdetni akár itt a rádióban is Isten igéjét, vagy különböző platformokon, ahol tesszük, te is, meg én is, az igéhirdetést. Ez kegyelem, ez egy jó időszak. Még van egy időablakunk most itt, amit ki kell használni. És akkor van az illés kenetével, az Úr szellemének, ebben az erejével, ami visszafordítja az emberek szívét az igazsághoz, az igéhez, a valósághoz. Hát ez a nagy veszélye Ármandó a végidőknek, hogy az emberek keresztény szinten is, és a reál szinten is elszakadnak az igazságtól, az aléteától, a valóságtól. Úgy nevezi a görög az igazságot, hogy aléteha, az azt jelenti, hogy valóság. Hogy a valóság ismeretétől szakadnak el. És mi a valóság, és mi az igazság? Hát a názareti Jézus Krisztus, az Isten teljes írása, a Szentírás. Ezektől nem szabad elszakadni most.
1: Tehát akkor a kereszténység a Jézus központúságát kezdi elveszíteni? Tehát, hogy így, igen, Biblia, kereszténység, de egy kicsit engedek ebből, egy kicsit engedek abból, ezt kiollózom a Bibliából, pár lapot lapozzunk át, az nincs benne, egy kicsit még tegyünk is hozzá, hogy még szimpatikusabb legyen, tehát erről beszélsz akkor, ugye, hogy a Jézus központúságát és a valóságát veszti el a kereszténység?
0: Igen, tehát hogy kiszorul a kereszténységből az a fajta gondolkodásmód, hogy maradéktalanul és az egész életemet alávetve Jézus Krisztusnak. Mert amikor alávetjük magunkat Jézus Krisztusnak, az egész életünket és az egész sorsunkat, akkor tulajdonképpen az igének vetjük alá maradéktalanul. És akkor nem liberalizáljuk a kereszténységet, nem humanizáljuk a kereszténységet. Tehát nem engedünk be olyan elemeket a kereszténységbe, ami már higítná ezt. Tehát nem kötünk kompromisszumokat semmivel sem. Mert van, amikor kompromisszumot kötnek a hívők bizonyos dolgokkal, olyan dolgokkal, amikkel nem szabad lenne, hogy kompromisszumot kössenek. Világ.
1: Most kicsit bonyolultan hangzik. Tudsz rámondani egy nagyon egyszerű példát, egy picikét?
0: Hát amikor olyan dolgokat engedünk be az életünkbe, hazugságok, lopások, csalás, a munkahelyen a jogos járulékok nem kifizetése.
1: Aha.
0: Minden irányba. Nem csak az emberek irányába, hanem akár az állam irányába is. És hallottam egy ilyen sztorit, hogy azt mondták, de hát az állam megbecsap minket. Akkor nekünk is valahogy ezt kompenzálnunk kell, hogy megéljünk. Hát én ezt hitetlenségnek tartom. Jézus esetében a Péterrel kapcsolatosan, amikor ugye a római kormány regnáló hivatal felszólította Jézust, hogy adót fizessen, akkor Jézus csinált egy fantasztikus dolgot. Elküldte Pétert halászni, és mondta, hogy amit ki fogsz fogni halat, abban lesz benne két státer. Egy értem, és egy te érted. Ez a hatszorosa volt a napi adófizetésnek. Menj oda, add oda nekik.
1: Aztán.
0: Tehát ebben már van egy ilyen isteni gondviselés, hogy szerintem az Isten népének meg kell tanulnia bíznia az Úrban teljes mértékben.
1: Meg azt is mondta Jézus, hogy add meg a császárnak, ami a császári, és a királynak, ami a
0: királyé.
1: És Istennek, ami az isteni. Igen, tehát hogy ez is benne van, ugye. Hát most már nem királyságok vannak, ma már ugye miniszterelnökök vannak.
0: Jogállami
1: de hogy ugyanúgy van. A jogállamnak. Meg kell adni az államnak az, ami hát neki jár, és Istennek azt, ami Istennek jár.
0: Ezt, nagyon sokan elfelejtik, hogy Isten hozta létre a jogállami rendszereket is. Például. Igen. Hát ugye mondja Pál apostol az aténi beszédében, hogy azt mondja, amikor prédikál Aténba, fantasztikus prédikáció, nem járt nagy sikerrel, de szerintem óriási, mert nagyon sok minden le van fektetve, mert azt mondja, hogy Hát Isten hozta létre a nemzeteket, a nemzeteknek a határait, és az élet idejüket is. És azt mondja, nem hagyta őket bizonyság nélkül, mert jó tevőjük volt nekik, adott nekik mennybéli esőket, termőidőket, és eledellel és örömmel töltötte meg a szívüket a nemzeteknek. Tehát Istennek egy ilyen általános gondviselése volt a nemzeteken. De hát ő hozta létre a jogállami rendszereket, és ne gondold azt, hogy a jogállami rendszerekben lefektetett szabályokat, törvényeket, azok nem Istentől vannak. Hát ezek mind Istentől vannak. Ez az együttélési feltételek, amik biztosítják, ugyan, hogyha nem feudális egy állam, meg nem monarista, hanem ami jelenleg itt fantasztikus Magyarországon és Közép-Európában demokratikus állam, rend, ahol ugye lehetőségek vannak, és a szabad akarat az meg van hagyva, mert ez Istentől van, és ez csodálatos, és ez fantasztikus dolog. De akkor is szabályrendszerek építik föl ezt a társadalmat is. Keresztényeknek nem az a feladatuk, hogy ebből kilógjanak, hanem az, hogy beépüljenek, és ebben, mint egy hegyen épített város, és mint egy olyan eszköz, mint a gyertya, ami nem azért gyújtatott, hogy a vég alá tegyék a szobában, hanem mindenkinek világítson. És az életünk minden területén. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy légy példa mindenkinek magaviseletben, szeretetben, hitben, együttérzésben, lojalitásban, odaszánásban, legyél mindenki előtt példa.
1: Amen.
0: És ez nekünk is ugyanolyan üzenet, mint Timóteusnak, pedig ő apostol volt. Na hát, visszatérve például az illés szelleme.
1: Folytatjuk. Okay. Következő órában, hogy milyen az illés szelleme. Tartsatok velünk, kedves rádiódik hallgatók, most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, és továbbra is Jónás Feri a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Valami nem sikerült,

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
2: A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. A Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet a tanévre. A jelentkezéseket július 30-aig várják. Ki jelentkezhet a szakkollégiumba? A szakkollégiumba felvételi alkalmával jelentkezhet a Debreceni Egyetemre vagy a térség más felsőoktatási intézményébe felvett olyan személy, aki roma cigány származásúnak vallja magát, és vagy jogszabály alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Korlátozott létszámban lehetőségük van felvenni néhány olyan hallgatót is, aki a fenti két feltétel egyikének sem felel meg, de nyitott a romákat érintő társadalmi kérdésekre és a szakkollégium keresztény szellemiségére. Mi a felvétel menete? Írásbeli jelentkezés július 30-áig, szóbeli felvételi augusztus 4-én, kiértesítés a felvételi eredményről 2026. augusztus 11-éig. Írásbeli jelentkezés is szükséges, a jelentkezési lapot és a mellékleteit 2026. július 30-ig kell a Szent Miklós Roma szakkollégium@gmail.com e-mail címre beszkennelve elküldeni, vagy pedig a Szent Miklós görög katolikus Roma szakkollégium címére postai úton ajánlott küldeményként feladni, vagy pedig munkaidőben személyesen eljutatni a szakkollégiumba. Az írásbeli pályázat elemei. Kitöltött, kézzel aláírt jelentkezési lap, ami a weboldalon letölthető, motivációs levél, amelyben a jelentkező egy-másfél oldalban kifejti a szakkollégiumot.